0: el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett Pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A Pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az ehető erdő és az erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
1: Az időjárásról.
0: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élmény alapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze: kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szeleta Park látogató központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenek előtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szeleta Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért az egy részben nyilván a közéleti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeleta Park Látogatóközpont effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park látogatóközpont az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a látogató központ vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szeltepak látogató központ létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogató központ vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, ki kellett választani a kollégákat, fel kellett őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon kiépíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskolai és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szelet a látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogató Központ az akkreditált természetiskola, és ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve kimondhatom. Mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ki ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni. Jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de oktatott napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok, és attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközökre is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhelyet, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil víz vizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakba, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos, kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga a város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorolás jellege, és ha valakit kihagynék véletlenül, akkor elnézést kérek, de például a városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetés is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borangoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beússzon a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom azt, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktató Kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretapark Látogató Központban újra közös rendezvényt fogunk, gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidám park vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogatóközpont, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak. A Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bossal, a Sanofival konkrétan, vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani, ezzel is közeledünk így egymáshoz. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével, aki Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült. Csatlakoztak az Ehető Erdő Gastro Express kezdeményezéshez, Szelet a szerelvény Gastro Express márka néven, és ezzel hozzájárultak a brand fejlődéséhez, és hihetetlenül sikeres lett ez a program. Hogyan vesznek ebben részt, illetve mi adja ennek a programnak a savát, borsát?
2: Igen, nem csak szervezetekkel működünk együtt, hanem próbálunk értékrendükben szintén összeegyeztethető programokhoz is csatlakozni. Egyrészt mi is keressük ezeket a lehetőségeket, másrészt minket is keresnek ezzel. És az Ehető Erdő program szolgáltatáshoz már a kezdet-kezdetén csatlakoztunk, felismertük azt, hogy ebben is van edukációs lehetőség. Számunkra az Ehető Erdő az nem csak egy turisztikai vagy ökoturisztikai sztori, hogy elnézést, ha így fejezem ki, nagyon hasznos és nagyon jó a brand, és nagyon örülünk, hogy ilyen sikereket ért el, de azért nekünk ott van benne az edukáció. És pontosan azért csatlakoztunk ehhez, hiszen amikor kivisszünk egy csoportot az erdőbe, Bozsó Gyula erdésszel, aki ugye ő hívta életre ezt a programot, de hát ugye nagy-nagy tudású ezen a területen, és amikor kivisszünk egy ilyen csoportot, akkor egy olyan szintű botanikai és természetvédelmi edukációt is kapnak, amelyeket mi örülünk, hogy ez így átadásra kerül. Amikor mi csatlakoztunk ehhez, ugye mi mondhatjuk talán azt, hogy egy albrendet hoztunk ebben létre, egy picit bizonyos tekintetben időnként eltér, de ez jó, mert ez egy hálózatos dolog, én azt gondolom, és ugye nagyon sokat beszélgettünk erről a résztvevő szereplőkkel, hogy ez hálózatosan tud fejlődni, és nagyon nagy sikerre jutni végül, de hogy amikor ehhez csatlakoztunk, akkor nekünk ez nagyon fontos volt. Mi pusztán azért, hogy látogatószámot növeljünk, vagy hogy így megemlítsék, hogy mi jelen vagyunk ebbe, ezért mi nem csatlakoztunk volna. Úgyhogy a sikerének örülünk, de azért nekünk mégis a legfontosabb ebben ez a típusú edukáció. Ugyanakkor nem félünk attól, hogy mondjuk ezzel tömegturizmust viszünk a Bükkre, hiszen egyrészt korlátozva van a résztvevők létszáma, másrészt pedig itt is inkább ez az élmény átadása fontos ezen a dolgon, és hát gombászni is gombásznak nyilván az emberek, de hát azért nem lepi el a városa a Bükköt gombázási szempontból. Szóval próbáltunk egy ilyen albrendet létrehozni, nagyon sokáig azt konkrétan gondolkoztam rajta én, hogy mi legyen ennek az albrendnek a neve, és akkor ez a szeret a szerelvény, ez jól hangzott, és hát úgy tűnik, hogy be is vált. Úgyhogy mi köszönjük egyébként minden szereplőnek, aki ebben részt vett, hogy így közösen egy ilyen sikerre tudtuk ezt a programot fejleszteni, de hát nyilván azért a legnagyobb elismerés a Bozsó Gyuláé, mert hogy azért nélküle szerintem ez nem csak ma, hanem holnap sem működne.
1: Több innovatív kezdeményezés, fejlesztés fűződik az ön nevéhez. Többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása. Mit tartalmaz ez a program, és mennyire lett népszerű a látogatók körében?
2: Amikor a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vagyonkezelésébe vette a Szikla objektumot, nevezzük így, ugye volt katonai harcálláspont volt, akkor egyrészt nagyon stratégiai helyszínen van Lilafüreden, szintén így a Bükk kapujában, és azt gondoltuk, hogy hosszú távon ebből nyilván egy olyan centrumot lehet kialakítani, ahol egyrészt tudunk nyilván adózni a katonai múltnak a majdan valami kiállításban, hogyha ez létrejön, tehát hogy bemutassuk, hogy mi folytott és mi történt. Másrészt elképzeltük azt, vizionáltuk, hogy valamilyen barlangképződéses kiállítást is létrehozunk itt. Egyelőre ebben ötletelés van, a tervezési folyamat még nincs, de mondjuk az ötletek ezek körül kerengenek, de olyan nagy igény, mondhatni, társadalmi nyomás volt rajtunk, és éreztük, hogy a lakosság szeretne betekinteni és belátni ebbe az objektumba vagy ingatlanba, hogy elkezdtünk gondolkozni azon, hogy ezt milyen módon elégítsük ki ezt a kívánságot. Időként kapunk kritikát arról, hogy ezért pénzt kérünk, és hogy miért, hát azért azt elmondom, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak nem feladata szikla urbex túrákat szervezni, és ezért konkrétan kollégákat kellett rendszerbe beállítani, hogy ezeket a túrákat megtartsák, és azt gondoltuk, hogy azért, mivel azért természetesen nem alapfeladatunk, ezért nem is csinálunk bele egy nagyon populáris és mindennapos dolgot, hanem ahogy mondjuk az időnkbe belefér, akkor erre lehetőséget fogunk biztosítani. Ezért gondoltuk ki azt, hogy havi egy alkalommal lehetőséget biztosítunk arra, és jelzem, hogy lényegében amúgy ez egy ilyen prémium szolgáltatás a Nemzeti Park Igazgatóságnak, hogy mégis valamilyen módon tegyük lehetővé a megtekintést. De akkor már ez legyen élményszerű, úgyhogy konkrét tárlatvezetési szkriptet alakítottuk ki, és hozzáteszem, kutatásokat végeztünk az objektum múltjával kapcsolatban, és én személyesen például Bécsi Egyetem oktatójával, aki eljött hozzánk, és kutat ilyen régi katonai objektumokat, és volt már írásra, tehát személyesen egyeztettünk, jártunk, kúsztunk, másztunk az objektumon, hogy teljesen feltérképezzük. Másrészt pedig konkrétan itt szolgáló korábbi hivatásosokkal és sorkatonákkal folytattunk interjúkat, szereztünk be archív dokumentumokat, és ebből készítettünk olyan felkészülési anyagot, amelyeket a kollégáknak el kellett, hogy sajátítsanak, mert hogyha egy ilyen, bár nem feladatunk, de ha mégis felvállaljuk ezeket a mondjuk tárlatvezetéseket, akkor az legyen hiteles és autentikus. Ezt fontosnak tartottuk, és hát azt tapasztaltuk, amikor elindult ez a program szolgáltatás, akkor olyan hihetetlen érdeklődés tapasztaltunk iránta, hogy meghirdettük piatokat hónapokra előre, megvásárolták a jegyeket erre a programra. Úgyhogy nagyon nagy az igény, és legnagyobb meglepetésünkre egyébként nem csak miskolciak, hanem minden a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság minden látogatóközpontja működése során, illetve a program során próbáljuk tesztelni és felmérni azt, hogy honnan látogatnak meg minket. És hát azt kell mondjam, hogy az ország minden területéről találkoztunk látogatókkal, és nagyon nagy az érdeklődés. Tehát amikor meghirdettük, akkor konkrétan telefonon is jelentkeztek Hajdú-Bihar megyéből, Győr-Moson-Sopron megyéből, hogy lehet-e még rá ilyet kapni, mert szívesen eljönnének. És akkor ez Miskolc számára is jó, mert hogy olyankor viszont akkor, amikor itt vannak már, akkor más turisztikai attrakciókat is megnézik, megismerik Miskolcot, akár még, és itt nem csak az Urbex túrára gondolok, hanem a nemzeti parki ökoturisztikai programszolgáltatásokra is, akár még vendégészakákat is tud Miskolcon generálni.
1: És számos más fejlesztés is megvalósult a Bükki Nemzeti Park területén, gondolok itt a Szeletatanösvényre például, de hát ezt ön jobban tudja.
2: Igen, volt egy elődő tanösvénye egyébként a Szeleta tanösvénynek, a Színva tanösvény, ami hát gyakorlatilag lehet mondani, hogy a Szeleta barlangnál véget ért, és utána lehozta a látogatókat a műútra, és vissza lehetett sétálni Miskolcra. Ezt nem gondoltuk jónak. Egyébként is elavultak voltak már a táblák. Hát nagy szerepe volt egyébként a már említett Hegymeginének az eredeti Színva tanösvény kialakításában a Színva környezetnevelési központnak. De hát azok a táblák már nagyon régiek voltak, az információk átadása is egy kicsit korszerűbb, ma már ugye más megközelítéssel adunk át információt akár a táblaszövegeken, és azt gondoltam, hogy ezt át kell tervezni. Illetve egyrészt a Szeleta Park Látogató Központból kell kiinduljon ez a tanösvény, szerintünk, vagy szerintem, és oda is kellett, hogy visszacsatlakozzon. Nem csatlakozott vissza, és azt gondolom, hogy adósak voltunk azzal, hogy a völgynek csak a Molnár-sziklai gerincét mutattuk be, ezért amikor átterveztem én ezt a tanösvényt, akkor átvittem a fehérkő lápai oldalra is, és ha már egyszer idejönnek és részt vesznek ezen a tanösvényen, vagy bejárják ezt a tanösvényt az ide látogatók, akkor hát lehet, hogy rendhagyó, de egy kicsit azt gondoltam, hogy akkor vigyük el a függőkerten keresztül a látogatókat, ott azt a szépséget tudják megtapasztalni, a palotaszálló impozáns látványát, és ezt követően pedig a fehérkőlápai oldalon visszahozzuk a látogatókat. Ez egy nagy ívű tanösvény egyébként, és azt gondolom, hogy a legbátrabbak mennek végig rajta egy időben egyszerre, hiszen érinti az Anna barlangunkat, a Szent István barlangot is, ahol meg lehet állni, be lehet menni. Én azt gondolom, hogy maga a tanösvény bejárása az egy teljes hétvégét így, hogyha a közben lévő látnivalókat is meg szeretnék tapasztalni, akkor ez egy egész hétvégi program.
1: És még e-biciklit is igénybe lehet venni, hiszen nyílt egy kölcsönző is.
2: Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központtól volt lehetőségünk e-bike-okat gyakorlatilag kihelyezni a látogató központba, és akkor, de nyilván ott nem álltunk meg. Tehát attól, hogy vannak kölcsönözhető e-bike-jaink, szerintem az kevés, szintén fontos az, hogy csatoljunk hozzá valamilyen élmény lehetőségeket. Ezért alakítottunk ki javasolt túra útvonalakat, illetve szakvezetéssel is hirdetünk meg e-bike-os túrákat, ahol az együttműködő partnerünk az konkrétan, nyilván mi átadtuk azt a fajta ismeretanyagot, hogy mi az, amit mutasson meg. Az együttműködő partnerünk végigvezeti ezen a túrán akik ezt igénybe veszik, és ott szintén a természethez kapcsolódó információkat, edukációt adunk át. De ha már egyszer itt vagyunk, akkor ugye már a Szeleta Park új helyi vezetésével, pedig és a város vezetésével, hiszen a Turinform iroda segítségét is kértük ebben, létrehoztuk

0: Hát ez a megajándékozottságnak a szinonimája. Mégpedig azt, hogy ünnepelni, nekünk sohasem elég csak a múltat ünnepelni, tehát nem csak a születést, hanem az újjászületést is ünnepelnünk kellene, tehát a születést csak újjászületéssel tudjuk ünnepelni.
1: Vagyis?
0: Vagyis az egyház nem csak megszületett, hanem folyamatosan születik. És ez a folyamatos születés, ez azt feltételezi számomra, hogy a hálaadás a megszületésért az a missziói elhívás is jelenti egyszer s mindszer. És ennek a lehető legkonkrétabbnak kell lennie, azt hiszem. Vagy inkább azt mondanám, hogy lehet lennie.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Viski András erdélyi írót hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az ehető erdő és az erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Egyszer csak egy éjszaka mozdul a fal, beleharsog a szív, az ész a jaj.

хоть. Важно нам собою.

Reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Ekkor született meg Pohris fejében az ötlet, hogy megszerzi magának az egész földközi tenger déli gyümölcs forgalmát. 3 napot tartózkodott mindössze a szigeten. A lányok, akiket a kedvét kereső görögök esténként a szállodába küldtek, Irénére emlékeztették. Ugyanaz volt a járásuk, a hangjuk, a testük. Diadalmas, keleti kényurak gőgjével dúskált szépségükben és kiszolgáltatottságukban. Tudta, hogy nem azért ajándékozzák meg szerelmükkel, mert tetszik nekik, hanem mert legyőzte őket. Legyőzte Szamoszt, megtiporta, és ez a tudat még fokozta az éjszakák örömét, hogy Szamosz lányai szerelmet kell hízelegjenek neki, az útált és megvetett zsidónak, mert félnek tőle. Aztán körülhajózta egész Görögországot, és a siker nyomon kísérte végig, mintha csak a sors is kárpótolni akarta volna az elszenvedett megaláztatásokért. Sikerült előnyös egyességet kötnie a gyümölcs exportőrökkel. A termést felvásárló kiskereskedők készségesen léptek be a vállalat szolgálatába, és a pénz úgy hömpölygött körülötte, mint egy megáradt tavaszi folyó. Athénben egy táncos nő, aki egy angol kapitánnyal vacsorázott, szó nélkül otthagyta a kapitányt egy brilliáns gyűrűért. Pedig szép pirosarcú, kékszemű szőke fiú volt a kapitány, és 3 napos hajóútra ment vele. Ciprus szigetén egy osztrák grófnő ajándékozta meg a szerelmével, alig került az egész mulatság néhány ezeresbe, és pokoli örömöt érzett, amikor az elkényeztetett előkelő hölgyet a 4. napon otthagyhatta búcsú nélkül, mint egy megunt hálóinget, hogy tovább hajókázzék Olaszország felé egy közönséges kis harmadrangú dizőzzel, akinek egyetlen szerencséje az volt, hogy valamiképpen Évára emlékeztette. Olaszországban 3 hetet töltött, ami kellőképpen beszervezte ottani képviseleteit is, aztán hazatért Bécsbe, a déli naptól barnára égve, kigyógyulva minden lelki nyavajából, elégedetten, egészségesen, öntudatosan. Bécsben már ősz volt akkor. Az első hír, amit megtudott, az Éva eljegyzésének fölbomlása volt. Először csak elcsodálkozott. Vidáman őszintén csodálkozott. Hát mi azt gondolta? A félistenek is orra buknak olykor? Aztán rátelefonált egy magándetektív irodára, és megbízást adott, hogy derítsék föl a dolog hátterét. 3 nap múlva ott volt az asztalán a részletes jelentés. A következő 3 nap kinyomoztatta a Kunzler áruház ügyeit. Kedvező értesülések futottak be. Mikor minden adat együtt volt, nagyon nyugodtan és nagyon megfontoltan megindította a támadást. Nem sietett vele. Arra is ügyelt, hogy még a saját munkatársai és alárendeltjei se vehessenek észre semmit. Lassan, de tervszerűen haladt előre a maga célja felé lépésről lépésre, mint a pók, amikor a hálóját vonja szálanként, előre kiszámított geometriai képletek szerint lassan, de pontosan és kérlelhetetlenül. Megbízottai útján összevásároltatta a Kunzler váltókat. Kerülő utakon belevitte a vállalat ilyet kapkodó vezetőit bizonyos ügyletekbe, melyeknek szálait ő tartotta nagyon messziről a kezében. Az egész olyan volt, mint egy nagyon bonyolult, de nagyon érdekfeszítő hadművelet. A légy már a hálóban volt, de még vergődött. Még összébb kellett húzni körülötte a szálakat, egyre szorosabbra. Hónapok teltek el. Eltelt 1 év, 2 év. A dél-kelet-európai bor és gyümölcs koncern kezében tartotta az összes piacot és ontotta a pénzt. A Pohris bankház valóságos hatalommá erősödött a pénzügyi piacon, és a légy már alig mozgott. A bonyolult hálószálai menthetetlenül köréje csavarodtak, már csak egy jel kellett, amire meghúzzák a hurkokat. 2,5 évig nem lépte át a Kunzler villa küszöbét. Évát néha látta az utcán. Ilyenkor köszöntek egymásnak udvariasan és hidegen, ahogy közömbös ismerősök szokták köszönteni egymást, de a legélesebb szemlélő se vehette volna észre, hogy valamilyen tervei vannak a leánnyal. Végül majdnem 3 évi várakozás után hirtelen megadta a jelt. Láthatatlan kezek egyszerre rántották meg a gondosan kiépített szálakat, és a Kunzler áruház egyik napról a másikra összedőlt. A csődöt nem lehetett elkerülni. Láthatatlan kezek gondoskodtak a jól megszervezett manipulációk során arról is, hogy a fejvesztett vezetőség végső kétségbeesésében olyan lépéseket is tegyen, melyek csőd esetén fölkelthették volna az ügyészség érdeklődését is. Mikor mindez idáig eljutott, Pohrisch Gottfried hozatott magának egy piros szegfűcsokrot, és szépen, kényelmesen átsétált a Kunzler villába. Március vége volt, a gyep zöldülni kezdett, jókedvűen nyitott be a kapun. Első pillantásra elégedetten látta, hogy a Kunzler ház ez alatt a 3 év alatt mennyire megöregedett. A falakról itt-ott omladozott a vakolat. A virágágyásokban ott száradtak még az őszi kórók, kertészkeze nem gondozta őket. Belülről is a bomlás félreismerhetetlen jeleit viselte magán a lakás. Alrendetlen volt és takarítatlan, a szalomból hiányzott néhány értékes festmény, és a perzsa szőnyegek helye üresen ásított a parketten. Pohrisch mosolyogva átadta a piros szegfűcsokrot a gondterhelt ábrázatú szobalánynak, azzal otthonosan bekopogtatott Kunzler Adolf dolgozó szobájába. Mikor az ajtót kinyitotta, egy pillanatra maga is megdöbbent attól, amit látott. Az íróasztal mellől egy sápat, lesoványodott arc nézett feléje, szemeiben az üldözöttek riadságával. A szánalom meleg hulláma öntötte el Pohrisch Gottfriedet, aztán fölemelt a fejét, és szélesen ránevetett a megdöbbent, kétségbeesett arcra. Majd a teljhatalmú hadvezér öntudatos, nyugodt lépteivel odament az íróasztalhoz, és kinyújtotta a kezét. Hallom, hogy nehézségei vannak az üzlet körül. Miben lehetek segítségére? 4 teljes órát tárgyaltak egymással azon a napon. Kunzler Adolf és Pohrisch Gottfried. Másnap elkészültek a szerződések. Egyik a Pohrisch bankházat és a Kunzler áruházat illette. A másik egy házassági szerződés volt. Az esküvőt május 1-én tartották meg, és Éva kívánságára teljesen szűk körben. Gottfriednek mindegy volt. Diadalmámorban úszott így is. Jegyességük ideje alatt majdnem minden este színházba vitte Évát, operába vagy hangversenyre. Úgy mutogatta, mint valami ritka ékszert. Nem is ékszert, mint egy nemesi levelet. Ide néz, Bécs! Mondták apró csillogó szemei, amikor ott ült Éva mellett a páholyban. Legyőztem minden ellenségemet! Legyőztem a megaláztatásokat, a háttérbeszorítottságot, legyőztem a szép férfiakat, a bátrakat, az erőseket, a női szívekkel bánni tudókat, én? Az esetlennek csúfolt, a zsidónak ócsárolt. Legyőztem ezt a dacos, szép, kitenyésztett asszonyembert is, és alázatos szolgálommá teszem. Ti még az Ujjahegyét sem csókolhatjátok meg az engedélyem nélkül, s én akkor tépem le róla a ruhát, amikor majd nekem jól esik. Ezeket mondták a szemei, s akkora büszkeség és öntudat feszítette, hogy legszívesebben hangosan belekiabálta volna az emberek közé. Legyőztelek, világ! Aztán megtörtént az esküvő. Az első éjszakát Lozanban töltötték, egy ragyogóan pompás szállodai szobában, melynek erkélye a kéken csillogó tóra nyílt. Egy oldalú nász éjszaka volt. Éva úgy adta oda magát hidegen büszkén, összeszorított szájjal mozdulatlanná merevedve, mint egy halott. De Gottfriedet legkevésbé sem zavarta ez a passzivitás. Ő elérte, amit akart. A fő, hogy a világ látja és azt hiszi, ez a szép szőkeasszony őt ajándékozta meg a szerelmével, nem a többi gőgös emberhímet, őt választotta, a zsidót. Ez volt fontos egyedül, hogy a világ ezt lássa és ezt gondolja. A szerelem, az Pohris Gottfried számára úgy sem éva volt. Még akkor sem ő lett volna, ha tomboló érzékiséggel adja oda magát. Gottfried számára a szerelem valami egészen más volt, valami csodálatosan szép, meseszerűen távoli emlék, de szomorú és keserű emlék, amit el kellett feledni. Samosz. Olajfaliget. Irene. Ez volt a szerelem. A többi csak harc önmagával és a világgal. És Éva mindössze egy lépcső volt ebben a harcban, egy kivívott győzelem. 3 napot töltöttek Lozanban, aztán tovább utaztak Párizs felé. Párizsban a második napon egy üzlet felével való tárgyalás közben megütötte a Gottfried fülét Lubovszki neve. A szomszéd asztalnál 2 fiatalember beszélgetett valami művész szalonról. Az üzletfél véletlenül ismerte az egyiket, valami norvég újságíró volt. Megérdeklődné tőle ennek a Lubovszkinak a címét, kérdezte Gottfried unott és közömbös hangon. Valamikor iskolatársak voltunk. Aztán néhány sort írt a névjegyére, és elküldte egy hordárral a megadott címre. Meghívta Lubovszkit vacsorára. Feszült izgalommal várta a percet, élete nagy percét, a teljes diadal és elégtétel percét, amikor a gyűlölt díszpéldány odalép majd az asztalhoz, és meglátja, hogy ki az, aki mellette ül. Ki az, aki csak úgy említett meg a névjegyen, a feleségem. Alig várta, hogy gyönyörködhessen a nagy ellenség eltorzó arcában, irítségében, fájdalmában, megaláztatásában, és az arcába kacaghasson. Ide néz, Lubovszki Kazimír, életem megkeserítője. Én kaptam meg a nőt, akit te nem tudtál megszerezni magadnak. Én kaptam meg őt, én, a lenézett, a kigúnyolt, a sűn. Nagyon várta ezt a pillanatot. Nem is beszélt róla Évának, meglepetésül szánta neki is. Csak attól félt, hogy esetleg nem jön el. Hogy talán tudja már, és nem jön el. És így nem gyönyörködheti kínjában és megaláztatásában. De eljött. Eljött, és Pohris Gottfried láthatta a gyűlölt szép arcon a megdöbbenést, és valóban úgy érezte, hogy ez a pillanat mindenért kárpótolta, amit valaha is el kellett szenvedjen, és látta ugyanakkor Évát is elsápadni, és ez újra győzelem volt. Egy másik nagy győzelem. Győzelem az asszony fölött, aki az övé, és mégsem az övé egészen, de aki soha ezé a másiké már nem lehet. A győztes és a tulajdonos elégedett gőgével figyelte őket ott az asztalnál, és úgy érezte, hogy most, ebben a percben érte el élete célját, fölülkerekedett az ellenséges világon véglegesen és visszavonhatatlanul. Jó érzés volt ez, kellemes és melegítő, annyira, hogy egészen elérzékenyült tőle. Most, hogy úgy érezte, egyenlővé lett ezzel a kettővel, mert legyőzte őket. Szeretett volna jó is lenni hozzájuk, és kegyes. Szerette volna feloldani a zavarukat, és ezért beszélt, mindenfélét össze-vissza, megrendelte a vacsorát, és megvendégelte őket minden jóval, mint ahogy egy bőkezű nagybácsi megvendégeli a szegény rokonokat. Samoszi bort hozatott, és hagyta szétfolyni az inyén a forró zöld sziget emlékének ízét, a győzelem ízét. Samosz. gondolta, és szeme megnedvesedett a boldogságtól. Samos, mit tudják ezek ketten, ez a két legyőzött nyugati díszpéldány, hogy ki vagyok én? Ezt csak te tudod, Samos. A te forró keleti tüzet tudja, olajfaligeteid illatos sűrűi, aranykék egedó Samos. Én, a kelet fia, hogy szánom ezt a kettőt, akit leigáztam? Megrészegítően nagyszerű érzés volt emberségesnek lenni, megbocsátónak és jónak ezzel a két megalázott ellenséggel szemben. Beszélt, kedves és jó akart lenni, nagyon kedves és nagyon jó, mint a nagyúr, aki leveri lázadó rabszolgáit, de megbocsát nekik. Ivott, és egyre nőtt a kedve, áradt, mint egy szamoszi borral tert folyó. Hiába volt szótlan és hallgatok a másik kettő, ő örvendett és beszélt helyettük is. Menjünk egy mulatóba, mondta hirtelen. Te vagy a párizsi, Kazimír, vezess hát. Mindent fizetek, mindent. Majd ti ketten táncoltok, és én nézem. Én fütyülök hozzá. Moulin, azt mondod, jó, ahova akartok. Fizetek. Kint csillogott az éjszaka. Boldog tavaszi mámoros éjszaka. Samos úr a győzelmet ünnepel, és megbocsát mindenkinek, aki valaha is rátiport. Nézd, Párizs, és halljad, mesztelen keleti táncos nőkkel ma még körüllengjék bujatáncaikkal a világurát, és ez a két fehér rabszolga pezsgőt iszik majd, is örvend alázatosan a kegynek, hogy részt vehet-e pazar győzelmi lakomán. Ó, Samos, babonás hegy győzelmi kabala, aranyba öntetem a nevedet, és szüzeidet gyermekkel ajándékozom meg, én a keleti nagyúr, a nyugat legyőzője. Kis és sokat ivott a szamoszi borból, de kint a hotel előtt a bor is diadal enyhe szédületén keresztül is hirtelen eszébe jutott, hogy egy fontos telefonbeszélgetést vár ma estére, a marokkói gyümölcspiac bekapcsolódásáról volt szó, soron levő lépés a világuralom felé. Egy pillanat, gyerekek, bocsássatok meg. Szólnom kell a portásnak, hogy a marokkói beszélgetést kapcsoltassa át a... Hogy is hívják, kérlek, ahova megyünk? Moulin, persze, egy pillanat. A portás följegyezte krétával az utasítást egy kis fekete táblára. Mikor újra kiért az utcára, a másik kettőt nem találta többé a szálloda előtt. Még nem gondolt semmi rosszra. Előre mentek bizonyára, igazuk volt. Éva biztosan fázott az utcán, az esték még hűvösek, és ez a Kazimír gondos jó fiú, nem akarta, hogy beteg legyen. Persze, hogy jó fiú, most már jó fiú igazán. Ezentúl barátok lesznek megint, igazi barátok, mert ezentúl ő lesz felül, és ő diktálja a barátságot. Képeket rendel majd nála, persze, segíteni fogja. Talán Samosra is elviszi egyszer. Festőnek való hely. Megrendelhetné nála Irene képét aktban. Persze, csak is aktban. Aztán odaakasztja majd az Éva ágya fölé. Ez lesz csak a tréfa. Hadd lássa ez a gőgös jégcsap, hogy milyen egy igazi nő. Taxi? A Moulinbe? Moulin Rouge? Vagy a Petit Moulin, uram? Mi? Vagy úgy persze? Hát ezt nem tudom. Hát vigyen előbb az egyikbe, s ha ott nem lesznek, akkor a másikba. Az elsőben nem voltak, a másodikban sem. Kétszer is körül járta a mulató termeit. Nincs még valami más helyiség itt? Nincs, uram, felelt a pincér, keres valakit? Igen, telefon van, a fülkében, uram. Valami ideges nyugtalanság kezdett elhatalmasodni rajta. Az idegrendszere felől jött, egészen alattomos módon. Az elméje tiltakozott még ellene. Mit mondták a logikához szoktatott agysejtek, hova mehettek volna? Ott sétáltak valahol a szállodak körül, csak elkerültem őket, bizonyára ott várnak rám még mindig. Halló, Hotel Continental, portás? Itt Pohris, igen, Pohris. A feleségem ott van? Nem? Nézze meg kérem a szálloda előtt. Egy úrral kell lennie, igen, a szálloda előtt valahol. Ott várnak rám. Köszönöm. Majd végtelennek tetsző idő múlva. Haló? Mi? Nincs ott? Haló, nem értem. Igen? Jó. Köszönöm.
3: Verejték ütött ki a homlokán. Hörögve lélegzett. Érezte végig kúszni a hátán azt a zsibbadó pánikot, amit akkor Samoson érzett. Nem, ez nem történhet meg még egyszer. Most már nem. Valamit tenni kell. Átkozott bitangok, hogy egy percig is bízott bennük. Átkozottak ezek a gőgös szőkék, ezek a szélhámosok, ezek az örökké lázadó rabszolgák. Csak láncra verve lehet tartani őket, nem szabad gyönge legyen velük szemben az ember, nem szabad jó legyen egy pillanatig sem. Átkozottak. Feltelefonálta a rendőrséget. Az ügyeletes tiszt vidám párizsi szemtelenséggel kijelentette, hogyha a kikapos asszonykák találka helyeinek a leleplezése mától fogva a rendőrség feladatát képezni, ugye a személyzet létszámát legalább 20-szorosára kellene fölemelni. Erre pedig az államnak sajnos nincs pénze, ezért nagyon sajnálja, de kénytelen megkérni monsieur-t, hogy lehetőleg a saját hatáskörében intézze el ezt az ügyet. Tapasztalatból megnyugtathatja egyébként, mondta a rendőrtiszt a telefonba, hogy az ilyen elkószált asszonyok általában egy idő múlva elő szoktak kerülni. Legjobb lesz, ha megiszik monsieur egy üveg vörös bort, és türelemmel várakozik. Időjárás és női szeszély ellen még nem találtak föl szert az orvosok. Pohris nagyokat fújt dühében. Reszkető kezekkel kereste ki tárcájából Lubovszky címét. Visszajut a taxiba és odahajtatott. A lakás zárva volt. A hosszú zörgetésre előbújt valahonnan egy borzas és álmos öregember, és érthetetlen párizsi zsargonnal jól lehordta az éjszakai csendháborításért. De Pohris nem távozott addig, amíg meg nem esküdött a mérges öreg, hogy Lubovszky úr nem jött haza sem nővel, sem anélkül.
2: Erre még egyszer végigjárta a két mulent. Kiderült, hogy egészen kint valamelyik külvárosban van még egy harmadik is, a Vieux Moulin, de abban csak részeg munkások voltak és néhány kifestett olcsó tyúk. Nem maradt más hátra, mint visszahajtani a kontinentálhoz. 2:30 volt már. Az éjszakai portás sajnálkozva rázta meg a fejét. Nem, a madám nem jött még haza. Pohrissal forgott a világ. Leült makacsul a szálloda aljában és várt. Az óra ütötte a negyedeket, a portás bóbiskolt a ketrecében, néha jött valaki és kérte a kulcsát, de Éva nem jött. Hideg kétségbeesés szállta meg, mely lassan őrjöngő düvé fokozódott. Hát ezt tették vele. Így éltek vissza a jóságával ezek az aljasok, ezek az ellenséges idegenek, ezek a telivér díszpéldányok. Vele merték ezt megtenni, vele, aki jó és elnéző akart lenni hozzájuk. Igen, már meg is akart bocsátani nekik. El akart feledni minden csúnyát és rosszat, amit tőlük kapott. Hát nem, nem, nem. Soha többé nincs feledés és megbocsátás. Soha többé. Fogat fogért, szemet szemért. Csak kerüljön szeme elé ez az asszony, ez a dög. Megkötözi és megkorbácsolja. Amíg a vére csorog, igen, amíg a vére csorog, és amíg kegyelemért könyörögve csókolgatja a lábait. Ez a gőgös szőke rongy. És ez a férfi, Lubovszky Kazimír, az örök ellenség, hogyan is tudott megbízni benne? Most ott fetrengenek együtt valahol, és röhögnek rajta. Igen, egészen biztosan röhögnek rajta, a zsidón, a megvetetten, a kiátszotton. De megállj csak, Lubovszky Kazimír, elpusztítalak, összemorzsollak. Eltaposlak, mint egy mérges rovart. Nem izommal izom ellen, nem, ne reménykedj ebben. Pohris Gottfriednek megvan a módja hozzá, hogy elpusztítson valakit egészen más eszközökkel. Jaj neked, Lubovszky Kazimír, 100-szor és 1000-szer, jaj.
4: Lett. Jöttek a takarítószolgák, és fölszedték a szőnyegeket, kinyitották az ablakokat. Nem csodálkoztak azon, hogy valaki ott ül a halban. Hotelszolgák sohasem csodálkoznak. Pohris mégis úgy érezte, mintha gúnyos és szánakozó pillantások érték volna, s mintha odasúgták volna egymásnak azok az emberek. Nézd ezt a ronda zsidót, a felesége elment egy másikkal. Nem bírta tovább. Fölment a szobába, levetette magát az ágyra, és sírt. Gyerekkora óta nem történt meg vele, de ott fönt a szobában az ágyra borulva sírt. A szégyen és harag könnyei voltak azok, a tehetetlen keserűség és megaláztatás könnyei. Keze görcsösen markolta a párnát, és fogai rágták a gyűlölt, ezerszer gyűlölt asszony hálóingjének sejmét, vad, bosszú álló düvel, mintha az a gyűlölt hideg és szép test is itt lenne a sejem rostjai alatt, és jajgatva rángatózna a fájdalomtól. Reggel 8-kor felhívott egy magándetektív irodát. Délre megkerült a taxivezetője, aki az állomásra vitte őket. Egy óra múlva tudták a vonatot is, amelyikre felszálltak. Pohris további megbízást adott az irodának, derítsék ki a két ember tartózkodási helyét. Aztán átköltözött egy másik szállodába, ahol nem kellett állandóan magán érezze a személyzet gúnyos és sajnálkozó pillantásait. Két hét betellett, amíg sikerült a detektív iroda embereinek kinyomozni azt a tengerparti kis falut, ahova a szökevények elbújtak. Ez a két hét a pokol volt maga. Folytak tovább az üzleti tárgyalások a marokkói képviseletekkel, de minden egyes összejövetel, amire el kellett mennie, olyan volt, mint egy vesszőfutás. A legudvariasabb üzletfél arcán is ott vélte látni azt a kis gúnyos mosolyt, ami a megcsalt férjének szól, akit a nászút első hetében itt hagyott a felesége. Azon kívül már régen Spanyolországban kellett volna lennie. Az ottani tárgyalások megakadtak. Egy német érdekcsoport erős ellenakciót indított, mely veszélyeztetni kezdte a marokkói kilátásokat is. Érezte, hogy benne van a hiba, nem tud eléggé koncentrálni, és a szervező képessége is csődöt mondott. Tudta, hogy mindennek Éva és az a másik ember az oka, és ezért, ha lehetett, még jobban gyűlölte őket. De gyűlölni kezdte saját munkatársait és alkalmazottait is, akiknek a szeméből kár örömet olvasott ki. Mintha lapuló pillantásaik azt mondták volna, úgy kell neked, minek vettél el egy nem közülünk valót. Mi ajánlottuk a Goldberger lányt, mi ajánlottuk a Rothschild lányt, de neked egy idegen kellett. Hát most láthatod, hogy mit várhatsz tőlük? Ezt mondták azok a szemek. Pokoli volt, pokol az a két hét. Aztán végre megjött a jelentés. Pohris Gottfriedné és Lubovszky Kazimír itt és itt tartózkodnak. Gyorsan elrendezte az útlevelek dolgát, csomagjaikat feladta Marseille-be, magához vette az iratait és vonatra ült. Sokáig tartott az út és ráért kitervezni a nagy jelenetet. Eredetileg arra gondolt, hogy előbb egy bottal vagy valamivel leüti a festőt, aztán addig veri az asszonyt, amíg térden állva kér bocsánatot. De ezt a tervet hamar elvetette. Először is túlságosan rémdráma ízű volt, mert kétségesnek látszott, hogy sikerül-e leütni Lubovszkit, s nem süle el ordítva a dolog. Különböző megoldások jártak az eszében, végül is amellett döntött, hogy hűvös lesz, tárgyilagos és nagyon udvarias. Ez talán legjobban a Pohris bankház fejéhez. Az ő pozíciójában nem engedheti meg magának az ember, hogy úgy viselkedjék, mint egy kocsis, akit megcsal a felesége. Itt üzletről van szó, mert alapjában véve minden üzlet a világon, a házasság is, az élet is, minden. Ez a szerencse. És az üzleti világban nincs helye az indulatoknak. Kissé azért reszketett a lába, és a szíve is dobogott, amikor a kis tengerparti halászfalú állomásán kiszállt a vonatból, és megindult a vendéglő felé, amerre az irányt a vasúti tisztviselő megmutatta. Mi lesz, ha szembe találkoznak az úton, gondolta, vagy ha elfutnak, vagy ha az ember egyszerűen rám támad, de nem találkoztak össze.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Nyolc órakor a híreket hallják itt az Európa Rádióban, a következő órában még mindig a Kontinentális Reggeli című magazin szól. Remélem, velünk tartanak.

0: az életre. Együtt én meg te.
1: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget. Az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek, olvasható a közleményben. Világrekord kísérletre készülnek a magyar citerások, köztük térségünkből is, akik több mint 500-an gyűlnek össze a tervek szerint május 30-án a Budai Vár oroszlános udvarában, hogy közösen állítsák fel a legnagyobb citera együttes Guinness világrekordját. A rekordkísérlet egyszerre tisztelgés a hangszer és a magyar népzenei hagyományok előtt, emellett pedig a közös zenélés erejét kívánja megmutatni, írják közleményükben a szervezők. A kezdeményezés előző egy 2024-ben született magyar rekord volt, amikor 201 citerás muzsikált együtt. Az idei esemény ezt jóval túlszárnyalja, mivel most a cél a Guinness világrekord felállítása. A rekordkísérlet során szatmári népzene csendül fel az 500 fős citera együttes előadásában. A zenei anyagot a szervezők már januárban nyilvánosságra hozták, hogy a résztvevők hónapokon át készülhessenek a közös fellépésre határon innen és túl. Az együttes koncertmestere ezúttal is Nauner Agárdéjéval lesz, akinek vezetésével szólal meg a műsor. A citerások Magyarország szinte valamennyi régiójából, valamint a határon túli magyar közösségekből, Erdélyből, Felvidékről, a Muravidékről és Kárpátaljáról érkeznek Budapestre. A résztvevők több mint 80 települést képviselnek, többek mellett Miskolcot és Nyíregyházát is, bizonyítva, hogy a népzene ma is élő közösségi nyelv, mely generál és országhatárokat köt össze. A legidősebb résztvevő 87 éves lesz. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartás végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak majd. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervezi utazását, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről, mondta a vezető. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mikor tud használni Isten? Rólam tanúskodnak az írások. János evangéliuma 5. fejezet 39. vers. Ahhoz, hogy Isten használhasson, két dolgot kell tudnod. Először is azt, hogy kicsoda Isten. Egy kislánytól megkérdezte a tanítója a vasárnapi iskolában, hogy mit rajzol, mire az így felelt: Istent. De hát Istent még soha senki sem látta, okította a tanító, ám a kislány magabiztosan ezt válaszolta: majd meglátják, ha kész leszek a rajzommal. Fontos, hogy tudd, lehet olyan ember a környezetedben, aki csak is azzal az Istennel találkozik, akit te mutatsz be neki nap mint nap. Ahhoz, hogy jól ismert Istent, időt kell töltened vele. Nem a fennmaradó, fölös idődet, hanem naponként odaszánt, prioritást élvező, minőségi időt. Másodszor azt, hogy te ki vagy. Mózes két dolgot kérdezett Istentől, amikor elhívta, hogy szabadítsa ki Izraelt Egyiptomból. Az első: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Mózes második könyve 3. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. Ahhoz, hogy megtudd, ki is vagy, először azt kell tudnod, hogy Isten kicsoda, ekkor leszel hiteles. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra. Mózes második könyve 4. fejezet 1. vers. De az Úr erre megkérdezte tőle: mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr. Mózes második könyve 4. fejezet 2. verstől az 5. versig. Ennyi elég is volt Mózesnek, és elég lesz neked is. A lényeg, hogy tudd, kicsoda Isten, és ki vagy te, akkor használni tud téged az Úr. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt! Kellemes rádiózást kívánok, a Kontinentális reggeli című magazin műsort hallgatják az Európa Rádióban. Az előttünk álló óra témái pedig a következők. Első beszélgetésünkben a nyári szezonra adódó diák munka lehetőségekről szólunk majd, elsősorban az észak-magyarországi kínálkozó munka lehetőségekről, ahol 2200 forint körül van az átlag órabér.
2: A legnépszerűbb munkák között tudom említeni az egyszerűbb csomagolási, betanított könnyű fizikai tevékenységeket, ahol gyors betanulással és rugalmas kezdéssel, lehetőséggel tudnak a diákok dolgozni. Példának okáért ezek között meg tudom említeni a csomagküldő cégeknél lévő lehetőségeket, szortiment és postacsomagok válogatása, rendezése előírás szerint, illetve ezen kívül a kereskedelmi szektor is sok lehetőséget tartogat a számukra, árufeltöltői, pénztáros munkakörökben, többek között ezeket tudnám említeni a szezonális munkák között.
1: A V4-ek geoparkjainak képviselői látogattak a térségbe, hogy tapasztalatot cseréljenek és erősítsék együttműködésüket.
3: Selmezbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-es országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező 3 országgal már 3 év óta.
1: A Magyar Természetjáró Szövetség pályázatot írt ki a tavasz folyamán a turista utak jelzéseinek felújítására. Az év folyamán végzik ezt a munkát.
4: Ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk ez szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból.
1: Ezek a kínált témák. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A nyári szezon közelettével ismét élénkül a diákmunkapiac. 2026-ban az átlagos diákmunka órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak. De speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. A havonta átlagosan 4000 diákot foglalkoztató Mindiák Szövetkezet adatai szerint ugyanakkor a nyári szezonban a legtöbb diák munka már a minimál bérnél magasabb bérszinten érhető el. Észak-Magyarországon 2200 forint körüli átlagok a jellemzőek. A leggyakoribb nyári munkák továbbra is a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. A klasszikusnak számító nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. A cégek közül sokan már eleve úgy terveznek, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárják, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben, és akár későbbi főállású elhelyezkedés alapja is lehet a munkavállalás. A miskolci és a Borsod-Zemplén megyei diákok körében is sokan úgy tervezik a nyarat, hogy elmennek dolgozni, hogy kiegészítsék jövedelmüket. Gondolom így lesz ez az idei nyáron is, de hogy milyen lehetőségeik vannak, arról beszélgetünk most Göbl Róberttel, a Mindiák Szövetkezet elnökével. Jó napot kívánok! Hát milyen lehetőségeket kínálnak, gondolom észak-magyarországi diákok számára is.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat is. A nyár most is minden diák esetében, tehát azt el lehet mondani, hogy várakozással néznek elébe ők is, illetve mi is természetesen készen állunk a fogadásra, és minden tekintetben azon munkálkodunk, hogy minél több és színesebb munkalehetőséget tudjunk nekik kínálni itt a régión belül is, ahogy országosan is. A legnépszerűbb munkák között tudom említeni az egyszerűbb csomagolási, betanított, könnyű fizikai tevékenységeket, ahol gyors betanulással és rugalmas kezdéssel, lehetőséggel tudnak a diákok dolgozni. Példának okáért ezek között meg tudom említeni a csomagküldő cégeknél lévő lehetőségeket, szortiment és postacsomagok válogatása, rendezése előírás szerint, illetve ezen kívül a kereskedelmi szektor is sok lehetőséget tartogat a számukra, árufeltöltői, pénztáros munkakörökben, többek között ezeket tudnám említeni a szezonális munkák között, de természetesen évközben is állunk rendelkezésre gyakornoki munkákkal azon diákok részére, akik főiskolások, egyetemisták és a meglévő tanulmányaik mellé, szakirányuk mellé keresnének azzal összefüggésben lévő munkaköröket, lehetőségeket. Itt akár 6 hónapos vagy hosszabb távú lehetőségre is van mondjuk bekapcsolódni.
1: Igen, ezt írják a sajtóközleményükben is, hogy nem csak a nagyobb cégek, hanem most már a KKV-k is nyitottak a diák munkára, és talán egy utánpótlás képzésnek is tekinthető ez, hogy kiképezik azt a munkaerőt, akit ők majd alkalmazni akarnak.
2: Így van. Ez kezdetben egyébként a nagyobb multinacionális cégekre volt jellemző, ahol a toborzás előszobájaként használták, részben erre is használták a diákmunkát, tehát az iskola szövetkezeti foglalkoztatást, és azok a diákok, gyakornok, akik beváltak a területen, ők a tanulói jogviszonyuk lejártával, ha kölcsönös volt a megfelelés, tehát ők is szerettek volna, és szívesen maradtak volna a cégnél, és a cég is ezt meg tudta oldani, mert volt adott esetben létszámkerete, akkor ez egy opció volt, és továbbra is az, hogy ott maradhat a diák ebben az esetben a területen, és főállás munkavállalóként folytathatja a munkáját, már magasabb óraszámban, tehát teljes időben akár, és nagyobb jogosultságokkal természetesen. De múlt évben és idén kifejezetten erősödött erősödtek a megkeresések, és már a kisebb cégek is előszeretettel gondolnak diákok foglalkoztatására. Tehát értem ez alatt ott, ahol lehet, hogy csak 5-10 fős méretű cégről van szó, de az egyszerűbb részfeladatokba vonástól egészen a kicsit komplexebb feladatokig be tudják vonni a diákokat, akkor azt lehet mondani, hogy kiterjedt a mozgalom, és a kisebb cégek is épp úgy keresik a diákokat, reflektorfényben van az ő foglalkoztatásuk.
1: Mire kell figyelni a szerződéskötéskor? Gondolom, hogy ezt az önök szövetkezete bonyolítja, vagy ellenőrzi?
2: Így van. Ebben teljes körön segítjük a diákokat. Tehát elsőként mi a megrendelőkkel állunk kapcsolatban, és velük keretszerződéssel dolgozunk együtt. A szövetkezet által felvállalt munkákban van módja a diákoknak bekapcsolódni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az ő esetükben mindenképpen az kiemelten fontos, és ezt hangsúlyozom, hogy nappali tagozatos jogviszonynak szükséges lenni, tehát ezzel rendelkezniük kell a diákoknak. Hát a munkakedv, azt gondolom, az mindenkiben megvan, és hogyha ezek megvannak, és mindenki eltervezte, hogy milyen ráéréssel rendelkezik, milyen kapacitást tudna munkavállalásra fordítani, akkor, ahogy a többi iskola szövetkezet, ugye mi diák szövetkezet irodájában is ugyanúgy mi is várjuk. Őket segítjük az eligazodást, természetesen azon kívül, hogy a honlapunkon tájékozódhatnak a lehetőségek közül, telefonon vagy személyesen is állunk a rendelkezésükre. Célszerű már a munkakezdés, tehát a tervezett munkakezdésük előtt azért 2-3 héttel a nyári munkákra értendő, ez érdemes már feltérképezniük a lehetőséget, és kicsit közelebb engedni magukhoz ezt a keresést, hiszen nagyon sok diák szabadul most föl, végez a tanulmányaival az adott évfolyamban és a vizsgáival, és ahogy ez megtörténik, akkor hirtelen nagyon sokan lesznek, akik munkát fognak keresni. A diákbéreket illetően azért ez egy fontos szempont, és ezt mindenképpen megemlíteném, hogy két sarokszám van, az egyik a minimálbér, a másik a garantált bérminimum összege. Az előbbi az bruttó 1856 forintos órabért jelent, és az utóbbi, ahol már középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozna a diák, ott bruttó 2145 forintos órabért tudnak keresni.
1: Én örömmel fedeztem fel, hogy Észak-Magyarország nem a végén kullog, tehát nem nálunk fizetik a legkevesebbet az önök tapasztalata szerint.
2: Igen, abszolút így van, tehát ez mindig ugye kereslet-kínálat függvénye is. Ezek a bérek egyébként 25 év alatt, tehát amit jó hír a diákok részére, hogy ez nettó összeget is jelent, hiszen 25 év alatt az SZIA kedvezmény miatt tulajdonképpen nekik jelen törvényi rendelkezések alapján ebből nem kell személyi jövedelem adózni, de jellemzően a piac is struktúrálja a béreket, tehát azért a lélektani határt 2000 forintos órabért a legtöbb területen már meg tudják keresni a diákok, hiszen versenyben vannak a cégek is azért, hogy a kellő számban tudják bevonzani magukhoz a diákokat. Másrészt pedig meghatározza, igen, a régiókon belül is ugye eltérő akár az iparosodottság mértéke, tehát a meglévő cégeknek a száma, ahol diákok foglalkoztathatók, illetve hogy az a régió, tehát a régión belül milyen a lefedettsége, úgymond a diák munkának, tehát ez egyetembárosban azért el lehet mondani, hogy ott azért széles körű lehetőséget tudnak kínálni a partnerek, tehát például a Kokár, mondjuk egy Nógrád megyében ez egy kicsit nehezebb helyzet és dió, de itt átlagosan a 2000-2500 forintos órabérek között minden további nélkül találnak lehetőséget a diákok. Természetesen speciális esetekben, amikor magasabb elvárásról beszélünk, vagy informatikai tudás, kiemelt nyelvtudás szükséges, akár ezen előbb említett órabérságot át is tudják lépni, és már vannak olyan munkakörök, területek, ahol akár már a 3000 forintot közelítik a bruttó bérek, vagy akár meg is haladhatják.
1: Említette, hogy nappali tagozatos diáknak kell lenni, vagy jogviszonynak kell lenni. Hány éves kortól dolgozhatnak diákok?
2: A Mindiák Szövetkezeten belül 15 éves 15 évtől már fogadjuk a diákokat, tehát amennyiben tudunk olyan munkát kínálni részükre, akkor ez a belépési küszöb az életkort illetően. Ebben az esetben nyilván szülői hozzájárulást kérünk a diákoktól, és hát az ő esetükben az a fiatalabb, tehát a 15 éves diákoknál ott kiemelten fontos, hogy ők kizárólag csak a nyári szünetben dolgozhatnak, az életkoruknak megfelelő munkalehetőségek közül tudnak válogatni, illetve ilyen munkákat is kínálunk részükre, ahol könnyű fizikai, esetleg hostess feladatokba tudnak bekapcsolódni. Tehát ami az ő életkoruknak és az ő elvárásiknak megfelelő munkát jelent.
1: Egyébként érkezik önökhöz valamiféle visszajelzés, hogy milyen munkaerő a diák?
2: Mi évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább szélesedik ez a mozgalom, tehát 92 óta működik a Mindiák Szövetkezet, és hát csak a tavalyi évet tudom példának hozni, ami szintén egy kimagasló év volt, ahhoz képest az idei első és második negyed év mérőszámai alapján is azt tapasztaljuk, hogy 20-25%-kal nagyobb, magasabb az érdeklődés a cégek részéről, és ennyivel több megrendelést tudunk biztosítani évről évre a diákoknak, és a diákok számára is ez egy rendkívül vonzó lehetőség, hiszen nagyon sok cégnél megjelentek már azok a munkák, ahol a felsőfokú tanulmányokat folytató diákok már a szakirányunknak megfelelő, vagy ahhoz közeleső munkák közül választhatnak, tehát mondjuk egy mérnöki műszaki tanulmányokat folytató diák keres munkát, akkor ő tud orientálódni a műszaki területek felé, míg a pénzügyes HR gazdasági tanulmányokat folytató diák, vagy informatikai tanulmányokat folytató diák az ehhez közeleső munkákból tud választani, válogatni.
1: Na most én megfordítanám a kérdést, mert én úgy is értettem, hogy mennyire jó munkaerők, tehát jelez-e önöknek a szolgáltató, vagy az alkalmazó cég, hogy esetleg nem felel meg ez a diák, lusta, nem megy be időre, ilyen visszajelzés érkezik önökhöz, vagy ez nem az ön kompetenciájuk?
2: Minden esetben hát rendszeresen úgy a diákok felé, mint a partnercégeink felé rendszeres visszaméréseket alkalmazunk, elégedettségi felméréseket töltünk ki velük, illetve hát a napi folyamatok is azt igazolják, hogy szorosan, tehát a cégek és a diákok munkavállalásának púzusán tartjuk folyamatosan a mutatójunkat, tehát nagyon kedvező a megítélése, és egyre kedvezőbb a diákok foglalkoztatásának. Erre azokat a háttér okokat tudom felhozni, ami azon túl, hogy árérték arányban ez a szolgáltatás, tehát ez a diák foglalkoztatás tényleg kimagaslik a mezőnyből, tehát rendkívül kedvező az árérték aránya, költséghatékony megoldást jelent, de ezen már túl is léptek a cégek, mert mind a mellett, hogy tényleg kedvező a foglalkoztatásuk, azt lehet mondani, hogy minőségben is, tehát a diák munka, illetve a mögötte álló komplex HR szolgáltatást, amit az iskola szövetkezetek nyújtanak, ezzel együtt kiegészítve én úgy gondolom, hogy ez most jelen esetben egy hát a jelen gazdasági helyzet nehézségeit továbbra is, én úgy gondolom, hogy enyhítheti és leveszi a terhelést a cégek válláról, de hát akár a családok válláról is, hiszen a szülőknek is, hogyha adott esetben egy-két-három gyermekük mondjuk nappali tagozaton tanul egyetemista, azért az ő terhéiket is könnyíthet.
1: Hát be lehet segíteni.
2: Be
1: lehet segíteni a családi kasszában.
2: Így van, vagy akár nagyon sokan tanulmányaikat, kollégiumi díjaikat, rekreációjukat, nyári szünetüknek a szabadságát, ez tulajdonképpen.
1: A jó tanács tehát az, hogy minél előbb nézzék meg például a Mindiák Szövetkezet honlapját, ahol az ajánlatokat találják. Én nagyon szépen köszönöm az információkat. Göbő Róbertet, a szövetkezet elnökét hallották. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Rangos nemzetközi szakmai találkozónak adott helyet a közelmúltban Miskolc. A visegrádi országok geoparkjainak képviselői látogattak a térségbe, hogy tapasztalatot cseréljenek és tovább erősítsék együttműködésüket. Közös cél a földtudományi örökség megőrzése és az arra alapuló fenntartható térségfejlesztés. Az együttműködés célja volt, hogy a régió geoparkjai közösen erősítsék nemzetközi láthatóságukat, és még hatékonyabban tudják képviselni az UNESCO értékeit is. György Balázs az egyetlen határon átnyúló Novográd-Nógrád geopark szakmenedzsere.
2: Gyakorlatilag magyar és szlovák része is van. Mit jelent ez a határ az önök életében? Gondolom, hogy a hegyen nincs kitűzve a határkő, tehát nagyon szoros lehet a kapcsolat.
3: Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg úgy annak tudható be, hogy van egy magyarországi és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani.
2: Korábban keletkezett ez a geopark, mint a Bükki. Mik az eltelt évek tapasztalatai, mik a feladatok?
3: A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert. Kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy vesszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett magának a térségnek a geopark.
2: Mik az önök előtt álló feladatok? Hogy fog kinézni a nyár például?
3: Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre, úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét.
2: Igen, mert hát a geopark cím az nem egy örök cím.
3: Igen, igen. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz.
2: Ez a V4-es találkozó mit jelent önöknek?
3: A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet. Ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósítandó, vagy megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi négyeknek a geoparkjait. ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
1: A geoparkok valódi ereje az együttműködésben rejlik, nem csak nemzetközi szinten, hanem helyben is. A Bükkvidéken azt tapasztaljuk, hogy a közösségek bevonása nélkül nincs fenntartható fejlődés. Ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy egymástól tanulva még erősebb hálózatot építsünk a V4-es országok között. Hangsúlyozta Rónai Kálmánné, a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark munkaszervezeti feladatait is ellátó Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója.
4: Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos.
2: Milyen a kapcsolat a V4-ek geoparkjaival, hiszen most egy ilyen 4 napos rendezvényen vagyunk?
4: Igen, nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-esk országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező 3 országgal, már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt.
2: Több elemet tartalmaz ez a program, ma egy konferencia előtt vagyunk, de hát itt tulajdonképpen bemutatják a térséget is. Mi a visszajelzés eddig?
4: A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt 1 évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézmények, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túravezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk.
2: Mi a tapasztalat? Nagyon különbözőek, vagy egyeznek a problémák, a felmerülő kérdések?
4: Is. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó.
2: Végül hadd kérdezzem meg, hogy mennyire jelent terhet, illetve milyen feladatokat ró mondjuk a Nemzeti Parkra is az, hogy a geopark a kitételeknek megfelelően működjön. Hiszen most nekem az jutott eszembe, hogy egy világörökségi helyszín nem biztos, hogy kap anyagi támogatást. Ez a geoparkoknál hogyan működik?
4: Igen, valóban a világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is a Nemzeti Park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.
1: Kedves hallgatóink, a visegrádi országok geoparkjainak nemzetközi találkozójáról hallották összefoglalónkat.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Magyar Természetjáró Szövetség pályázatot írt ki a tavasz folyamán a turista utak jelzéseinek felújítására. Miskolc körül és a vármegyékben is sok a felújítandó turista jelzés. A részletekről Makár Richárdot, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről, meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni.
3: Milyen feladatokra lehet itt egyet-kettőt már említettünk, mikre lehet úgymond pályázni?
2: Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk ez szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. És amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások. Ez sokak szemében ez lehet, hogy gondot jelent, hogy hozzá papír térképét, és ez a jelzés már nem úgy van, és ez változik, de ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy ez a turista rendszer az régen jött részre, tehát a jelzésrendszer, és például olyan utakon, amit a 70-es években sávokként festettek, és egy út volt, amin néha-néha eljött egy autó, az az út már lehet, hogy most egy forgalmas út, és azon már akkor nem vezetünk utat, és akkor ezt átalakítjuk, és hát mi is azt reméljük, hogy azért folyamatosan ennek a feladatnak a végére érünk, tehát hogy kialakul egy végleges rendszer, amiben változtatni nem lehet. Persze ilyen biztosan nincsen, ilyen állapot, mert változnak a tulajdonviszonyok, változnak az erdőviszonyok, tehát emiatt gyakran van módosítás. Itt már az említett területen is például A sávjelzés az Szamója belterületén a fő utcán ment végig. Most azt tervezzük, hogy a sávjelzést inkább a kaptárkövek felé visszük. Nem fog teljesen a kaptárkövekbe elvezetni, hanem oda lesz továbbra is egy leágazás, de sokkal közelebb kerül a főútról a kaptárkőnek, mármint az általunk vezetett főútról, tehát a sávjelzésről a kaptárkőnek a megközelítése.
3: Esetleg idén, így a pályázatok során, pályázás után milyen feladatok lesznek? Itt ugye például a szomolyai jelzésfestést említetted. Milyen más tervek vannak még az itteni Természetjáró Szövetség részéről?
2: Általában minden tájegységen festünk, ami a megyénkben van, tehát ezt próbáljuk azt figyelni, hogy mindenhol jelen legyünk. Hát nekünk a legegyszerűbb a BÜK lenne, hiszen a szövetséghez tartozó egyesületeknek a javarésze miskolci kötődésű, és ha BÜK-be mennénk, és mindig ott festenénk, akkor itt szuperek.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, azt követően

0: hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről, sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolc-Tapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka-György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gúlya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelező járt énekkarba, és egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumba, a Verespálnyi Gimnáziumba, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben 1 évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor már azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája, Nyíregyházán kaptam a főiskolán, a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Refáns Kollégiumban, azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodákban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként, teljesen a szívembe hatolt ez a muzsika, megállapították az óvonénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarába, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4 voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőr zenész. És mint amatőr zenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezet, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsengetén. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltség bomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenbe jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium évei alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály műveltségi versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a verseny fordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre mással jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló, gratuláló táviratok a rádióban, és nem tudták felolvasni őket, mert mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosság képes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életem, mert ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt, és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjban menni Csovasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt mondja, nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem. Az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból. Miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze egy nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát egy mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat, tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés, tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kellett mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszélve, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefele, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottával leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség is. Ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjon a munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárom, Berkesi tanárul is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncerte sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanárhúnynak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszten, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálatok, hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végülis nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a Nyíregyházi Városi Gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, az kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban, így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfi kar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam a volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungaricum vegyeskarra a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltémur Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy hogy néznek ki a Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc zsoltára tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni. Hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. zsoltár az egyik, 6. bűnbánati zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. zsoltárt, amelyik álomszép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik a életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel dőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai énektanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízűen ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elegen van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint hajdan handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a bokaizületeimből, hogy jól fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, hogyha megnézek egy sportközvetítést, a befutók, hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározom életödöntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzuk meg a halakkal, és akkor azt szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy arlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon, és többre jussak általa. De hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccenést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatásügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU.

0: Val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezetének vezetője. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Nemzeti Színházban, ahol a Miskolci Önkormányzat kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetét, több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként adományozták neki Miskolc Pro Urbe díját.
1: Rendtelen megtisztelő. Úgyhogy nyilván a díjátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arra, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem. És utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről, úgyhogy nagyon izgultam a díjátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta. Készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az egy percet, vagy fél perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben. Nekem az életem valahogy úgy alakult, hogy minden a Vöröskereszthez kapcsolódik, nyilván a életem összes ilyen mérföldköve ide kapcsolódik, azért mert 16 éves korom óta valahogy úgy alakult ki, hogy ez egy elsődleges elhivatottsági pont lett a Vöröskereszt már középiskolás koromban is, és utána is már fiatal felnőttként is, és utána a Vöröskereszt mellett végeztem el a főiskolát. Tehát, hogy mindent oda tudok kapcsolni, hát akkor az volt a Vöröskereszt, amikor nem tudom, ide költöztem. Egy szempontból én szerintem biztos nehézség, vagy lehet, hogy egy ilyen beszűkültség is, a másik oldalon viszont az, mondom, a minőségnek viszont ez a javulását, tehát a jó minőséget viszont ezt tudja. Tehát én egyáltalán nem bánom azt, hogy nekem egyetlen munkahelyem volt eddig.
0: Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balog László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
2: Ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát fenntartható közlekedést. És egy felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motiváció az tulajdonképpen úgy, motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és a matricákat mindenki gyűjti saját magának is. Vannak borsodi iskolák is, a Balázs Győző Református Gimnázium, Szaggimnázium és Általános Iskola, ő a miskolci iskola.
0: Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolc tapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
3: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: lépést óva tesz. Reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Aztán ott állt a vendéglő előtt. Délután volt. A tenger az apró kis vendéglő lábáig nyúlt be az öbölbe, és hullámaival halkan verdeste a part köveit. Erősen dobogott a szíve, amikor a vendéglőbe benyitott. Mi lesz, ha azt mondják, hogy a szobájukban vannak? Egyszerűen fölmegy, és rájuk nyitja az ajtót, vagy lehívatja őket? Talán csak Évát egyedül? Igen, ez lesz a legjobb, hiszen tulajdonképpen csak Évával lehet dolga, a másikhoz semmi köze sincs. De nem voltak a szobájukban. Madame és Monsieur sétálni mentek, felelte kérdésére a bozontos bajuszú vendéglős, és apró szúró szemeivel gyanakodva mérte végig. Hallott már valamit arról, hogy a délfranciák mindig a szerelmesek pártján vannak, és sohasem megcsalt férjekén, és ezért kellemetlenül érezte magát a vendéglős kutató pillantásai alatt. Leült az üres étteremben. Kávét és vajas kenyeret rendelt, egy tojást is hozzá. Aztán csak leült és ült. Az idő telt. Irattáskájából elővett az Évával kötött szerződést, és a Pochris bankház szerződését is, amit a Kunzler áruházzal kötött. Újra és újra átolvasta őket, Isten tudja hányadszor már. A kerek üzleti nyelven írt mondatok lassan megnyugtatták, és biztonsággal töltötték el megint. Fegyverek voltak ezek a szerződések, azt tudta, éles és legyőzhetetlen fegyverek. Éva meg kell hajoljon előttük, és az a másik semmivé, porszemmé törpül mellette. A szerződés pajzs. A szerződés biztonság, élet és valóság. Minden más komolytalan handabanda. A vendéglős becsöszogott ócska papucsában is meggyújtotta a lámpát. Túl a söntésbe halászok jöttek, és hangos szóval vörös bort rendeltek. Az idő telt, kint sötét volt már. Aztán egyszerre csak lépteket hallott, és valaki kinyitotta az ajtót. Oda nézett. A küszöbön ott állt a gyűlölt ember, a nagy ellenség. Egyik kezében hatalmas méretű kép, a másikban állvány és festékdoboz, és mellette Éva. Időtlenül hosszúnak tűnő pillanat volt, amíg azok ketten ott álltak, s ő az asztalnál ült és nézték egymást. Az első, amit meglátott Éva, valószínűtlen szépsége volt. Mint egy kinyílt, kiteljesedett, egzotikus virág, olyan volt az asszony ott az ajtóban. Piros ajkairól kacagtak az elcsókolt csókok, és mellette ott állt a férfi, aki ezt az asszonyi szépséget előcsalta belőle. Ingújban állt ott, borzolt hullámos sörénnyel, mint egy ókori görög isten, mint a fiatal Poszeidon maga. Szépek voltak, ahogy ott álltak egymás mellett, olyan szépek, hogy Pochris Gottfriedben felhördült az irítség, és a hím féltő bosszúja, és belesápadt ebbe a szépségbe, mely nem az övé, mely nem is lehet az övé soha, ha a világ valamennyi pénzét megszerzi magának, akkor sem. Végtelennek tűnő pillanat volt. Aztán a fiatal Poszeidon ott az ajtóban megmozdult. Lassan a falnak támasztotta a képet, letette az állványt és a kazettát is, és súlyos léptekkel megindult feléje. Szemében sötét éjszaka volt, viharos, szörnyű sötétség. Lába alatt felnyögött a padló, ahogy jött, és jött. Félelem fogta el. Érezte a rémületet ránehezedni az agyára, és minden erejével védekezni próbált ellene. Beszélni kezdett. Nos, jó estét! Mondta a szája gúnyos egykedvűséggel, de a szíve halálos ijetten vert, és a gégéje összeszorult, Alig engedte ki a szavakat. Arra nem gondoltatok, ugye, hogy rendőrség is van a világon? Van, van. A rendőrség csak úgy véletlenül akadt a nyelvére, de görcsösen belekapaszkodott ebbe a szóba, mert védelmet, biztonságot, jogrendet jelentett. Ez a mi kettőnk dolga, öregsün, nem a rendőrségé, hallotta a másik hangját nagyon messziről, és elméje úgy kapaszkodott bele a szavakba, mint a vízbe fúló. Az ember már akkor ott állt mellette magasan, hatalmasan, félelmetesen és sötéten, olyan volt, mint egy eleven fenyegetés. Kettőnké, dadogta Pohris Gottfried, és szemei kapkodva jártak körül az alacsony mennyezetű kis étteremben, de nem találtak semmit, amiben megkapaszkodhattak volna. Éva még mindig ott állt, kissé csodálkozva és kissé ijedten, és az asztalon ott voltak a szétteregetett papírok, a szerződések. Nem tudom, mi dolgunk lehetne nekünk egymással, Lubovszki Kazimír, hallotta a saját hangját iszonyú magasról, és roppant fölényesen. Nekem csak a feleségemmel van dolgom. Azzal odafordult az asszonyhoz, mintha csak a Pohris bankház valamelyik tisztviselőihez beszélne, és most már teljesen nyugodtan, a pénzember öntudatos biztonságával mondta. Kérlek, Éva, foglalj helyet, igen? Néhány üzleti ügyben van szükségem a véleményedre. Maga is elcsodálkozott azon a száraz nyugodt üzleti hangon, amivel ezeket a szavakat mondta. Az üzleti tárgyalások megszokott hangjával együtt visszatért a nyugalma is. Hidegen, szinte közömbösen nézett az asszonyra, ahogy lassan és tétován odajött és megállt az asztal mellett egy széktámlájába fogódzva. Az idegen embert, aki ott állt oldalt, zsebretett kezekkel, meg sem látta, mintha nem is lett volna jelen. Megköszörülte a torkát, és elkezdte felolvasni a szerződéseket lassú, unott hangon. A szerződéseket, melyeknek minden szavát kívülről tudta, de amelyekről Éva is tudott. Tudott róluk akkor is, amikor azon az estén elszökött egy idegen emberrel, és ezzel kiszolgáltatta magát neki, Pohris Gottfriednek, az óvatos és előrelátó üzletembernek, mint ahogy kiszolgáltatja magát az, aki megszegi a szerződéseket. Amennyiben pedig ez a házasság, olvasta unottan, de jól megnyomva a szavakat, bármely fél hibájánál fogva és bármely fél kívánságára felbomlana, a Pohris bankház által a Kunzler áruháznak nyújtott teljes hitelkeret törvényes kamataival együtt egy összegben esedékessé válik. Nos, erre vonatkozólag szeretném hallani a véleményedet, Éva. Elégedetten dőlt hátra a széken. A helyzet világos volt és tiszta, vagy így, vagy úgy, de rizikó nincs. Az üzletre nem lehet ráfizetni. A szerződés minden vitát kizár, s a vesztesnek fizetnie kell. És akkor hirtelen megszólalt az a másik ember ott mellette, akiről szinte sikerült teljesen megfeledkeznie már. Megszólalt, és azt mondta. Mit gondolsz, Sün, ha most agyonütnélek? A hang tompa volt és félelmetes. És ahogy ott állt, zsebre dugott kezekkel is nézett, Pohris Gottfried hátgerincén végigfutott a hideg halálfélelem. Józannak lenni, józannak kell lenni, verdesett benne lázasan az életösztön, és érezte, hogy a kétségbe esett elszántság valami torz vigyort erőltetett az arcára, és hallotta saját hangját is nagyon messziről, de higgadtan is erőltetett fölényességgel. Életfogytiglanra ítélnének, nem hiszem, hogy megérné. A félelem hirtelen elmúlt a megtalált szavak varázsától. Egyszerre megérezte maga mögött újra a törvényes világrendet, és a szavak magától jöttek a szájára, higgadtan, fölényesen, ahogy üzletemberhez illik, akit nem érhetnek meglepetések, mert a mérleget már előre elkészítette. Ami megtörtént, megtörtént, én nem akarok még nagyobb botrányt. És azt sem akarom, Éva, hogy a szüleid a szegényházban végezzék az életüket, vagy még rosszabb helyen. Tudod, mire gondolok. A csőtömegben voltak bizonyos dolgok, amiket az ügyészség... Na, de mondom, én eltekintek a retorzióktól. Igen, ez jó volt. Érezte, hogy jól mondta, jól esett ezeket kimondani, megmutatni ennek a két gőgös embernek, hogy csak egy úr van itt, aki dönt, és ez ő, a megvetett. Fizetek! A vendéglős előcsúszogott és zsebrevágta a pénzt. Aztán becsukódott mögötte újra az ajtó. Az iratokat összeszedte és betette a táskájába. Még kényelmesen elérjük a vonatot, gondolta. Reggel Marseille-ben vagyunk, este Madridban. Az asszony még mindig ott állt halálos sápadsággal az arcán, és fogta a szék támláját. A halvány lámpafény még szürkébbé tette az arcát. Ekkor megmozdult mellette az a gyűlölt ember, és mondott valamit a maga goromba, diákos modorában. Pohris nem is hallgatott oda. Nem vagyok kíváncsi a stílusára, Lubovszky úr, szólt rá nagyon fölülről, és nagyon kimérten, mint ahogy egy alkalmatlan cseléddel beszél az ember. Akkor fölállt, és állával intett az asszonynak, kurta parancsoló mozdulatta. Gyere, Éva! Egy lépést is tett még, és abban a pillanatban újra meglátta Poszeidont, a rettenetes tengeri istent. Vadság és erő volt abban a mozdulatban, ahogy elállta az útját, s a tekintetében halál. Látta maga előtt a rettenetes ellenséget, látta meglendülni az öklét, és még egy ilyet mozdulattal megpróbálta eltakarni az arcát előle, de aztán egy szörnyűséges ütés érte, és elsötétült előtte a világ. Mikor magához tért, a padlón feküdt, és a bajuszos vendéglős föléje hajolva vakarta a fejét, arca rettenetesen fájt, kezével odanyúlt, és érezte, hogy ujjai nyírkosak lettek. Vér, gondolta felnyilalló ijegységgel. Vér, talán meghalok. Érezte, hogy a vendéglős a hóna alá nyúl és fölemeri. Széket toltak alája. Aztán ott ült előre lógó nehéz fejjel, és a kezeire merett. Valóban véresek voltak. Valahonnan nagy sötét vércsöppek csöpögtek alá a cipőjére. A szájából és az orrából csöpögött a vér. A vendéglős elkezdett fölszedni valamit a földről, és látta, hogy tányércserepek voltak, amiket fölszedett. Lassan jutott eszébe, hogy mi történt. Körülnézett, Éva ott állt még mindig, és kimeredő szemekkel nézte őt. Minden erejét összeszedte és fölállt, zsebkendőjét az arcához szorította. Éva még mindig nem mozdult, csak bámult rá, elszörnyedve, némán. Nem lenne jobb lefeküdni most, monsieur? Hallotta a vendéglős hangját, és megérezte benne a kár örömet. Menni kell, mondta gyorsan, a vonat. Néhány lépést tett Éva felé, a zsebkendőt erősen az arcához szorítva. Indulj, szólt rá gorombán, és meglökte. Előttem, hogy lássalak, az állomáshoz mozogj. Az asszony egy kétségbe esett mozdulattal fölemelte a kezeit, mintha védekezni akarna, vagy ütni. Pohris önkéntelenül hátra kapta a fejét, és rásziszegett az asszonyra gyűlölködve vadul. Vagy juttassam börtönbe a szüleidet, te dög! Éva rámerett, és rettenetesen sápat volt. Aztán lehajtotta a fejét, halkan felzokogott, és megindult az ajtó felé. Szó nélkül ment, egyszer se nézett hátra. Így jutottak ki az állomásig. Éppen akkor futott be a vonat is. Mikor Marseille-be megérkeztek, egyenesen orvoshoz ment. Az arca iszonyúan megdagadt és fájt. Állkapocs törés, mondta az orvos, és megkérdezte, gépkocsi baleset? Igen, hazudta. Legjobb lesz azonnal kórházba menni. 3 hétig kellett kezeltesse magát a Marseille-i kórházban, amíg állkapcsa helyre jött, és a hiányzó fogakat is berakták. A spanyolországi út elmaradt, a német érdekeltség megelőzte őt közben. Ugyanezt történt Marokkóval is. Pohris dühöngött, és Évát tekintette minden bal szerencse okozójának. Amíg a kórházi kezelés tartott, nem közeledett Évához, nem is szólt hozzá 3 hétig. Szégyelte a törött állkapcsát és a hiányzó fogait talán, de lehet az is, hogy csak a bosszúra készült, és meg akarta várni vele a pillanatot, amikor teljesen a hatalmában tudja ezt a gyűlölt asszonyt, mert gyűlölte Évát. Rettenetes, keserű gyűlölettel. 3 hét múlva aztán hajóra ültek. Ugyanaz a hajó volt, amelyen annak idején győzelmi körútját tartotta a görög partokon a Poszeidon. Bort szállított Marseille-be, és útban volt vissza Görögország felé. Erre a hajóra vitte föl Pohris Gottfried a feleségét. Mikor újra lába alatt érezte a saját hajóját, kitört belőle a rabszolgatartó, bosszúálló, vérig sértett kényúr. Alig hagyták el a kikötőt, leparancsolta Évát a kabinba. Az asszony vonakodott lemenni vele. Fent álltak a parancsnoki hídon a kapitány mellett, és a kapitánynak úgy tűnt föl, mintha félelmet látott volna az asszony arcán. Szép itt kint, vetette ellen, jól esik a friss levegő, de Pohris megragadta a karját. Gyere! Mondta ellentmondást nem tűrő hangon is húzta magával. A kapitány később sokszor visszaemlékezett arra rémült, könyörgő pillantásra, amit a szép szőke asszony feléje vetett, és amit akkor nem tudott sehogyan sem megérteni. Amikor Pohris egy fél óra múlva újra megjelent, az arca piros volt és dagadt, mintha összepofozták volna, és karmolások nyomai is látszottak rajta. Elestem, magyarázta a kapitánynak bosszúsan, és egész nap rossz kedvű volt. Az asszonyt nem is látta többet a személyzet az egész út alatt. Este a kabinszolga suttogva mesélte a legénység hálóhelyén, hogy az úr bezárva tartja a feleségét, és ételt se volt szabad vinni neki. A feleségem beteg, jelentette ki Pohris másnap a kapitánynak. De a hajó személyzetek között elindult a suttogás, és akadtak, akik esküdtek rá, hogy ütéseket hallottak a kabinból, és asszonyi jajgatást. Pohris elérte, amit akart. Éva először szembeszállt vele, arcába ütött és leköpte. Szemébe kiabálta, hogy Kazimírt szereti, igenis Kazimírt. Ahogy gondolod, felelte erre, és rázárta az ajtót. Éva három napig nem kapott enni, inni sem. Rab volt. A negyedik napon azt tehette vele, amit akart. Ájult volt és engedelmes, mint egy rabszolganő. A hajó személyzete a kapitánytól a legutolsó matrózig, az első görög kikötőben beadta a felmondását. Pohris nevetett és új személyzetet fogadott föl. A szóbeszéd eljutott a hatóságokhoz is, és mielőtt a hajó elhagyta volna a kikötőt, egy rendőrtiszt jelent meg a fedélzeten, és beszélni kívánt azzal az asszonnyal, aki állítólag beteg és nem hagyhatja el a kabinját. Pohris udvariasan mosolygott. Tessék, mondta kissé gúnyosan, egyébként az a hölgy a feleségem. A rendőrtiszt megütődve nézett rá, de azért kitartott tovább is amellett, hogy személyesen akar beszélni a hölgyel. Pohris levezette a kabinokhoz. A rendőrtiszt valóban egy beteg asszonyt talált a hajón. Rózsaszín selyemágyban feküdt, és nagyon szenvedőnek látszott. Amikor közelebb lépett az ágyhoz, fölnyitotta a szemét, és egy pillanatig leírhatatlan rémület volt a tekintetében. Van valami panasz, asszonyom? Kérdezte a rendőrtiszt. Az asszony szeme Pohrisra nézett, aztán alig észrevehetően megrázta a fejét. Köszönöm, felelte halkan betegen. Meg akarok halni, más semmi. Ideg baj, mondta Pohris, amikor a rendőrtisztet visszakísérte a partra, és még sóhajtott is hozzá. A fiatal tiszt szánakozva csóválta meg a fejét. Ilyen fiatal és ilyen szép, mondta, és mégis beteg. Mihelyt az új személyzet együtt volt, tovább mentek. Egyenesen Szamoszra. Ott Éva még két napig a hajón maradt, s Pohris ez alatt berendeztette a már régebben megvásárolt fehér villát fent a hegyen. Ez a vakító fehér épület egy félreeső emelkedésen állott, magasan a tenger fölött, és sötét-zöld ciprusok vették körül. Egy kivénült angol operaénekes építette magának valamikor, és potomolcson került a Pohris bankház tulajdonába a szamoszi spekuláció alkalmával. A harmadik napon hordszéken vitték föl Évát izmos görög kikötőmunkások, és esküdtek utána, hogy a szép idegen úrnő a kikötőtől föl a házig sírt, hang nélkül, csak a könnyei peregtek folyton a szeméből. Fent a házban egy idegen nő várt rá gyerekkel a karján. Ez Irene, mondta Pohris, és a szája gúnyos mosolyra torzult. Irene a szeretőm, a gyerek az én gyerekem, ha kíváncsi vagy rá. Köszönöm a kellemes nászutat, és ezentúl nincs rád szüksége, mint nőre. Ezzel itt úgysem mérheted össze magadat soha. Németül mondta ezeket. A szép görögnő meghajtotta Éva előtt a fejét, és a szemében mélységes részvét volt és mélységes tisztelet. 8 évig élt Éva abban a házban a sötét ciprusok között. 8 hosszú-hosszú évig egyedül. Soha talán még asszony ezen a földön nem élt olyan egyedül, mint Éva, ez alatt a 8 év alatt az örök tavasz szigetén, a szerelem szigetén, Szamoszon. Egész nap az erkélyen ült és nézett alá a tengerre. Talán várt valakit, várt egy hajót. Hajók jöttek és mentek a halványkék vizen, és az asszony ült és nézett a messzeségbe. A sziget lakói úgy tudták, hogy a gazdag idegen úr felesége nagybeteg. A fejében van valami baj, mondták, azért olyan szótlan, és azért néz egész nap olyan szomorúan ki a tengerre. Sajnálták és tisztelték. A gyermekek olykor virágot vittek neki, és ő pénzzel ajándékozta meg őket. Időnként Pohris is megjelent a szigeten. Töltött néhány napot fönt a ciprusok közötti házban, jókedvű volt, sok bort ivott és eltréfált az emberekkel. Voltak, akik arról suttogtak, hogy ilyenkor Irenét szereti, a halász feleségét, akit cselédül fogadott meg a beteg asszony mellé, és hogy ezért kapta ajándékba a szép új bárkát is az úrtól. Sok mindenfélét suttogtak az emberek, a kocsmák ivóiban s az apró halászkunyhók födelei alatt. De arról, hogy valójában mi is történt azokon a fűszerillatú bujai szakákon, fent a ciprusok közötti villa sejempárnás szobáiban, arról senki se tudott. Arról csak Irene tudott volna beszélni, de Irene hallgatott, és sötét szemében alázattal őrizte a borzalmas titkokat. Egy büszke asszony vérig aláztatásának pokoli titkait. Aztán a 8. év végén a szép idegen asszony levetette magát a tengerbe. Éjszaka történt, vihar alatt, senki se látta. Kalergus a halász lelte meg a holttestét másnap a sziklák alatt. Az úr repülőgépen jött meg, és gyönyörű temetést rendezett. De Kalergus a halász, Irene ura, a temetés estéjén azt beszélte részegen a kocsmában az embereknek, hogy az úrnőt a férje ölte meg, a zsidó. S hogy Irene sokat tudna beszélni erről, ha akarna. De az emberek nem hittek neki. Kalergus az utóbbi években egyre részegesebb lett, és ki hisz annak, aki részeg? Meg lehet, hogy haragudott is az úrra a felesége miatt, a bolond. Ahelyett, hogy örült volna a szerencsének, így mondták az emberek Samoson. Pohris Gottfried ez alatt a 8 esztendő alatt még jobban meghízott, hasat eresztett és elkezdett kopaszodni is, és babonás lett. Erre minden oka megvolt. Attól a perctől kezdve, hogy Éva előidézte azt a botrányt Párizsban, amelyről sajnos tudomás szerzett rendre mindenki, akinek valamilyen dolga volt a Pohris vállalkozásokkal, attól a perctől kezdve semmi sem sikerült többé úgy, mint azelőtt. A pontos kalkulációinak és élelmes szimatjának olykor mutatkoztak is eredményei, azok rendszerint mégiscsak fél eredmények és fél sikerek maradtak. A spanyol üzlet megbukott, ugyanúgy a marokkói is. Jaffát elütötték a kezéről, és egy évre rá a palesztínai üzlet is felbomlott. A hithű zsidó érdekeltségek kifogásolták, hogy Pohris nem zsidó nőt vett el feleségül, tehát itt is Éva miatt volt a baj. És Pohrisban lassan megerősödött a tudat, hogy minden bal szerencséjének egyedül Éva az oka. Éva volt az átok, amit magára vett. Sokat gondolkodott a 8 esztendő alatt, hogy vajon érdemes volt-e. Olyan perceiben, amikor őszinte tudott lenni önmagához, be kellett ismernie, hogy ebben a házasságban csak a gőg, a bosszú és a sértett hiúság vitte bele. Először csak Irenének akarta megmutatni, hogy sokkal különb asszonyt is kaphat magának, mint egy görög paraszt leányt. Aztán meg akarta mutatni a világnak és Lubovszkinak, hogy meg tud mérkőzni velük, hogy egyenrangú fél. És végül meg akarta mutatni Évának, hogy pénzért vette meg rabszolganőnek, akit akkor tépett le magának, amikor jól esett, és utána eldobta, mint megunt rongyot. Hogy még csak nem is szerelemből vásárolta meg, hanem szeszélyből csupán, mert a szerelem Irenéhez húzza, és ez a mezítlábas görög parasztleány az első feleség mellette. Kuncler Éva pedig a gőgös patricius leány, csak olyan másodrangú rabszolganő. Ezeket akarta megmutatni. Meg akarta mutatni mindenkinek, aki valamiképpen is megalázta és megsértette, hogy ő a zsidó különb és hatalmasabb mindenkinél. De vajon érdemes volt-e? És vajon megmutatta-e valójában mindezeket? És néha, ha őszinte volt magához, be kellett ismerje, hogy nem sikerült semmit se megmutatnia ebből. Valahol hiba csúszott a számításaiba, de nem tudott rájönni, hogy hol. A világ számára továbbra is a dús gazdag üzletember maradt. A világ szemében semmi sem változott azáltal, hogy magához kényszerítette egy tönkrement áruház tulajdonos leányát. A párizsi botrány nevetségessége nem szűnt meg azzal, hogy porigalázta utána Évát, és Lubovszkit sem győzte le, és Irene? Néha úgy érezte, hogy Irene gyűlöli és megveti őt, hogy sajnálja Évát és szereti, pedig mindent elkövetett, hogy meggyűlöltesse őket egymással. Hogy egymás jelenlétével alázza meg mindkét asszonyt, akik őt megalázták. Azokon a borgőzös éjszakákon, amikor összezárta magát velük, és kimerültségig dőzsölt a kéjben és a bosszúban, Irene testének mámorában és Éva megalázottságában, de elérte valamit. Legalább annyit, hogy a benne, az ő benne rágódó keserűség kielégült volna. Nem. A keserűség zsidó voltának megalázottsága továbbra is megmaradt és sajgott. A bosszú vágyát nem oltotta ki a bosszú élvezése, tehát hiába volt. Egyedül, ami időnként használt valamit, az a bor volt, a szamoszi bor. Egyedül az emlékeztette valamennyire arra a régi olajfaligetre, ott a hegy másik oldalán, és arra néhány rövid percre, amikor valóban boldog volt, boldog és fiatal. De azoknak a perceknek a boldogsága sem Irenén múlt, rájött azóta. Valami egyében talán nem kellett volna akkor elmenni innen, hanem itt maradni örökre, ki tudja azt. Az élet titkai nem olyan egyszerűek. Az élet tele van babonával. Pohlis Gottfried babonás lett. Mikor a táviratot megkapta Éva halál hírével, egy pillanatra arra gondolt, talán most megszűnik az átok. De aztán a temetés után éjszakán rájött, hogy nem, az átok megmaradt továbbra is, sőt, még nagyobb lett és félelmetesebb. Ott ült a villa erkélyén, magasan a tenger fölött, éjszaka volt. Lent zúgott a tenger a ház körül, nyögtek a ciprusok a szélben. Előtte kőkorsóban bor volt és pohár. Irene, mondta, énekelj! Ma nem illik énekelni, uram, felelte halkan az asszony. A holtak visszatérnek, ha éneket hallanak a temetés éjjelén. Pohris felkacagott, és keze kinyúlt a bor után. Akkor meg éppen énekelj, hadd lássák a kísértetek, amikor ölellek. A görög asszony elfordította a fejét. A lábainál ült egy párnán szokás szerint. Kinézett az éjbe, a tenger nyögött a sziklák alatt, a fekete ciprusok sóhajtoztak, s laza felhők között csillagokat kergetett a szél. Énekelj, Irene! Ha parancsolod, uram. Parancsolom! És Irene énekelt. Valami szomorú görög halászdalt a halászról, aki csónakján hableányt kergetett a hullámok között, s a tenger hatalmai lehúzták magukhoz a mélybe. Együgyük kis dal volt, de Pohris Gottfriedet mégis megmarkolta valahogy ez a panaszos, nyújtott melódia. Nézte ő is az éjszakát, és elgondolkozott. Olyan nem hableányt kerget-e? Nem húzzák-e le őt is? Lassan-lassan a mélység hatalmai. Minden ember elmerül egyszer a halál hullámaiba, akár hableányt kerget, akár mást. De talán jobb annak, aki úgy merül el, hogy el is érte, amit kergetett. Talán jobb lenne belenyugodni abba, ami van, s ahogyan van, és nem küzdeni tovább a világ ellen. Keze fáradtan fogta a boros poharat, és szeme elnézett a sötétségbe, ahol a ciprusok karcsú árnyai suhogtak és hajladoztak a szélben. Az asszony kellemes mély hangja lágy hullámokat vetett, pihentető volt, és szelíd, mint anyák éneke este. Hirtelen ketté szakadt az ének. Mint ha éles késsel ketté metszettek volna egy fonalat, amelyen habkönnyű buborékként lengett a hang az éjszaka fölött. Csönd lett. Váratlan csönd. Lent messze zúgott, morajlott a tenger, és ez a hirtelen leszakadt csönd fekete volt és mély. Pohris felrezzent, és csodálkozva nézett le a lábainál ülő asszonyra. A sötétben nem láthatta jól az arcát, de látta, hogy mereven ül és a tenger felé figyel, Volt valami különös és nyugtalanító abban, ahogy ott ült és figyelt. Mi van, Irene? Nem hallottad, uram? Az asszony hangja folytott volt és ijedt. Mit? Valaki sikoltott. Hallgatózva merett a sötétségbe. Keze szorította a poharat. Valami furcsa babonás félelem hatalmasodott el rajta lassan, ahogy ott ült és feszülten figyelt. De csak a szél zúgott, s a tenger, s fent csillagok bujkáltak a felhők között, ilyett és idegen csillagok. Képzelődsz, Irene, ki sikolthatott volna? Az asszony még mindig mereven ült és figyelt, a sziklák felé figyelt. Nem lehetett látni őket a sötétben, de tudta, hogy arra vannak, amerre az asszony figyel. Hallani lehetett a nyögésüket is. A feleséged, uram, suttogta az asszony, és a hangja didergett, mert te megölted őt, és én segítettem neked. Érezte, hogy megdermed a szavaktól. Mintha nem is az asszony mondta volna ki azokat, hanem az éjszaka. Mintha benne lett volna a szélben és a tenger zúgásában, a rongyoltan rohanó felhőkben és a felvillanó csillagokban. A fogai összekoccantak. Mondani akart valamit, de abban a pillanatban az asszony megrándult, karja kinyúlt, és mereven belemutatott a sötétségbe, a sziklák felé, és akkor egyszerre ő is meghallotta a sikoltást. Nagyon messziről jött, és nagyon halkan. De ott vibrált egy pillanatig a szélzugás és a tenger moraj között. Egy pillanatig. Újabb szélroham hajlította meg a ciprusokat, a sziklák felvonnyítottak tőle, és a hangjuk elnyelte a sikoltás végét. De sikoltás volt. Rémült, halálfélelmes, asszonyi sikoltás. Verejték ütött ki a homlokán. Felugrott. A korsó eldőlt az asztalon, és éles koppanással hasadt szét a kőpadlón. Gyere! Mondta, és hangja reszketett. Gyere! Őrültséget beszélsz! Egy fa csikorog a szélben! Vagy egy madár riadt föl, gyere! Megmarkult az asszony jéghideg kezét, és húzta maga után be a házba, de tudta, hogy nem fa volt, és nem madár, hanem éles vádló asszonyi sikoly, Éva sikolya. Másnap elutazott, és soha többet nem tért vissza a szigetre.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

reklámot hallottak.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Büntetőeljárást indított a csíkszeredai rendőrség 3 ember ellen, miután pünkösd vasárnap délután gépkocsikkal felhajtottak a csíksomlyói hegynyerekben található szabadtéri 3-as halom oltárra, közölte kedden a Hargita megyei rendőrség. A civil Csíkszereda Facebook csoportban közzétett fényképen azt látható, amint 3 terepjáró parkol a szabadtéri oltáron, miközben utasaik, több felnőtt és gyerek az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben vallási helyek és tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A felvétel alapján beazonosított 3 elkövető Hargita megyei lakos. A Székelyhon portál keddi beszámolója szerint az egyik elkövető bocsánatot kért az incidensért, hangsúlyozta, hogy tettüket nem rossz szándék vagy gúny, hanem inkább meggondolatlanság vezérelte. A csíksomlyói hegynyerekben található 3-as halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, melyen több százezer zarándok szokott részt venni a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A fogyasztóvédelmi hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a

0: Légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve közölte a fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. 2 nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többlet menetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mikor tud használni Isten? Rólam tanúskodnak az írások. János evangéliuma 5. fejezet 39-es vers. Ahhoz, hogy Isten használhasson, két dolgot kell tudnod. Először is azt, hogy kicsoda Isten. Egy kislánytól megkérdezte a tanítója a vasárnapi iskolában, hogy mit rajzol, mire az így felelt: Istent. De hát Istent még soha senki sem látta, okította a tanító, ám a kislány magabiztosan ezt válaszolta: majd meglátják, ha kész leszek a rajzommal. Fontos, hogy tudd, lehet olyan ember a környezetedben, aki csak is azzal az Istennel találkozik, akit te mutatsz be neki nap mint nap. Ahhoz, hogy jól ismert Istent, időt kell töltened vele, nem a fennmaradó, fölös idődet, hanem naponként odaszánt, prioritást élvező, minőségi időt. Másodszor azt, hogy te ki vagy. Mózes két dolgot kérdezett Istentől, amikor elhívta, hogy szabadítsa ki Izraelt Egyiptomból. Az első: ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Mózes második könyve 3. fejezet 13-as verstől a 14-es versig. Ahhoz, hogy megtudd, ki is vagy, először azt kell tudnod, hogy Isten kicsoda, ekkor leszel hiteles. Hát, ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak a szavamra. Mózes második könyve 4. fejezet 1. vers. De az Úr erre megkérdezte tőle: mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr. Mózes második könyve 4. fejezet 2. verstől az 5. versig. Ennyi elég is volt Mózesnek, és elég lesz neked is. A lényeg, hogy tudd, kicsoda Isten, és ki vagy te, akkor használni tud téged az Úr. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai adásunk első órájában a negyedik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátorralja újhelyi református lelkipásztortól.
2: És talán a legmélyebb módon úgy munkálkodik bennünk a lélek, hogy már itt ezen a földön elkezdi velünk az örökkévaló szombatot. Valahogy így mondta egy idős professzorunk, hogy ízelítőt ad az eljövendő világból, azt a mennyei nyugalmat, ami az Isten országában teljes lesz, ezt már most engedi megérezni. Szóval minden vasárnap egy kicsit így előíze annak, ami majd teljessé lesz. Amikor az Isten népe végleg megpihen, ugye a zsidókhoz írt levélíréről nagyon sokat, és amikor majd tényleg együtt énekelünk, és amikor már Krisztus lesz minden mindenekben, és amikor úgy igét is úgy hallgatunk, hogy mindent megtudunk ott az üvegtengernél, ami majd van. Hát ezért a nyugalomnapjának a megszentelése innentől kezdve már nem emberi erőfeszítés, nem egyszerű fegyelmezettségnek a kérdése, hanem ez szív kérdése. A lélek munkája bennünk, hogy az ember a maga nyugtalanságából, meg a nyughatatlanságából az Isten nyugalmába érkezzen meg. Ez minden valódi vasárnapot megünneplő embernek a végső megtapasztalása, azt hiszem, hogy az Isten lelke egyre inkább a Krisztushoz visz minket, átformál, az ő nyugalmát adja, az ő békességet adja. Ezért talán érdemes most már tényleg komolyan venni azt az igét, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terelve, és én megnyugvást adok a lelketeknek.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a negyedik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallják Dezső Attila sátorralja újhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Mit akar Isten a negyedik parancsolatban?
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. A Kátingban ez a 103. kérdés felelet. A válasz így hangzik. Először azt, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig, különösen a nyugalom napján, Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az Urat és szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényi módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem.
2: Mit jelent az, hogy az ige hirdetés szolgálatát tartsuk fent? Hogy értsük?
3: Hát az, hogy tartsuk fenn az igehirdetés szolgálatát, ez azért a reformátori hitvallások szerint sokkal többet jelent annál, mint hogy biztosítsuk mondjuk egy olyan vasárnapi alkalmat. Azt jelenti, hogy az egyház minden szinten őrzi és szolgálja azt a csodát, amit Isten ma is az ő igéje által, a megszólaló igéje által valahogy végbe visz az emberben, vagy a gyülekezetben. És hát a reformáció egyik legnagyobb felismerése volt, és mondhatom így is, hogy ajándéka éppen az volt, hogy az istentisztelet középpontjába újra az érthető ige került, és ugye a reformációban pontosan ezért lett olyan fontos a nemzeti nyelvű ige hirdetés, hiszen a reformátorok felismerték azt, hogy az Isten nem akarja homályban tartani a népét, nem akarja tudatlanságba tartani, hanem úgy szól hozzájuk, hogy értsék is az evangéliumot. Az anyanyelvű igehirdetés talán, hát mondhatom úgy is, hogy nem pusztán ilyen gyakorlati kérdés, hanem teológiai jelentősége is van, hogy Isten lehajol az emberhez, és érthetően szólítja meg, és nekünk ezt a lehetőséget meg kell adnunk már, ami rajtunk áll. Ezért mondja, hogy a nyugalomnapot szerző Isten megszólalása szenteli meg az emberi összegyülekezést, vagy a gyülekezetet, tehát nem attól lesz Isten tisztelet az Isten tisztelet, mert mi ott vagyunk, hanem azért, mert az Isten ott van, és megszólal. És hogy nagyon sokféleképpen össze tudunk mi gyűlni emberek, de igazából attól válik szenté, megszentelté a nyugalomnapja, hogy azon az Isten jut szóhoz az ember felé, és szoktuk is ezt imádkozni, hogy kérünk, hogy beszélj a lelkünkhöz, senkit ne engedj ki ebből a templomból, ahogyan ide bejöttünk. Szóval nem egy ilyen látványosság van nálunk a reformátusságban a vasárnapi alkalmakon, hanem a megszólaló Krisztus, a lélek által megszólaló ige, mert az ige és lélek által akarja Isten gyűjteni magához az üdvözülők seregét.
2: De mit jelent az, hogy különböző egyházi szinteken? Hiszen van ugye a gyülekezet, meg van maga a nagy egyház.
3: Ez egy érdekes kérdés. Mit jelent megszentelni a nyugalomnapját? Hát nagy egyházi szinten az igehirdetés szolgálatának a fenntartása. Az azt jelenti, hogy az egyház gondoskodik a tantisztaságról, a papok, lelkipásztoroknak a képzéséről, teológiai intézményekben folyó teológiai oktatásról, hogy legyenek hűséges szolgálattevők. Annyira szeretem, amikor a Szent István rádiót hallgatjuk időnként, és akkor abban mondják, hogy talán minden mise így ér véget, hogy könyörögnek papi és szerzetesi hivatásokért. Tehát, hogy az egész egyháznak a küldetése, nem tudom, hogy hány gyülekezet imádkozik azért, hogy itt van a Sárospataki Református Hittudomány Egyetem, hogy ide jöjjenek szolgálattevők, majd akár tanárok, akár tanársegédek, de akár diákok is, ez egy nagyon fontos dolog. Az egész egyháznak az ügye az, hogy mondjuk a bibliafordítások, mondjuk azok olyanok legyenek, hogy egyre inkább az embernek a nyelvén szólaljon meg, tehát ne egy ilyen több száz éves szöveget kelljen hallanunk. Szóval az egyháznak a felelőssége az, hogy az ige ne hallgasson el egyetlen nemzedékben sem. Én így látom. Aztán gyülekezeti szinten is valóban, ahogy Beáta kérdezi, van küldetésünk megszentelni a nyugalom napját, és tartani az igehirdetéseket, ez azt is jelenti, hogy megbecsüljük az Istennek az igéjét, és lelkipásztorokat hív mondjuk egy gyülekezet vasárnapról vasárnapra, papokat mondjuk, hogy beszéljetek nekünk az Isten csodálatos dolgairól. Lelkészi állásokat, papi állásokat, parókusi állásokat tartanak fent. Azt jelenti, hogy hordozzák imádságban mondjuk ezeket az alkalmakat, és igen, ennek van azért egy ilyen vonulata is, hogy gondoskodik arról, hogy a papokat ki lehessen fizetni, tehát, hogy legyen egy tisztességes fizetése, nem csak a papoknak, de minden szolgálattevőnek, aki azon az éppen aktuális misén, liturgián, istentiszteleten valamiféle szolgálatot végez. De szerintem ide tartozik gyülekezeti szinten az is, hogy a parókia élhető legyen, hogy egyáltalán legyen igehirdető, aki ott lakik, hogy a templom ne szakadjon ránk, hogy egy szép közegben, mert az Isten a legnagyobbat, legszebbet érdemli, hogy minden korosztálynak szervezenek alkalmakat a gyülekezetben, hogy közel jusson hozzájuk az élő, a hirdetett ige. Azt gondolom, és azt látom, hogy ahol az ige háttérbe szorul, ott előbb-utóbb az egyház lelki ereje is elhalványul, és hogy ott utána nagyon nehéz újraindítani bármit is. És hát az, hogy az ige hirdetések megtartassanak, ez lelkipásztori szinten is egy hatalmas, nagy, különös nagy felelősség. A lelkész nem a saját gondjait hirdeti a szószékről, hanem az Isten igének a sáfára. És éppen innentől kezdve azért ez az a feladata minden egyes lelkipásztornak, hogy a Szentírást hűségesen magyarázza, tisztán adja tovább az evangéliumot, hogy imádkozzon mondjam így a gyülekezetért, vagy az ige hirdetésért, hogy állandóan tanuljon. Ugye majd szokták is mondani, hogy a jó pap az holtig tanul, ugye pontosan azért, mert hogy Isten annyira kikutathatatlan, akkor a hatalmas, és az ő igéje mindig újat és újat mond, mindig egy újabb közegben. Ezért nem lehet az, hogy jaj, én ezt már egyszer jó kikutattam, ezt az igét, akkor ez most már mindig ezt üzeni. Nem, nem, nem. Aztán önmagáról is tanulnia kell, a gyülekezetről tanulni kell, önvizsgálatban kell, hogy éljen. Hát annyi mindent jelent ez, amit kér tőlünk ez a KT. Én azt gondolom, hogy Isten népe arra van elhívva, hogy megőrizze azt a szent teret és szent időt, ahol az Úr megszólíthatja az embert. Valahogy én így látom, hogy mindig ott születik egyház, ott születik gyülekezet, ahol Isten igéje a lélek által meg tud nyilvánulni. Gondoljunk az első pünkösdről. Hát miről beszélnek, hogy az ige szólalt meg, és 3000 embert ér meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos. Istennek úgy tetszett, hogy az ige hirdetésen keresztül fogja meg ma is ebből a nemzedékből is az embereket.
2: Ahogy hallgattam a 103. kérdés feleletet, eszembe jutott Reményik Sándornak a verse. A templom és iskola minden utolsó két sora így végződik, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Hát erről szól a KT-nak ez a kérdés felelete.
3: Igen, és hát, hogyha jól tudom, akkor Reményik ezt a versét Trianon után írta meg, 1920-as éveknek talán úgy a közepetájá, nem tudom pontosan, amikor tényleg úgy tűnt, hogy minden veszni látszik. Veszni látszik a magyar nyelv az oktatásból, veszni látszik az istentisztelet, mert mondjuk a magyarokat menekítették, menekültek, írtották, nagyon sok hátratétel, szenvedés volt. De igen, nagyon érdekes ez, amit Beáta mondta, hogy a KT-ban ugye tényleg ez, hogy az ige hirdetés, ugye ez a templom, és az iskolák fenntartassanak, nagyon érdekes. De amikor a heidelbergi KT, mondjam így, hogy az iskolákkal gondolkodik, vagy operál, akkor az nagyon mélyen összefügg a reformációnak a látásával, meg azért is, mert hogy az evangéliumnak a csirái, azok kisgyerekkorban kerülnek az embernek a szívébe, jobb esetben. Ugye nem csak templomokat építettek a reformáció idején, hanem nagyon sok iskolát alapítottak, és ez a belmissziónak az egyik nagy hozománya volt a reformáció korabeli ébredés idején. És felismerték a reformátorok azt, hogy hát az embernek maguknak kell olvasni a Bibliát. Tehát ez nem csak annyi, hogy valaki mondott valamit, de ahhoz, hogy olvasni lehessen a Bibliát, ahhoz meg kellett tanulni, írni és olvasni. És innentől kezdve az iskola református szempontból, reformáció szempontjából, ahogy a jezsuita szempontból sem csupán műveltség átadó intézmény volt, hanem egy lelki műhely volt. Nagyon sok helyen a Biblia lett az első olvasókönyv. Az emberek úgy tanulták meg a betűket itt a reformáció korabeli iskolákban, hogy közben az Isten igével találkoztak, tehát mondhatom, a betűvel együtt szívták magukba az igét. És így a tudást meg a hitet, így nem választották el egymástól, és az oktatás célja innentől kezdve nem csak annyi volt a reformátusok látása szerint, hogy az embert értelmében megnöveljék, hanem hogy hitében is tudják segíteni, és megismerje Jézus Krisztust az, aki egy református iskolában tanul. Ahogyan egy katolikus iskolában is, ahogy tanul, hogy megismeri Jézust. Ezért én úgy látom, hogy az iskoláknak a fenntartása az nem csupán ilyen intézményi kérdés, hanem elsőrenden missziói kérdés és lelki feladat, hogy azért a keresztény iskola annak a szolgálata, hogy a következő nemzedék ne csak így információkat kapjon a világ dolgairól, meg a történelemről, meg az irodalomról, meg mindenhonnan, hanem hogy eligazítást nyerjen az Istennek tetsző életből is. Ezért én azt gondolom, hogy minden egyes keresztény iskolának ma is meg kell értenie, sok száz évvel a reformáció után, hogy van nekünk azért egy identitásunk, és van nekünk ebben a poszt-posztmodern világban egy kultúránk, egy küldetésünk, és én azt hiszem, hogy attól több egy református iskola, vagy egy egyházi iskola, maradjunk itt ennél a szóhasználatnál, hogyha a hitéleti alkalmakon maga a mindenható Isten szólalhat meg a gyerekek felé. Ez lehet egy pedagóguson keresztül, lehet egy csendes napon keresztül, sok mindenen keresztül. Tehát, hogy a templom és az iskola református szempontból mindig is összetartozott, de az iskolának elsőrenden az volt a feladata, hogy kiképezze a jövő hívő embereit, hogy papok legyenek, hogy kántorok legyenek, hogy a jövő presbiterei legyenek, hogy a jövő nőszövetségi tagjai legyenek, hogy az ifjúsági vezetők legyenek, a jövő katehétái, tanárai legyenek. Ezt nem lehet máshol, csak úgy, hogyha komolyan vesszük az elhívásunkat.
2: Nézzük akkor ezt a gyakorlatban, azt mondjuk, hogy közös felelősségünk, az iskola fenntartása, tartsuk fenn, írja a KT ezt a kifejezést. Hogyan értsük ezt az iskolák vonatkozásában?
3: Hát igen, azt gondolom, hogy itt ugyanaz a modell, mint a gyülekezeti istentiszteletnek a dolgában, hogy azért itt van dolga ezzel a parancsolat betartással, mondjam így, hogy a nagyegyháznak, van az iskoláknak is ezzel dolga, meg vannak keresztény családoknak is ezzel kapcsolatban dolga. Ugye, hát egyházi szinten azt jelenti, hogy az egyház felelősséget vállal a keresztény családok gyermekeinek a keresztény hitben való nevelésére. Ide tartozik az, hogy iskolákat hoznak létre, óvodákat hoznak létre, középiskolákat tartanak fenn, egyetemeket, teológiákat tartanak fenn, és hogy ebben biztosítják az, hogy a református hit, mondjam így, hogy elveinek, hitelveinek megfelelően történjen a pedagógusoknak a felvétele. Tehát elsőrenden erre kéne törekedjünk, hogy ha egy református iskola van, akkor az református identitást közvetítsen, és nem mást, hogy ezeket a pedagógusokat állandó hitbeli továbbképzésre is küldje el, mert azért nem állami iskola vagyunk, tehát ahol mi azért többet próbálunk nyújtani. Nekem a gyermekeim mindegyike egyháziskolába jár, és nagyon fontosnak tartottuk már az első gyerekünknél is ezt, hogy hitben neveljük, neveltetjük. Mi neveljük otthon, de neveltetni is akarjuk, és ezt pedig csak azokban az iskolákban tudjuk megtenni, amelyikben, mondjam így, hogy markánsabban van jelen a hit ilyen szempontból. Minden egyes nemzedéknek újra kell hallania az evangéliumot. Ehhez meg kell teremteni az infrastruktúrát, nem tudom máshogy mondani. Ez a feladata a mindenkori egyháznak, felekezeteknek, reformátusoknak, katolikusoknak egyaránt. Na most a református iskolák szintjén is úgy gondolom, hogy akkor van itt ennek egy ilyen kötelességvállalás, mert ahogy az előbb is mondtam, azért az iskola messze több, mint egy ilyen tudásátadó intézmény. Ugye olyan közösségnek kéne legyen minden egyes keresztény iskolának, ahol Isten igéjével találkoznak és táplálkoznak tanárok és diákok egyaránt, és még a szülők, és még azok a munkások, akik ott vannak. Tehát nagyon nagy áldás lehet, hogyha a hittanórákat tényleg komolyan veszik, és nem csak beszélgetés van egy hittanórán, vagy filmnézés, hogyha csendes napokat szerveznek, hogyha evangelizációk vannak minden gyerekkor sajátosságának megfelelően, ha vannak bibliaórák, amit komolyan vesznek a pedagógusok, és nem az iskolalelkésznek nem kell ott kínlódni, hogy gyertek már el, a papíron oda van írva minden, de a valóságban nincs megtartva, a lelki beszélgetések, tehát ezek mind-mind olyan nagyon-nagyon komoly áldások, és nagyon fontos, én valahogy ezt látom, hogy ennek nem plusz programnak kéne, hogy legyen, Mert én kicsit azt látom, hogy olyan sokszor az van bennünk, hogy jaj, még ezt is, még mit húznak még le a mai pedagógusról, aki egyházi iskolában van, hát a világi iskolákban, vagy az állami által fenntartott egyéb iskolákban, hát ott sokkal könnyebb. Hát igen, sokkal könnyebb, de aki ide jött tanítani, ez ezt vállalta. Ez egy alap. Én azt hiszem, hogy egy keresztény iskola akkor tölti be a küldetését, hogyha a tudomány és a hit az nem egymás ellensége, hanem egymást kiegészítik, és úgy jelennek meg így a közoktatásban. És hát ugye, ahogy mondtam, ezt fenntartom, hogy keresztény szülőnként is nagyon különlegesen nagy a felelősségünk a negyedik parancsolat kátiának a betöltésében, hogy kereszteléskor mi tettünk egy fogadalmat. Hitben nevelem, és hitben neveltetem, és ez azt jelenti, hogy nem csak otthon beszélek az Isten dolgairól, nem csak otthon imádkozzunk, nem csak otthon mutatok példát, hanem keresem annak a lehetőségét, hogy a gyerekem keresztény közegben nevelkedjen, hogy más is mondja neki ugyanazt, amit mi otthon mondunk, mert az főleg, amikor a gyerekek kamaszok, akkor azt mondják, hogy jaj már, mert ti milleniálok vagytok, vagy hogy mondják mostanában. Viszont amikor más is azt mondja, vagy amikor egy megtért fiatallal találkozik mondjuk középiskolában, akkor ez mekkora nagyon előre tudja segíteni mondjuk annak a gyereknek a lelki fejlődését, és hála az Úrnak, hogy vannak ilyenek. Nagyon komoly felelőssége van azért a szülőknek, tehát, hogy az iskola nem vállalhat át mindent a gyerekneveléséből. Én azt hiszem, hogy amikor a heidelbergi Káti az Isten tiszteletet és az iskola ügyét így összekapcsolja, akkor ez már innen érthető. Ugye az egyház jövője mindig azon múlik, hogy a következő nemzedék megismerte el Krisztust. Így azt hiszem, hogy így helyére kerülnek az egyháziskolák, bárcsak felismernék újra. Nagyon sajnos vannak nagyon elkeserítő példák, és vannak nagyon-nagyon jó példák is. Én azt gondolom, hogy imádkoznunk kell, hogy az Isten nyissa meg a felelősök szemét, az értelmét, hogy hitvallás ellenes magatartást ne tűrjünk meg egyházi iskolákban.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünket rövidesen folytatjuk.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, most folytatjuk a negyedik parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát Dezső Attila Sátor Alja újhelyi református lelkipásztorral. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Hogyha egészen mélyen értelmezzük és a sorok mögé nézünk a 103. kérdést és választ, akkor azt olvassuk ki belőle, hogy az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, ugye, jól látom. Az én gyerekeim, amikor kicsik voltak, minden vasárnap és minden ünnepnap megkérdezték, hogy anya, ma is megyünk templomba, pedig tudták a választ, hogy igen. És mindig azt mondtam nekik, hogy igen, megyünk, miért? Mert jó nekünk ott lenni. De hát ugye ez egy életmód.
3: Igen, igen. Hát amikor a heidelbergi kánti azt mondja, hogy az Isten gyülekezetébe különösen, ugye nyugalom napján szorgalmasan eljárjak, hát akkor ez nem egyszerűen ilyen templomlátogatási szokásról beszél, hanem egy belső indítatásról, hogy Beáta mondja, hogy azért, mert nekünk ott jó lenni, hogy nem is tudom elképzelni a napomat. Ez annyira az Isten és az én kapcsolatomhoz tartozik, hogy nekem nem vasárnap a vasárnap. Amikor Covid volt, és nem lehetett menni a templomba, akkor mondta nekem az egyik idős gyülekezeti tagunk, a Manyika néni, azt mondja, tiszteletes úr, úgy élünk már, mint az állatok, hogy se hétköznap, se ünnepnap, se vasárnap, hogy egyszerűen azt se tudjuk már, hogy mi van, hogy olyan jó vasárnaponként megállni, és nagyon hiányzik a templom. Szóval, amikor azt mondja a KT szövege, hogy különösen a nyugalom napján, akkor ez önmagában mutatja, hogy azért az Isten tisztelete nem korlátozódik csak a vasárnapra. Csak a vasárnapra. A kereszténység az nem heti egy óra, a gyülekezeti üzemmód, hanem a gyülekezetnek a lelki életét számos alkalom tarkítja, vagy gazdagítja. Ezek a réteg alkalmak pedig különösen is nagy lehetőséget adnak arra, hogy az ember így egy kisebb közösségen belül is úgy megtalálja a magát, meg megtalálja a másikat, meg úgy egyáltalán sokszor ezekben a kisebb körökben nagyobb testvéri kapcsolat alakul ki, ima közösségek alakulnak ki, barátságok alakulnak ki, és hát a gyülekezetben ilyen kis mozaik közösségek vannak. Hát Újhelyben is így vagyunk, hát hogyha vannak imaóráink, akkor oda az imaórások járnak, és akkor csak oda járnak, és akkor van bibliaórások, vannak kórustagok, tudom én, vannak az ifisek, vannak a nőszövetségi tagok, gyerekistentiszteletesek, tehát sok kis közösség van itt Újhelyben is, és ezekben a körökben az ember nagyon sokszor intenzívebben éli meg a testvéri kapcsolatot. Számon tartjuk egymást, hogy akkor te hogy vagy, mint vagy, már régen voltál, hiányzol, beteg vagy, és vasárnap pedig valami nagyon nagy csoda történik, hogy ez a kis pici mozaik kövecske összeáll, és megpróbáljuk kirakni a Krisztus arcát, a Krisztus mozaikot, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, de egy imádó, nagy imádó közösségi alakulunk át vasárnap, és ezt mutatja igazán, hogy mi egy test tagjai vagyunk a Krisztusban, hogy nem gyülekezet a gyülekezetben, hanem a gyülekezetnek a fiatal része, a fiatal kövecskéje, a nőszövetségi kövecskéje, nem tudom mi, és ez együtt alkotja a Krisztus arcát. Szóval innentől kezdve az, hogy vasárnaponként én elmegyek a templomba, az tényleg nem kedv kérdése, hogy tényleg megyünk, ugye, ahogy a gyerekek kérdezték, vagy nem hangulat kérdése, hogy most nincs kedvem, vagy most én fáradt vagyok, vagy nem, de néha most a gyerekeimmel ez van, hogy hát olyan fáradt vagyok, nem mehetek az estire, nem, jönni kell a délelőtti Isten tisztelete, és akkor felültök a karzatra, és tényleg szegények úgy jönnek, hogy utoljára jönnek be, és elsőnek mennek ki. De ott vannak, fáradtságuk ellenére is, és aztán utána mindig megbeszéljük, hogy na, érthető volt-e, amiről beszéltem. Szóval nem erről létkérdése, hanem sokszor éppen a gyülekezet tagjainak az áldozatvállalása tanít bennünket. Vannak olyanok, akik itt a gyülekezeten belül is taxit fogadnak azért, hogy eljöjjenek Isten tiszteletre. Hogy döbbenetes, hogy képes azért egy taxit megrendelni, elhozza a taxi, és utána pedig hívja a taxit, és a taxi hazaviszi. És fizet azért városon belül is, mert nem jön mindenki mindig arról az utcáról, és akkor így nehéz. De hogy megdöbbentett az, hogy valakinek semmi sem drága azért, hogy ő eljöjjön. Aztán nagyon sokszor Juliska nénire gondolok hirtelen, hogy jó időben elindul, otthonról. Lehet, hogy egy órával hamarabb indul el, és szép lassan ideér a templomba, de jön, ha kell, akkor egy órán keresztül. Ha esik, akkor esernyővel, ha télen, akkor nagy kabátban, de mindenképpen jön, mert valahogy hozzátartozik. Szóval nem egy opcionális program a keresztény számára az, hogy én eljövök, hanem az identitásomnak a része, a hitvallásunknak a része, és valahogy ezek az emberek, akiket én látok itt hűségesen templomba jönni, érzik, hogy én az Isten népéhez tartozom, és a nyugalom napján ott van a helyem, az Istennél. És az meg, hogy szolgalmasan eljárni, nekem az azt mutatja, hogy rendszeresen, hogy nem csak időnként jövök, hanem rendszeresen ott vagyok. És talán ez a negyedik parancsolatnak az egyik legszebb üzenete, hogy Isten nem magányos hívőket akar, hanem összegyűjti magának az ő imádóit, olyan közösséget, amelyik, hát mondjam így, hogy együtt hallgatja, hallja meg, együtt hallja az Istennek az élő igéjét, együtt imádkozik, együtt dicséri az Urat, együtt hordozza egymást az élet minden területén. Egy nagyon érdekes könyvet olvasok most, a vasárnapi istentiszteletet ahhoz hasonlítja, mint amikor valaki egy ünnepi asztal mögé leül a családjával. Lehet egyedül is enni, de ha egyedül leszek, akkor nem terítem meg olyan szépen az asztalt, akkor nincs olyan ünnepélyessége, akkor eszek, amit találok, akkor lehet, hogy a tévé előtt eszek, akkor így futtába eszek, akkor is csillog a szemem, mert ettem, jól laktam, nem tudom, de mennyivel másabb ez, amikor közösséget vállalok azokkal, akiket szeretek, akiknek tudom azt mondani, hogy atya, kerébb azt a sót, vagy na, hogy ízlik az étel, és közben egy csomó mindenről tudunk beszélgetni, és együtt élünk meg valami olyat, ami egyedül megélhetetlen. Ezért olyan jó, hogy amikor a KT azt mondja, hogy eljárjak a közösségbe, mert ez az.
2: Nagyon fontos kérdés az is, hogy a nyugalom napján, amit meg kell szentelnünk, hogyan tanulmányozzuk Isten igéjét?
3: Aha, igen, mert hát ugye itt a KT azt mondja, hogy az Isten igéjét tanulmányozzam. Ahogy mondtam, számomra ez nem ilyen információszerzést jelent, hanem az, hogy rendszeresen és tudatosan tegyem azt, amit teszek, és engedjem magam rendszeresen és tudatosan formálni az Isten igéje a kijelentés által. És hát az ige tanulásának azt gondolom, hogy az elsőrendű helye, ahogyan a KT is fogalmaz, az az Isten tisztelet. Az ige hirdetés, hát én rengeteget tanulok, a teológusoknak is ezt mondom, hogy messze többet fogtok tanulni kint a gyülekezetben, a gyakorlatban egy-egy ige hirdetésből, mint mondjuk, ha elolvasol 63 könyvet itt a teológiai szakirodalomból, ez is fontos, a másik még fontosabb. De hogy a református gondolkodás szerint elsősorban a hirdetett igén keresztül tanuljuk az Isten igéjét, ezért nagyon fontos, hogy legyen ige hirdetés, és számomra nagyon fontos a 20. század első felében az a liturgiai reform, ami kimondta azt, hogy a vasárnap esti vagy vasárnap délutáni istentiszteletnek KT magyarázatos istentiszteletnek kell lenni. És hát ezeken az alkalmakon a lelkipásztorok a hitismeretet, a hit alapjait mondták el, és tanították a gyülekezetet erre, érthető módon, nagyon egyszerű emberi módon. Szóval nem csak prédikáció hangzott el, hanem hitbeli tanítás hangzott el. És gondoljunk bele, hogy olvasom régi 1920-as, 30-as, 40-es évekbeli jegyzőkönyveket, naplókat, és azt írják, hogy a vasárnap délutáni istentiszteleten annyian voltak, mint a vasárnap délelőttin. Tehát az embereknél nem volt kérdés az, hogy kétszer megyek el a templomba vasárnap. Mi reformátusok legalábbis így éltük meg. És nagyon érdekes az, hogy benne volt ebben az egész napban az, hogy egy ilyen keret, hogy reggel az Úrhoz megyek, és este is az Úrhoz megyek, és majd az Úrhoz megyek, és az Úrtól jövök. És a nyugalom napja az különösen is alkalmas arra, hogy nem is tudom, megbeszéljük, átbeszéljük az igéket, hiszen az ember ilyenkor így kiszakad a hétköznapi nagy rohanásból, nem kell sietni. Van alkalom ilyenkor mondjuk elővenni egy keresztény könyvet, és végigolvasni. Nagyon jó könyvek vannak, amik segítenek megérteni egy bibliai történetet. Nem biztos, hogy jól mondom a nevét, ez a Francine Rivers könyvei, például az Ámós prófétát én ott értettem meg, ahogyan ott leírta a tekoai pásztorról, ahogyan írt, gyönyörű könnyekre fakasztó történet. Vagy vannak mondjuk akár a Jerikó falairól, ahogy leomlanak, vagy nem, de bármit, akár egy Thomas Mann-t is el lehet olvasni, mondjuk József és testvérét, vagy bármit, ami jön. Nem mindig a Biblia tanulmányozáson keresztül, de nem így kell elképzelni, hogy akkor én itten szövegkiemelve ott ülök a Biblia fölött, és akkor jegyzetelek, hanem van, hogy ez. Aztán nagyon-nagyon megragadó számomra a holland testvéreknek a hitgyakorlata. Ő náluk természetes mind a mai napig, hogy délelőtt is és délután is elmennek az istentiszteletre, és a kettők között esznek egy szendvicset, isznak egy kávét, és közben átbeszélik azt, ami a délelőtti istentiszteleten, amiről a lelkész prédikált, és órákig tudnak róla beszélni. Ez valami hihetetlen, olyan épületes, ahogy ott vagyunk, és isszuk a kávét, és közben beszélgetünk, hogy de én ezt úgy tapasztaltam meg, és a mi életünkben ez úgy volt, és stb. És a gyerekek is bekapcsolódnak ebbe a beszélgetésbe, sőt, amikor már ugye kimerült a téma, akkor még van idő, lehet egy picit pihenni, lehet a gyerekekkel játszani, és akkor megint csak minőségi időt töltöttem a gyerekkel, és akkor ilyen bibliai kérdezfeleleket szoktak játszani, hogy ki volt az ember, aki. És hát bele tud kapcsolódni a család is, és nagyon értékes ez, hogy két legyet ütünk egy csapásra, nem csak, hogy az igét tanulmányozzuk, hanem nagyon komolyan építjük a családunkat, a családunknak a békességét. És hát mindez arra emlékeztet bennünket, hogy az ige tanulmányozása ez nem csak egy ilyen tudásgyarapítás, hanem tényleg az a lényegünk, hogy közösségileg éljük meg azt a napot az ige körül.
2: Az, hogy a szentségekkel szeretnénk élni, az teljesen nyilvánvaló is érthető. De mit jelent az, hogy az Urat a szentek közösségében nyilvánosan is segítségül hívjuk, hiszen talán ez a veleje, ez a lényege.
3: Hát igen, a szentségek ugye, ezek mindig a keresztelés is, meg az úrvacsora is, ez is közösségi történés, valóban ezt mindenki éli, ahogyan éli, de az, hogy az Urat nyilvánosan is segítségül hívjam, ez valóban egy másfajta megközelítést igényel. Nem csak az imádságnak a gondolata van ebbe benne, hogy akkor mi hangosan, meg a mi atyánkkal, meg mindennel így segítségül hívjuk az Urat, hanem egy látható, megélt bizonyságtétel az, hogy én elmegyek a templomba. Ugye mindig van egy hitvalló jellege ennek. Vasárnapi istentiszteletre azért nem titokba szoktunk menni, ugye nem egy ilyen föld alatti járaton megyünk el, hanem látja a szomszéd, látják az ismerősök, látja az utca embere, hogy én ünneplő ruhába vagyok, hogy esetleg a kezemben ott van az énekeskönyv, ott van egy biblia, vagy egy imakönyv, és megyünk a templom felé, és még az embernek az ábrázata is más, és az a, még a mozgása is más, és bár ez ma sokszor ilyen természetesnek tűnik, valójában ez egy bizonyságtétel. És azt üzeni, hogy mi az Úrhoz tartozunk, hogy számunkra fontos az ő igéje és a gyülekezetnek a közössége is. És én azt gondolom, hogy nem az elsődleges kitétel itt a KT-ban, hogy együtt imádkozzunk, hanem hogy nyilvánosan megvalljuk, hogy én a Krisztus népéhez tartozom. Ahogy Jézus mondja az egyik helyen, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek majd az én mennyei atyám előtt. Tehát a közös istentiszteleten a nyilvános segítségül hívása az Úrnak, az az Úr nevének a meghirdetését is jelenti egyben közösségileg. Hát különösen is fontos, azt hiszem, hogy ez majd olyan világban, ahol nagyon sokan szeretnék a hitet teljesen a magánszférába visszatolni, és a keresztény ember pedig valahogy úgy eltüntetni a látótérből, mint hogyha szégyelnünk kellene az, hogy mi a mi Úrunkhoz tartozunk, aki az ő vérét adta, aki az ő testét adta, aki az ő életét adta. Tehát már önmagában tehát az, hogy valaki elmegy, újra ott van a gyülekezetben, ez egy nagyon csendes, nagyon erős bizonyságtétel, még úgy is, hogy nem mond semmit. Tehát nagyon sokszor többet mond az, hogy megyünk, mint bármilyen prédikáció. És hát érdekes módon éppen ez a rendszeresség teszi hitelessé ezt a bizonyságtételt, mert én azt gondolom, hogy ide is vonatkozik, hogy rendszeresen, szorgalmatosan, mert hogy nem egyedül valljuk meg a Krisztust, hanem együtt az ő népével, neki is fontos, nézzétek már, az is megy, nézd már meg, az is megy, hát ez is megy, menjünk már el mi is, és akkor valahogy ez egy ilyen hívogatás is egyben. És nagyon sokszor éppen ez a nyilvános hűség válik mások számára kedvessé, hogy ő megy, hát én is akarok menni, és hogy nagyon sokan indultak már el így a gyülekezet közösségében. Nem a lustaság, meg nem a kényelem lesz a vasárnapi program, hanem észreveszik az emberek, hogy hát ez annyira üres volt itt idáig. Amikor már valaki elkezd járni a istentiszteletre, ott érzi azt, hogy én annyira gazdagon megyek innét tovább, hogy én nem tudom elmondani, hogy ez többet ér, mint egy film, ez többet ér, mint hogy együtt főzünk, ez többet ér, mint hogy elmentem horgászni, meg elmentem, mit tudom én mit csinálni. Hát ez egy olyan különleges dolog, hogy az Istennel találkozhatok. Tehát a vasárnapi istentiszteletre járás imádságos közösség, de nyilvános hitvallás is, és én azt gondolom, hogy inkább ezt kell értsük alatta.
2: Hogyan munkálkodik bennünk a Szentlélek akkor, amikor megüljük a nyugalomnapját, a húsvétot, hiszen minden vasárnap húsvét.
3: Igen, minden vasárnap feltámadás napja. Hát ha most ránézek itt a Heidelbergi Kátéra, ugye akkor azt mondja, hogy életemnek minden napján felhagyjak a gonosz cselekedeteimmel, és engedjem, hogy az Úr munkálkodjon bennem az ő lelke által, és így az örökkévaló szombatot e föld életben megkezdjem. Ez aztán nagyon világosá teszi, hogy ez nem egy természetes dolog, hogy mi templomba megyünk, hanem ez egy természet feletti, egy különös kegyelmi ajándék. Ez nem egy vallásos rend, hanem a Szentlélek belső munkája az életünk felett. És én valahogy úgy tapasztalom, hogy a lélek először is úgy munkálkodik bennünk, hogy kiszakít bennünket a hétköznapból, hogy meg tud állítani, hogy azt tudjam mondani, hogy engedd el, és te elengeded. Hogy nem kell most ezzel foglalkozni. És erről az önközpontúságról, hogy én nézem, én csinálom, én akarom, ez az én időm, ez az én nem tudom, hogy tudom. Tehát, hogy egyszerűen elengedi, és azt mondja, hogy akkor lesz igazán a te időd, amikor el tudsz indulni, amikor oda mész. És hogy az ember tényleg úgy bele tud fáradni a hétköznapokba, a munkába, a ruhanásba, és a lélek meg újra az Isten felé fordít, aki a nekünk erőnk, aki azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ugye? Vagy a lélek úgy is munkálkodik, hogy egyszerűen vágy azt ébreszt. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, én alig várom a vasárnapokat. Bár én prédikálok, én vagyok ott, és majd meghalok a szószéken, mert hát azért nem akármit kell hirdetni, hanem az élő Istennek a beszédét, de vágyom arra, hogy újra lássam a testvéreket, hogy együtt legyünk. Az egy annyira különleges szent atmoszféra, ami ott jön, amikor az Isten jön az önmaga nehéz, súlyos jelenlétével, az egy áldás dolog, és hogy egyszerűen nem is tudom elképzelni, hogy otthon maradjak vasárnap. Nem azért, mert lelkész vagyok, hanem azért, mert Krisztusé vagyok. Hát a Krisztus testéhez akarok tartozni, nem ilyen külön sejtecske, vagy nem tudom, milyen leszakadt bőrdarab. Tehát a Szentlélek munkája meg az is szerintem, hogy nem ilyen külső jelenlétet akar. Amikor így elmegyek az Isten tiszteletre, akkor hát nagyon sokszor van az, hogy lehet valaki testileg a templomban, de miközben a szíve meg nagyon távol van, akkor nem ért semmit. Tehát a lélek megnyitja az embernek a szívét az ige előtt. Olyan sokan mondják, tiszteletes úr, köszönjük, nagyon szép volt, csodálatos volt, nem tudom mi, mondják, hogy ez most nekünk szólt, ez most rám szólt, ez most rólam beszélt, és akkor ugye én honnan tudjam, hogy ki, hogy mi van, de ez a léleknek a munkája. Vagy olyan jó, amikor a lélek arra indít, hogy ne teherként, hanem ajándékként éljük meg azt, hogy van egy vasárnap, ugye ne az, hogy jaj, már megint menni kell. Jaj, már megint ki kell. Ez nem igaz, hogy nem tudom magamat kipihenni, meg kialudni, meg Istenem, ott egy óráig a hidegben, meg ott akkor már nincs hangom, meg lázas vagyok, meg minden bajom van, hanem olyan nagy ajándék, hogy még lehet, hogy ma még lehet, ma még szabad. És talán a legmélyebb módon úgy munkálkodik bennünk a lélek, hogy már itt ezen a földön elkezdi velünk az örökkévaló szombatot. Valahogy így mondta egy idős professzorunk, hogy ízelítőt ad az eljövendő világból, azt a mennyei nyugalmat, ami az Isten országában teljes lesz, ezt már most engedi megérezni. Szóval minden vasárnap egy kicsit így előíze annak, ami majd teljessé lesz. Amikor az Isten népe végleg megpihen, ugye a zsidókhoz írt levél ír erről nagyon sokat, és amikor majd tényleg együtt énekelünk, és amikor már Krisztus lesz minden mindenekben, és amikor úgy igét is úgy hallgatunk, hogy mindent megtudunk ott az üvegtengernél, ami majd van. Hát ezért a nyugalomnapjának a megszentelése innentől kezdve már nem emberi erőfeszítés, nem egyszerű fegyelmezettségnek a kérdése, hanem ez szív kérdése. A lélek munkája bennünk, hogy az ember a maga nyugtalanságából, meg a nyughatatlanságából az Isten nyugalmába érkezzen meg. Ez minden valódi vasárnapot megünneplő embernek a végső megtapasztalása. Azt hiszem, hogy az Isten lelke egyre inkább a Krisztushoz víz minket, átformál az ő nyugalmát adja, az ő békességet adja. Ezért talán érdemes most már tényleg komolyan venni azt az igét, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvagytok terelve, és én megnyugvást adok a lelketeknek.
2: Úgy legyen, köszönjük szépen a magyarázatot, 2 hét múlva az 5. parancsolattal folytatjuk.
3: Igen, hát hogyha az Isten éltet bennünket, akkor 2 hét múlva a tiszteld apádat és anyádat parancsolat, ez már a 2. kőtáblának az 1. parancsolata lesz, amivel foglalkozunk. Addig is Isten áldjon mindenkit, áldás békesség.
1: Kedves hallgatóink, az imént a 4. parancsolat református hitvallás szerinti magyarázatát hallották Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy AI időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértük arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat.
4: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az Unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról magyar.

0: Péter. Az egészségügy, az oktatás és a környezetvédelem, valamint pénzügyi kérdések lesznek a fókuszban a mai kormányülésen, közölte a kormányfő, aki szerint a kormányülésen szó lesz a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzési adatokról is. Az oktatás területén a klik és a tankerületek felülvizsgálata, az iskolaigazgatói jogkörök bővítése, a szakszervezeti jogosítványok és a sztrájkjogok visszaadása szerepel napirenden, tette hozzá. Emellett szó lesz egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről, sorolta Magyar Péter. A kormányülésen tárgyalandó pénzügyi kérdések között pedig említette a magántőke alapok transzparenciáját, a bizalmi vagyonkezelés szabályainak megváltoztatását és megadóztatását, valamint a kaszinó koncesszió rendszer felülvizsgálatát és annak is a megadóztatását. A társasági adóbevallásokat a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolc-Tapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog, napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy AI időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértük arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat.
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok! Perzselyen!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Önök a május 26-ai nap kalendáriumát hallják. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrben a Szojusz fedélzetén. Ez 1980. május 26-án volt. Társa a nagy tapasztalattal rendelkező szovjet asztronauta Valeri Kubaszov volt. A világűrben eltöltött egy hét alatt több magyar kísérleti programot is végrehajtottak. 1894-ben született Lukács Pál, azaz Paul Lukács, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és Hitchcock is rendezte. 1921-ben Bárdi György, érdemes és kiváló művész született. 1926-ban, május 26-án Miles Davis, amerikai jazz muzsikus, komponista, a jazz-rock megteremtője látta meg a napvilágot. 1966-ban Tamási Áron Kossuth-díjas író, akadémikus hunyt el, az Ábel trilógia szerzője. Első novellája 1922-ben jelent meg, 23 és 26 között az Egyesült Államokban élt, írásait folyamatosan hazaküldte. 25-ben jelent meg első novellás kötete Lélek indulás címmel. Hazatérése után Kolozsváron telepedett le, és az erdélyi magyar irodalmi és szellemi élet vezető alakja lett. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. És 2002. május 26-án hunyt el Orbán Ottó, Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító, a Magyar PEN Klub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kedves hallgatóink, a május 26-ai nap kalendáriumát idéztük.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

túró tanár úr. A szoba makulátlanul tiszta volt. Egyszerű berendezései között egyből otthonosan éreztem magát. A kis kávézó asztalra lefektette hatalmas kofferét, és katonás renddel elrakodott, hajnali 3-at mutatott a fehér számlapos fali óra, amikor elnyúlt az ágyon, de aludni nem tudott. Ölébe vette laptopját, hogy megnézze postafiókját. Ám új levele nem érkezett, ezért kikereste azt, ami miatt úgy döntött, hogy hazajön. Úgy kezdődött minden, hogy érettségi találkozóval kapcsolatos levelezés kezdődött osztálytársai között, aminek a végére valaki odaírta, a túró állítólag nagy beteg, és üzent, hogy nem jön. Túrót, eredeti nevén Túróti Sebestyén, fizika és matematika szakos tanár, aki szinte az egész osztály életét megkeserítette a gimnáziumi évek alatt, nemigen szerették. Ezért lelkiismeretfordulás nélkül átlépett rajta a további szervezkedés. Az érettségi találkozót végül egy mindenkitől nagyjából egyenlő távolságban lévő panzióban tartották, ahol egykori osztályfőnöke felesége beszámolt Túró állapotáról. Tüdőrákja van, nagyon lefogyott, meg akarták ugyan műteni, de nem engedte, mindenkitől elzárkózott. A hallott hír elvette a kedvét a felszabadult bulizástól, és a találkozó további részét egyedül töltötte, keveset beszélgetett egyre jobb hangulatba kerülő osztálytársaival. Túróci Sebestyén a nemesi származású katonatiszt, későbbi pedagógus sokat jelentett neki. Alig volt 12 éves, amikor, mint riadt tekintető elsős gimnazista, megijedt a második padban. Osztály, vigyázz! Hangja és a hozzátartozó szálfa alkat úgy rántotta fel őket a padokból, mint a nyegle marionett bábukat a művész keze, onnantól kezdve úgy nézett erre a hatalmas emberre a lelkében, mint egy közkatona a hadvezérre. Irgalmat nem ismerve, olyan tempót diktált az órákon, hogy időnként a tanártársai is igyekeztek enyhíteni rajta, ám de sikertelenül. Kedves kolléga, hallotta nem egyszer a határozott választ, gimnazistának lenni kiváltságos teher, és én azt akarom, hogy ők ezt átérezzék. Kezdetben rettegtek tőle, és utálták az elvárt kiváltság érzést, de a szigora hatott rájuk végül, fegyelmezettek lettek és összezártak, először pont véle szemben, és együtt lázadtak föl a rengeteg házi feladat miatt. Túró tudomásul vette a lázadást, az órából alig telt még el 5 perc, amikor becsukta az osztálykönyvet, felállt és sétálni kezdett a tábla előtt, mint egy díszszemlén, végül megszólalt. Örülök a lázadásuknak, látszik, hogy van önökben tartás. Büszke vagyok önökre. Egy életet tanulják meg, hogy jó, ha igát hordoznak ifjúságukban. Csak a teher teheti önöket erőssé. Ezzel kiment a teremből, a meglepett kisdiákok a feszültségtől és a nem várt reakciótól egy pisszenés nélkül ültek, néhányan pedig csendben elsírták magukat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. május 26-án, kedden délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-jéig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, vagyis a TAO-ról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak, a beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet, tették hozzá. 2026. június 1-jéig kell az adót megfizetniük a vállalkozásoknak. A számviteli beszámolót május 31-ig a letétbe helyezés mellett közzé is kell tenni elektronikusan az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV kiemelte, fontos, hogy ez a határidő idén vasárnapra esik. A fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett a NAV. A Cigándi Múzeum Porta a Bodrog közlegnagyobb és legösszetettebb kínálatú múzeumi együttese, amely megismerteti a látogatókat az ott élők életét alapjaiban meghatározó tájjal, az évszázadok során kialakult mesterségekkel, hagyományokkal, az utóbbi századok meghatározó személyiségeivel, sorsfordító eseményeivel, kulturális közösségi központként, a tudás átadás élő színtereként, számos, széles szolgáltatási kínálattal és páratlan vendégszeretettel várják a látogatókat. Az intézmény igazgatója Szabóné Horváth Eszter arról nyilatkozott rádiónknak, hogy fontos regionális összekötő szereppel rendelkezik a tájház.
2: Közönségkapcsolati téren is egyre-egyre szélesebb kör tudunk megmozdítani a Bodrog közben, és hát mivel a nevünk Bodrog Közi Múzeum Porta, ezért mint egy ilyen zászlós hajóként próbálunk meg ebben a régióban nem csak a tájházakat összekapcsolni, hanem mindenféle gyűjteményi ágat, legyen az mondjuk a Bélyi Kastély, vagy legyen a Király Helmeci Majlát regionális tárlat, bármilyen hatókörű. Mi nagyon örülünk neki, hogy az, ami a Tájház Szövetségnek az igazi nyitó rendezvénye, a zöld eljárás is, eddig csak a mi tájházunk nyitott április végén, ezt itt tudtuk terjeszteni, és egy első, sőt most már második bodrogközi tájházi napok programsorozatát tudtuk kibővíteni, ahol 11 tájház nyitja kapuit meg egyszerre, és nagyon komolyan veszik, és ezt nagyon-nagyon örülünk neki, hogy tényleg nem fáradnak el, hanem kitalálnak különböző foglalkozásokat, helytörténeti vonalon, vagy amire most nagyon büszkék vagyunk, az alkodiak, egy sárméves képzést kezdtek el, és azt mutatták be egy ilyen workshop formájában az alkodon a gasztronómia mellett. De mondhatnám bármelyik felső bodrogközi vagy alsó bodrogközi tájházat, tehát nem csak úgy elodázzák ezeket a programokat, eseményeket, hanem szívvel, lélekkel, és tényleg komoly előkészületeket tesznek bele.
1: Javul a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja, a bérleti díjak középső értéke, amelynél ugyanannyit drágább a árakat található, mint olcsóbbat, a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a, a korábbi években 44-50% volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket, sőt még mindig komoly kiadást jelentenek, különösen a fővárosban, hiszen a bérleti díjakon felül a rezsi kiadások és a közös költség jelentős része is a bérlőt terheli. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérlet piachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Idén 100 éves a Sátoralja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar. Az együttes 1926-ban alakult, a dohánygyári munkások önképző köreként, először vonós zenekarként működtek, de hamarosan beszerezték a fúvós hangszereket, és indulókkal, átiratokkal, szórakoztató zenével tették színessé a város zenei életét. A második világháború után a zenekar átalakult, a 70-es évektől pedig a városban működő úttörő zenekar jelentette az utánpótlást. Jelenleg évente 2 térzenével és egy karácsonyi koncerttel jelentkeznek a városlakók nagy örömére. A zenekar történetéről Gocsák Attila történész beszél.
3: 20-as években fúvós hangszereket is beszereztek. Számomra érdekesség, hogy a dohányjövedéki központtól kértek rá engedélyt, ugyanis ezt is engedélyeztetni kellett a felsőbb szervtől, és igen, egészen változatos zenei repertoár tudtak így már elérni. Ezen a fúvózenekar névvel, tehát a dohánygyári fúvózenekar, igazából a második világháborútól emlegetjük őket, de a legkorábbi ilyen megnevezést én 1930-ból láttam újságcikkbe. A műveik azok főleg indulók voltak a két világháború között. Ugye az efféle fúvózenekarok tamburmajorjából alakultak ki, a mazsaret csoportok is később, melynek szintén itt vannak gyökerei Sátoralja újhelyben. Később, ahogy Jóság Emil lett a karmester, ő az, aki nagyon-nagyon sok mindent tett, egy nagyon fontos szakasza köthető az egész zenekarnak hozzá. Ő az, aki egyenruhát vezetett be, hogy a megjelenésük is egységes legyen, hogy azért sugározzon, az is egy kis pluszt. Illetőleg ő volt az, aki nagyon sok helyre elvitte a zenekart, és a második világháború alatt ugye sokakat besoroztak. Sokan életüket is vesztették. Utána újjá szervezték magukat, csatlakozott hozzájuk ugye az említett létszám hiányok miatt a MÁV zenekar, a Levente zenekar pedig a Levente Egyesület betiltása miatt csatlakozott be hozzájuk, de egyébként a korábbi ipartesteti Dalárdával is léptek fel közösen még a 40-es évek második felében, tehát igazából sikerült összefogniuk itt a helyi zenei életet, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak, térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-as, 30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
1: Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-2026-os tanév májusi-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tantárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az együttműködés a fővárosi, vármegyei kormányhivatalokkal és az írásbeli vizsgák lebonyolításában közreműködött vizsga helyszínekkel az ott dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően ismét példaszerű volt. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: AI időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem a pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
1: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
1: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető. Amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszé pályázaton nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
2: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták, és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
1: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
2: Nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni tovább tanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
1: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
2: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált. De egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
1: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
2: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például egy miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli Kereskedelmi Szakképzőiskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
1: Kedves hallgatóink, AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredmény hirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emíliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Ezt a beszélgetést hallhatták az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Már túl vagyunk a pünkösd ünnepén, néhány napig mégis időzzünk el ennek áldásain. Pünkösd áthidalta a kiváltságosak és nem kiváltságosak közötti különbséget is. A jelenlévőknek mind adatot

0: Nincsenek kiváltságosabbak és kevésbé kiváltságosak. Mindenki veheti a Szentlélek ajándékát. Egyenlő feltételek mellett. Isten készségesen és szemrehányás nélkül adja. A mai égemagyarázat Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a boldvai gyülekezetben szolgálja az Urat.
1: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint

0: Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy világszerte egyre nő az érdeklődés az egészséges, tiszta élelmiszerek iránt? Nem csoda hát, hogy újraélednek az egykor elfeledett kiskertek. De hogyan érdemes elkezdeni? Melyek azok a módszerek, amelyek alkalmazásával kertünk természetes ökoszisztémáját támogatjuk amellett, hogy egészséges élelmiszerrel látjuk el a családunkat? Ha kíváncsiak mindenre, akkor tartsanak velem és Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával.
2: A legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, amit most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Tulajdonképpen ennek a ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Növénytársítás. Ez a természetes és egyszerű módszer tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan növényeket ültetünk egymás mellé, amelyek segítik a növekedést és az egészség megőrzését. Az egyik legjobb példa a körömvirág és a sarkantyúka. Ha ezeket a zöldségek közé ültetjük, akkor a kert nem csak szebb lesz, de a virágok árnyékolják is majd a talajt, és visszaszorítják a gyomok növekedését, miközben bizonyos kártevőket is távol tartanak. Ugyanakkor Divégi Ercsei Anna, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójának elmondása szerint vannak olyan társítások, amelyek kifejezetten előnytelenek, azaz amikor két növény rossz hatással van egymásra.
2: A tervezés előtt a legfontosabb, hogy megfigyeljük a kertünket. Tehát, hogyha egy olyan kertünk van, amit most vettünk, vagy most örököltünk, most kezdünk el átalakítani, akkor a legfontosabb, hogy legalább egy évet hagyjuk benne azt, ami van. Nyilván nem egy teljesen tereprendezett, ledózerolt kertről beszélek, amiről esetleg nem tudjuk, hogy mi volt előtte, hanem már egy működő kertről, amit csak szeretnénk átalakítani. Akkor az első és legfontosabb, hogy egy évig figyeljük meg, hogy a kertünk milyen részei vannak, mert ugyanolyan változatos egy kicsi kert is, mint akár egy erdő, vagy egy nagyobb természetes terület, tehát vannak benne árnyékos helyek, vannak benne nagyon napos helyek, vannak benne nyírkosabb helyek, vannak benne nagyon száraz helyek, akár ugye ez a talajunk különbözőségére is utalhat, vagy arra is vonatkozik. Úgyhogy a tervezés előtt mindig érdemes ezt először megfigyelni, és tulajdonképpen ennek a ismeretében kell a tervezést is elkezdeni, mert mindig sokkal jobban fogják érezni magukat a növények, ugye, ha olyat teszek oda, ami oda való, tehát egy árnyékos helyre ne akarjak napraforgót tenni, és egy teljesen napsütötte száraz helyen pedig ne egy árnyékkedvelő esetleg spenótot vagy málnát tervezzek, mert akkor nagyon-nagyon sokat fogok küzdeni azért, hogy azok a szegény növények megéljenek és jól érezzék magukat. Tehát ez a legfontosabb, először a megfigyelés, és akkor utána következik a tervezés. Ugye eldönteni, hogy mit szeretnék. Ugye nagyon sokfélék vagyunk, sokféle kertképünk van. Van, aki azt szereti, a nagyon katonás a kert, minden fűszál a helyén van, minden ágyás szegély egyenes. Van, aki meg azt szeretné, olyan kertje legyen, mint hogyha egy teljesen természetes virágos mező lenne. Nyilvánvalóan, hogy ez is meghatározza majd a növények választását. Van, aki csak zöldséget szeretne a kertjében látni, van, aki azt, hogy így nem akar ilyennel foglalkozni, csak dísznövényt, vagy minden legyen, ugye a legtöbb ember zöldség is, gyümölcs is, dísznövény is, hogy minden változatos legyen. Tehát ez a következő, hogy válasszuk ki, mik azok a típusú növények, amiket szeretnénk, hogy a kertünkben teremjenek, és utána következik a tervezés, hogy akkor mit hova teszünk, és mit teszünk egymás mellé. Van, hogy tavasszal vagy ősszel fogjuk telepíteni a növényeket, vannak olyan növények, mondjuk itt a gyümölcsfáknál, különösen egy évelő kultúránál is fontos, hogy kora tavasszal, vagy lehet, hogy inkább egy kora őszi időszakban érdemes, és folyamatos öntözéssel. Nincsenek olyan nagyon hideg teleink ma már, hogy egy zártabb kertben a növények nagyon veszélyeztetve legyenek, viszont könnyebben megerősödnek, biztosabban ered egy mondjuk egy őszi telepítés.
1: De gondolom, hogy ha megfigyeljük, mert ugye erről beszéltünk, hogy az első és legfontosabb, hogy figyeljük meg a kertünket, és utána kezdjünk bele a továbbiakba. A talajnál kezdjük utána, hogy milyen talajunk van, és abban milyen növényeket érdemes ültetni?
2: Hát igen, nyilvánvalóan, tehát a talajjal kezdjük, illetve több opciós, szerencsére végtelen lehetőségünk van, mert nem feltétlenül tudunk vagy akarunk a saját talajunkon termeszteni. Mondjuk itt elsősorban zöldség vagy virág dísznövény termesztésnél lehet magaságyásokban vagy kiemelt ágyásokban gondolkozni, gyümölcsfák esetében nyilvánvalóan nem. De minden növénynek, elsősorban a gyümölcsfáknál megvan, hogy milyen típusú talajt kedvenek. Egy őszi barack, a mandula, a megy, az a meszes talajokat kedveli. Alma, a szilva, az egy kötöttebb, agyagosabb talajt. De hogyha az ember sétál egyet a saját utcájában, és megnézi, hogy ott milyen gyümölcsfák vannak, és látni a fán, hogy mi az, ami jól érzi magát, mi az, ami szépen virít, vagy szépen mutat a szomszéd kertjében, mert a szomszéd kertjében mindig zöldet szoktuk mondani. Tehát ha látjuk, hogy mi az, ami a környéken jól megy, szép, akkor érdemes ezekkel a fajokkal elkezdeni. És aztán természetesen lehet kísérletezni, mert mindig vannak meglepetések, mert a növények nagyon-nagyon sok mindenhez képesek alkalmazkodni, de érdemes azzal kezdeni, ami úgy tűnik, hogy biztosan jól megy, hogy egy sikerélménnyel kezdjük, és utána a kísérletezés meg már sok minden eredményt hozhat. Tehát igen, a talaj gyümölcsfák esetében, ugye a zöldségnövényeknél miután, ha nem akarunk kifejezetten milyen gyökerező vagy gyökérzöldségeket termeszteni, bár azt is lehet magaságyásban, akkor ott vihetünk mi ugye egy egészségesebb vagy egy más típusú talajt a területre. Ja, vannak olyan települések, ahol valamiért szennyezett esetleg a talaj, vagy egy korábbi ipari tevékenység miatt, vagy nem javasolják, sajnos Magyarországon is vannak ilyen helyek, ahol nem javasolják a saját talajban való termesztést, akkor itt is megoldás egy magaságyás, ahova ugye olyan ismert helyről származó termőföldet tudunk hozni, amiben biztonságos és egészséges a zöldségnövények termesztés.
1: De gondolom a talaj jellemzői mellett nagyon fontos, hogy milyen a területnek a kitettsége, tehát a széliránytól kezdve a napsütésig, ez mind befolyásolja az eredményeinket.
2: Igen, ez mind befolyásolja, ugye ezeket változtatni nem tudjuk, tehát ez alkalmazkodni tudunk, és például mondjuk itt egy kitettség, vagy akár a benapozottság szempontjából is jönnek már a növénytársítások vagy a növényi elrendezések. Mert ugye amikor vegyes kultúráról vagy növénytársításról beszélünk, akkor a legtöbb embernek a növényvédelmi hatás jut az eszébe, hogy tudjuk, hogy a büdöske védi mondjuk a növényeket, vagy a bazsalikomnak van növényvédő hatása, de ezeknek a növénytársításoknak nagyon sok más egyéb hatás is van, például itt a szélvédelem, vagy akár egy támasztó funkció. Tehát, hogyha egy kitett területünk van erősen széljáta, és nem akarjuk ezt megtörni, hogy ugye akár egy sövénysorral a kerítés mentén, hogyha azt felnevelünk, akkor azzal már a szelet is elég komolyan tudjuk csökkenteni, de szeretjük, ha átfúj a szél, vagy valami másokból, akkor például azokat a zöldségnövényeket, amelyek szélre érzékenyek, általában a tökfélék, az uborka, tehát ezek a kis törékeny, erősen szőrözött levelű zöldségnövényeink, ezek a szélre például kifejezetten érzékenyek, akkor érdemes mindig a szél felőli oldalra egy magas növésű, robosztusabb, például napraforgót vagy csemege kukoricát tenni mellé sorba, mert ez ugye védeni fogja az érzékeny növényeinket. De ugyanígy ugye az erős napsütés szempontjából is árnyékolni is tudunk növényeket, olyanokat, amiket velünk. Tehát ugyanígy egy alacsony növény, mondjuk egy saláta, egy spenót, egy sóska mellé, paradicsomot, padlizsán, tehát megint egy magas növésű, nagyobb levélfelülettel rendelkező kultúrát teszünk, és akkor ezzel tudjuk a növényt védeni az erős napsugárzástól.
1: Igen, nem tudom, hogy például azt tudják-e a laikusok, hogy a zöldbab, ugye az pillangós növény, és nitrogénnal tölti fel a talajt, például az uborka számára.
2: Így van, a bab, a borsó, minden, ami ilyen hüvelyes növény, tulajdonképpen. Hát ugye a magyar kertekben az a kettő, de itt nem csak a zöldbabra kell gondolni, hanem a tűzbabra, a juliskababra, vagy ha már egyre többen találkoznak, vagy akár foglalkoznak a méteres babbal, ez megint egy másik család, de ugyanúgy pillangós növénynek számít, cukorborsó, akár ugye most már zöldségszója is néha megjelenik a kertekben. Ezek a növények, ezek képesek a levegő nitrogénjének a megkötésére, amit nyilván azért csinálnak eredetileg, hogy saját maguknak használják föl, talajban fölhalmozzák, és ezért a körülöttük lévő növények is képesek ezt a nitrogént fölvenni, és a nitrogén az egyik legfontosabb tápanyag a zöldségnövényeink számára, ebből épülnek föl, ebből lesznek szép zöldek, és lesz nagy dús levelük. Nem véletlen, hogy például egy nagyon klasszikus dél-amerikai növénytársítás, az úgynevezett három nővér, lehet, hogy erről is sokan hallottak, ahol a kukoricát, a babot és a tököt társítják, ültetik egy területre, aminek pontosan az a funkciója, hogy a kukorica támasztékot nyújt a babnak, a tök takarja a talajt, ugye előbb beszéltünk, nem csak a növény, a talajtakarás is egy fontos szempont, és a bab a tököt is, és a kukoricát is nitrogénnel, tápanyaggal látja el. Tehát itt megvan a támasztó, a fizikai funkció, a talajtakarás és a tápanyag utánpótlás is, mint funkció a növénytársításokban.
1: Igen, az eller is nagyon sokoldalú, és a káposztafélékkel nagyon jó szomszédságban tudnak lenni, mert ugye az eller véd a rovart kártevők ellen. És ugye bármennyire szeretjük a káposztalepkéket, a gyerekek ugye imádják és kergetik a káposztalepkéket jobbra-balra, és hát nem igazán értik, hogy miért védekezünk ellenük, de azt olvastam, hogy a kakukkfű az nagyon jó lehet a káposztalepke hernyői és molytetvek ellen.
2: Tulajdonképpen minden nagyon erősen illatos és aromás növényünk. Tehát mondhatnánk, hogy összes mediterrán fűszer és gyógynövényünk, szurokfű, a borágó, ezeket mind használjuk a növénytársításokban is. Minden olyan növényemnek erős illatanyaga van, az vagy csalogató, vagy üző hatással van ugye a kártevőkre, ezt is ki szoktuk használni. Ugyanígy ugye a fokhagymát is szokták klasszikusan akár egy szamócával, vagy sárgarépával együtt ültetni, vagy vetni, mert hogy ott a fokhagymának is az illatanyagai, tehát aminek erős illata van, az mindig űző vagy csalogató hatású, általában az űző hatás az, ami jellemző. De ugye, ha például, amikor paradicsomot szedünk, ugye a paradicsomnak is van az a nagyon jellegzetes szaga, a szárának is, tehát ugye a kezünkön is érezzük azt a nagyon erős paradicsom illatot, annak is van egy érítő hatása. Vagy nem véletlen, hogy például a bazsalikom általánosan elterjedt, nem csak az ételeinkben, hanem ültetéskor, még fóliasátorban is az ökogazdák gyakran tesznek bazsalikomot a paradicsom sorokba, mert nem csak a kártevők, de a kórokozók, tehát gombás betegségek ellen is pozitív hatása van. Nagyon érdekes egyébként, hogyha megfigyeljük, hogy azok a fűszerek, amit főzéskor párosítunk az ételeinkkel, azok nagyon gyakran a kertben is jó páros nyújtanak, tehát ott kedvelik egymást és egymás fejlődését valamilyen okból, vagy azért, mert elűzik a kártevőt, vagy azért, mert a növekedésére pozitív hatással van, pozitív párost alkotnak, tehát lehet így is gondolkozni.
1: A növényvédelemről beszélünk itt, mert ugye egyik növény védi a másikat, vagy egyik növény segíti a másikat, de ha az ökogazdálkodást folytatókat nézzük, tehát akik biogazdálkodást folytatnak, vagy éppen biokertet gondoznak, akkor ott korlátozottabb azok a növényvédőszerek, amiket felhasználhatunk. És akkor ott nagyon fontos, hogy mondjuk előnyben részesítsük a kertünk tervezésénél a rezisztens fajtákat, meg azokat a tájfajtákat, amelyek a hazai klimatikus viszonyokhoz jobban alkalmazkodnak, mert így mondjuk elkerülhetjük azt, hogy erősebb növényvédelmet kelljen használnunk.
2: Igen, tehát az ellenálló fajták az az alapja a növénytermesztésnek. Egyébként nem csak az ökóban, hanem a hagyományos, vagy konvencionális, vagy intenzív mezőgazdaságban is nem véletlen, hogy a nemesítés mindenféle vírus meg kártevő elleni ellenállóságra nemesít. Ez az ökológiai gazdálkodásban alap, tehát ez nem kérdés. Természetesen a tájfajták is nagyon jó alapot biztosítanak a termesztésre. Arra azért figyelnünk kell, hogy gyakran elhangzik, hogy jól alkalmazkodtak a klimatikus viszonyokhoz. Hát most is látjuk napjainkban, hogy a klimatikus viszonyok azért sajnos változnak. Inkább a tájfajtákkal szemben az a kicsit a nehézség, hogy a tárolhatóságuk az, ami általában gyengébb, mint az új modern fajtáknak. Ugye amikor azokat a fajtákat termesztették, akkor nagyon gyakran az azonnali vagy friss fogyasztásra készült. Nem hurcolták, nem szállították napokon át, nem szedték le, előbb nem tárolták napokon át, hogy majd egyszer a piacra kerül. Ezért is finomabbak nagyon gyakran a tájfajták, mert vékony héjúak, puhább húsúak éretten. Éppen ezért viszont a tárolhatóságuk gyengébb. Tehát lehet, hogy a termeszthetőségük könnyebb, vagy esetleg ellenálló, bár ugye nagyon sok új betegség meg kártevő megjelent azóta, hogy a régebbi tájfajtákat termesztettünk bizonyos körzetekben, viszont sajnos a tárolhatóságuk az általánosan elmondható gyengébb. Ettől függetlenül, ha azonnali fogyasztásra, tehát akár egy kiskerti termesztésre, vagy egy azonnali piacra vitelnél a gazdálkodó meg tudja oldani, hogy óvatosan szállítja, azonnal hűti egy kicsit, és úgy viszi a piacra, akkor egy nagyon-nagyon finom és nagyon fontos alapanyag a biogazdálkodásnak is, de ezért erre mindenki figyelni kell, de az ellenállóság a kártevőkkel és a kórokozókkal az az alapja.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A fogyasztóvédelmi hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka. Két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencs és Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örömmel,

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Divéki Ercsei Annával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatójával a növénytársításokról.
2: Az árnyékolás is nagyon fontos, mert ugye pontosan ezeken a forró nyarakon látjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk olyan növényeket ültessünk egymás mellé, amelyik ha árnyékot biztosít, az bírja a tűző napot, és nem égnek meg a levelei. És itt az öntözés sem mindegy, mert hogyha valaki fölülről öntözi a növényét, és víz marad rajta, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy megperzselődik, megég a levél.
3: Hát egyrészt megperzselődik, másrészt pedig a víz egy része, amit kiöntözünk, az nem a talajba fog jutni, hanem elpárolog a levegőbe. Bár ugye most már ott tartunk, ezekben nagyon forró napokon, hogy néha azra is szükségünk van, hogy a levegő páratartalmát növeljük az öntözéssel, mert hogy amikor nagyon-nagyon forró napok vannak, látjuk például, hogy a cukkini gyönyörűen virágzik, és nincs rajta termés, nem köt. Vagy akár a babról is tavalyi évben nagyon gyakran volt, virágzott egész nyáron, de alig volt rajta kötött termés, aminek az az oka, hogy úgynevezett légköri asszály van. Tehát a levegőnek nem elég magas a nedvességtartalma, nagyon-nagyon száraz, nagyon meleg a levegő, és ezért nem tudnak a virágok beporzódni. Tehát lassan tényleg ott tartunk, hogy napközben is locsolni, vagy öntözni kell, hogy a levegő páratartalmát növeljük, de azért még mindig az a legfontosabb, hogy a lehető legvíztakarékosabban öntözünk. Kora reggeli órákban, minél közelebb a talajfelszínhez, lehetőleg csepegtető öntözéssel, és ritkábban nagyobb mennyiséget, tehát nem érdemes naponta öntözni a növényeket, mert ha nagyon gyakran öntözzük, akkor meg elkényeztetjük őket. Megszokja, hogy mindig van elegendő nedvesség, ezért a töltségnövények gyökerei a talajfelszín közelében fognak elhelyezkedni, ami azt jelenti, hogy ha elutazunk mondjuk egy hétre, és nincs automata öntözőberendezésünk, vagy nem tudjuk megoldani, hogy valaki oda jöjjön nekünk locsolni, akkor egy hét alatt a növények tönkre mennek, mert megszokták, hogy mindig van a talajfelszínhez közel víz. Hogyha ritkábban öntözünk, akkor ugye mélyebbre vonulnak a növények gyökerei, és a mélyebb rétegekben lévő nedvességet használják fel, sokkal jobban ellenállnak egy több napig tartó szárasságnak vagy melegnek. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan öntözünk, nem csak az, hogy mikor. A korahajnali órák meg azért jó az öntözés szempontjából, mert ugye akkor még kevésbé van meleg, kevésbé párolog el, viszont amikor jön a napközbeni felmelegedés, a növények levelei leszáradnak, és a gombás betegségek nem fognak elterjedni rajta. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy éjszaka vagy a korahajnali órákban öntözni, mert az a legkisebb vízveszteség, és a növény egészség szempontjából viszont utána tud a növény száradni, hogyha a leveleire is víz került.
2: És gondolom az is nagyon fontos, hogy a beteg növényi részeket távolítsuk el, mert hogy egyik növény megbetegítheti a másikat.
3: Így van, tehát beteg növényt mindig el kell távolítani, és hogyha esetleg a beteg növényt metszőollóval vagy késsel vágtuk el, vagy vágtuk ki, vagy dolgoztunk vele, akkor a szerszámokat mindig alkohollal fertőtleníteni, hogy ne vigyük át a betegséget a következő növényünkre. Ez az otthoni dísznövények ápolásánál is egy ilyen alap feltétel, hogy mindig tiszta és fertőtlenített eszközzel. Majd aztán ugye a fák metszésénél is fontos kritérium.
2: Az utóbbi aszályos évek kapcsán hallom nagyon a talajtakarást, a mulcsolást, vagy ha nem is mulcsolunk, akkor valamiféle talajtakaró maradjon a földön, pontosan azért, hogy a talaj ne veszítsen annyi vizet. Na most a homoktalaj jutott eszembe, ott meg aztán pillanatok alatt el tud futni a víz.
3: Pontosan, ha takarunk, akkor a takarás alatt a talaj kevésbé szárad ki. Tehát a homok is azért lehet, hogy elfut benne a víz, de azért ugye az nyirkos marad. Tehát nyilván most, ha nagyon tiszta kvarc homok jut ilyenkor az ember eszébe, de azért a homoktalajok jobb esetben nem csak egy sima kvarc talaj, hanem valamennyi szerves anyag tartalma esetleg van, bár ugye vannak területek, ahol tényleg nagyon kevés. Tehát ott a minimális szerves anyag is valamennyi vizet azért rövid távon meg tud kötni. Tehát a takarásnak egyrészt az a feladata, hogy ne párologjon el az a víz, amit esetleg a talaj befogadott, hanem a talajban maradjon minél hosszabb távon. Másrészt, hogyha szerves anyaggal takarunk, tehát mondjuk egy szalmával, vagy egy szénával, vagy akár egy lucerna szénával, tehát bármilyen élő növényi anyag, vagy elhalt növényi anyaggal, akkor az, ugye, ahogy lebomlik a talajban, a talaj szerves anyagtartalmát fogja növelni, ami a homoktalajok esetében nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ezt a szerves anyag mennyiséget tudjuk növelni, mert azzal a szerkezetét, a vízmegtartó képességét javítjuk a talajnak. Tehát a talajtakarásnak nagyon sok funkciója van. Segíti, hogy könnyebben megtartsa a vizet, a fölfele a talajból a kapillárisokon följövő és elpárologni készülő vizet is visszatartja, mert ugye lezártuk a talajfelszínt, szerves anyagot is biztosít, táplálékot biztosít a talajban élő mikroorganizmusoknak, a földi girisztáknak, a bogaraknak, a gombáknak, a baktériumoknak, mert azok mind ebből táplálkoznak, és ugye majd ebből csinálnak szerves anyagot. És nem forrósodik úgy fel a talaj felszín, ami megint csak a talaj egészséget, meg a talaj élővilágát támogatja.
2: De pont ez jutott eszembe, ha mondjuk babot termesztünk, vagy borsót termesztünk, akkor amikor leszedtük már a babot, meg a borsót, és nincs rajta több, akkor azt takaró növényként használhatjuk utána?
3: Tökéletes, nagyon jó. Babot is, meg a borsót is kiszoktuk nyűni, kihúzzuk ugye gyökerestől a talajból, és sokkal könnyebb utána leszedni. Nyilván sokkal nagyobb kézimunka meg időigény, de jobb lenne, hogyha a talajfelszín fölött mondjuk metszőolóval vágnánk el, mert akkor a gyökerei ezekkel a nitrogénkötő gümőkkel, amikről beszéltünk az elején, ezek ott maradnak a talajban. Ugye a gyökerek elkezdenek korhadni, a gyökér is szerves anyagot jelent a talajnak. Nagyon sok funkciója van az elkorhadt gyökereknek is. Nyilván most itt egy kis hobbikertről beszélünk, nem egy piacra termelő gazdasági méretről, akkor azt javaslom, hogy inkább vágjuk el a gyökérnyaknál a növényt, szedjük le róla a hüvelyeket, és utána fektessük, vagy föl is apríthatjuk, de nem kell, hanem úgy, ahogy van a növény, szépen fektessük be a sorok közé, ez a gyomelnyomást is segíti, tehát gyomosodás ellen is jó, a szerves anyagot biztosítja, és a vízgazdálkodást is segíti.
2: Egyre több kertben látom ma azt, hogy vegyes kultúra termesztést készítenek, tehát magyarán zöldségek mellé virágos növényeket vetnek, és ugye láthatjuk azt, hogy a káposzták például gyönyörűen ott fejlődnek, és ez nem csak virágos növény lehet, hanem másfajta, tehát például csak zöld növény. Ezt jól látom, hogy egyre jobban terjed, mert hogy nagyon hasznos?
3: Hát én nagyon remélem egyébként, és nagyon örülök neki. Igen, egyrészt hasznos, másrészt szép. Tehát, hogy egy kert az esztétikai élményt is nyújthat, vagy kell, hogy nyújtson, legalábbis szerintem. Emellett ugye nagyon sok olyan virágos növényünk van, aminek szintén növényvédelmi hatása van, például egy büdöskének, vagy a körömvirágnak, vagy a sarkantyúkának. Van fonálféreg, meg talajfertőtlenítő hatása, olyan gyökérválajdékaik vannak, de egyébként ez a káposztafélékre is jellemző, ami a talajból fertőző kórokozók vagy kártevők ellen hatékony. Tehát ebből a szempontból is egy tudatos társítással a virágokat tervezzük, vagy tervezhetjük a kertbe. Amellett mondjuk például a sarkantyúka virága ehető. Tehát ugye vannak ehető virágaink, kóstolta el már, kicsit ilyen retekre hasonlító íze van a sarkantyúvirágnak, néha salátákban is előfordul, nagyon finom. Illetve hát a virágoknak ugye a megporzók, a méhek és az egyéb megporzók támogatásában is hatalmas szerepe van. Ugye ma is egyre többet hallunk most már a médiában is, hogy gond lesz a beporzással, pusztulnak a méhek, nagyon komoly gond van a megporzó rovarokkal. Mi ezekkel a virágsávokkal, ezekkel nagyon komolyan tudjuk őket segíteni és támogatni, mert hogy például a megporzók veszélyeztetettségének az egyik oka az, hogy nincs egész évben számukra megfelelő táplálék. Tehát ugye tavasszal levirágoznak a legfontosabb termesztett növényeink, a napraforgó, a repce, ugye, ami a két legfontosabb, mondjuk így a méhek meg a méhészek szempontjából, a facélia, de amikor eljön a nyári meleg, onnantól kezdve már nincs, ami virágozzon. Ugye a vadvirágos gyepeink meg legelőink már alig vannak, és egyszerűen legyengülnek a méhek, nincs mivel táplálkozniuk, hogy aztán térre megerősödjenek. Tehát mi a kertben ezeknek a virágos növényeknek a betervezésével és betelepítésével pontosan ezt az időszakot tudjuk megnövelni, és ezzel a kertünkben lévő hasznos rovarokat tudjuk támogatni és tudjuk etetni. És még oda is vonzuk őket, tehát vannak olyan hasznos rovarok, amik ugye a kártevőink, akár egy katicát, vagy akár egy lepkéket vonzunk oda a kertbe, amiknek a hernyói számunkra akár hasznosak is lehetnek. Tehát mindenképpen javaslom is, hogy a virágokat tervezzük nyugodtan a veteményesbe. Ha akinek ez nagyon erős, akkor a veteményes köré, akár szegény növénynek nagyon szép látványt nyújt.
2: Ha a gyümölcsfákat nézzük, akkor a gyümölcsfákat milyen növényekkel érdemes társítani? Főleg azok esetében kérdezem, akik nem akarnak erős növényvédőszereket használni, tehát inkább ökológiai gazdálkodást folytatnak, akár a hobbi kertben is. Én évek óta nem tudok jó ízűen medgyet enni, mert nincs az a medgy a fán, ami benne lenne kukac. Tehát tudom, hogy gyerekkoromban mi megettük a kukacos medgyet, nem figyeltünk rá. Fölnőttként már valahogy nincs olyan gusztusom hozzá. Szóval mivel lehet segíteni a gyümölcsfákat abban, hogy egyrészt ne legyen annyi károsító kórokozó rajtuk. Vannak itt is olyan növények, amik segítik ezt? Vagy ez nehezebb, mert hogy nagyon nagy a lombja, és nagyon magasan vannak a gyümölcsfák?
3: Igen, tulajdonképpen a sorközöknek a bevetésével és a sorköz takaró növények összeállításával tudjuk ezt valamilyen szinten támogatni. Tehát, hogy most az jönkében, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben is van egy olyan kutatás, ahol a szőlő és gyümölcs és sorköz keverékeket tesztelünk, tehát hogy különböző fűfajok és egyéb pilangos és egyéb fajok magjait keverjük össze, és azokat vetjük ki a sorközbe, és pont azt nézzük, hogy a rovar diverzitása, a rovar sokféleségre milyen hatással van. Tehát a hasznos rovarokat, amelyek akár ugye mondjuk a kártevőket gyérítik, arra milyen hatással van, illetve ugye ott az előbb említett megporzókra is milyen hatással van. És úgy tűnik, hogy már azzal, hogy nem szántjuk, vagy nem tárcsázzuk az összes sor közt ugye a gyümölcsben, vagy a gyümölcsösben, vagy a szőlőben, hanem valamilyen virágzó keverékkel betelepítjük, egyértelműen megnöveljük a diverzitását a rovaroknak, meg a hasznos és haszontalan élőlényeknek, de ezzel egy egyensúlyt tudunk beállítani, és kevésbé fertőzöttek a gyümölcsfáink. A másik, ugye az nem a növénytársítás, hanem egy nagyon klasszikus védekezési mód, az a tyúkok a gyümölcsfák alatt, mert hogy például a gyümölcslegyek nyűvök után a talajba húzódnak be, és a talajból fogják újból fertőzni a fákat, hogyha tyúkokat engedünk a gyümölcsfák alá, ez vidéken inkább jellemzőbb lehet, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban, akkor ott az egy nagyon komoly növényvédelmi tevékenység vegyszer nélkül. De mondjuk ennyire konkrét növénytársítás, mint amilyen a zöldségesekben jellemző, a gyümölcsösökben kevésbé van. Van egy klasszikus példa, Magyarországon mondjuk kevésbé használják, Franciaországban elterjedt, vagy akár az amerikai borvidékeken, hogy rózsát telepítenek a szőlősorok végébe, mert hogy a rózsának hasonló betegségei lisztharmateronoszpóra van, mint a szőlőnek, és viszont hamarabb jelzi, tehát érzékenyebb, mint a szőlőfajták, és így tulajdonképpen a rózsa az egy indikátor, egy jelző növény, ami mutatja a gazdának, hogy érdemes egy védekezést elkezdeni, mert kezd megjelenni az a kórokozó, ami a szőlőt is majd károsítani fogja. Tehát jelző növényként vannak, de ennyire klasszikusan, mint a zöldségben nincsen. Ugye volt gyümölcsösben is igen hagyományosan, hogy a szőlőtőkék közé mondjuk babot vagy tököt vetettek, aminek az előnye az nagyon racionális paraszti észjárás volt, hogy ha már úgyis megkapálom a szőlőt, mert ugye minden szőlősort kapáltak, akkor azzal együtt már a tököt is megkapálom, és az mind a kettőnek nagyon jó, és kihasználom tulajdonképpen az üres teret, ami a szőlőben van, tehát mást is tudok termeszteni, nem csak a szőlőterem. És így mondhatjuk, ez is egy vegyes társítás, mert itt a fizikai munkaerőt, amit beleteszünk, azt akkor már kettős hasznosítással tudjuk használni.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, ugye a talajról beszéltünk, de a talajbolygatásról nem. Ugye az is nagyon fontos, hogy ezt minimálisra csökkentsük, például az ásást.
3: Igen, erről nagyon sokféle vélemény van, nagyon sok fórum van, pro és kontra, hogy talajbolygatás, ásás, ugye elsősorban itt a forgatás és a lazítás a két nagy nézet, ami között zajlik a vita, ugye egy ásásnál, amikor belegondolunk, ugye belenyomjuk az ásót a talajba, kiemeljük azt a talajdarabot vele, és megforgatjuk, tehát az alulról jövő réteg fölülre kerül. A lazításnál például egy ásóvillát használunk, és az ásóvillával nem forgatjuk, csak beleszúrjuk a földbe, és így meglazítjuk, akkor nem forgatjuk fel a talaj felszínre a mélyebb rétegekben lévő gyommagvakat vagy mikróbákat. Tehát ez a kettő között a különbség. Azért szokták az ásást, illetve a talajforgatást támadni, mert hogy a talajban élő baktériumok és mikroorganizmusok és minden élőlénynek megvan a szerepe és megvan a rétegzettsége, hogy melyik milyen talajrétegben, talajmélységben helyezkedik el. Fölül vannak azok a mikroorganizmusok, amiknek sok levegőre van, oxigénre van szükségük a működésükhöz, ugye ezek lebontók, aztán ahogy haladunk mélyebbre, más típusú, más feladatot végeznek el a talajban. És amikor megforgatjuk a talajt egy ásással vagy egy szántással, akkor ezt a réteget, ezt tulajdonképpen teljesen fölforgatjuk. Ugye, aki alul volt és alul érzi jól magát, az fölkerült fölülre és fordítva, és egy csomó időt és energiát von el a talajból is, meg a mikroorganizmusoktól is, akik nekünk hasznos segítőink, hogy ezt megint minden visszakerüljön a helyére. És ebből a szempontból ugye, hogy ez nem jó a talaj számára. De azért hozzá kell tegyük, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira tömörödött talajunk van, hogy nem biztos, hogy csak egy sima lazítóval meg tudjuk lazítani. Nyilván az a legszerencsésebb. Ilyenkor ugye van olyan, hogy mély lazítást használnak, tehát egészen mélyre le tudnak hatolni a talajba, és meglazítják, megmozgatják, de nem forgatják ki. Nyilván ez egy kis kertben, egy sima kerti ásóval azért nem hoz már más eszköz kell, de az biztos, hogy a talaj élet szempontjából a legkedvezőbb, hogyha csak lazítunk. És ezért egy ásóvilla az az egyik legjobb eszköz a kertész vagy egy hobbi kertész számára.
2: Ezek a hasznos tanácsok, ötletek, hogy hogyan kell tervezni egy biokertet, mi fánterem egyáltalán biokert, ezekhez segítséget kaphatnak a laikusok, ha például ellátogatnak az Önki oldalára?
3: Igen, az Önki oldalán, ugye a tudástár fül alatt számos hasznos információ, ugye növényvédelmi információk vannak, de kerttervezéssel kapcsolatos információkat is, kis videókat is találnak az érdeklődők.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a növénytársításokról hallhattak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadunk el, melyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket azt követően, hogy 3 évig az előző kormány semmit nem csinált, már évek óta egyáltalán nem is akartak kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, tette hozzá. A magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, akár a közlekedési infrastruktúrának, akár az egészségügynek, akár a lakhatás ügynek az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzünk finanszírozást, vagy arra tudjuk majd elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat is, emelte ki. Hozzátette, az újjáépítési alapban 10,4 milliárd euró, tehát csaknem 4000 milliárd forint volt kiosztva Magyarország számára. Szó van ezen felül a kohéziós pénzekről is, ami még 7 milliárd euró, továbbá a 16 milliárd eurós védelempolitikai hitelről is jegyezte meg. Magyarország érdeke, hogy ezek a törvényi módosítások átmenjenek, szólt az EU-val megkötendő megállapodásról Magyar Péter. A társasági adóbevallásokat, a TAO-t várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívta fel a figyelmet kedden a hivatal. A számviteli beszámolót május végéig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhettették hozzá. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybevevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelniük, módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztet az adóhivatal. A NAV nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. A Nemzeti Adó és Vámhivatal számon tartja a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küld a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket, tették hozzá. Folytatódik Miskolcon az útfelújítási program, mely során megkezdődött az Avas főútjának teljes körű felújítása. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Szent György út, Miskolctapolcai és a Gesztenyés utca közötti szakaszának jobb oldalát, a Szilvás utca és a Mennyánszki utca közötti szakasz bal oldalát, valamint a Klapka György utcának Kölcsei és a Pattantyús utca közötti szakaszt. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásokra, sávszűkítésekre kell számítani, hívták fel a figyelmet. Kérik a közlekedőket, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek. A városban egyébként még számtalan helyen közterületbontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak, óvatosan közlekedjenek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak.

0: szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ко самба копок, дудо, дружоні корок, стальгів ба ко самба копок.
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője.
3: Tényleg ez egy ilyen hozott, a jó Istentől hozott adottság volt, ez az éneklés szeretete. Amit én nagyon meghatározónak tartok, az a pedagógusok az életemben, akik folyamatosan tereltek mindig a zene, és azon belül a népzene felé. Már általános iskolában is az énekpedagógusom, ő meglátta bennem azt, hogy hiába, hogy egy kis hangú lány voltam, nem volt egy nagyon nagy erős hangom, tisztán énekeltem, de tényleg kifejezetten nem ez a nagy hangú, színpadra termett kislány voltam, emlékeim szerint, ő viszont meglátta bennem azt, hogy ott van a csíra, természetesen mivel falubali volt, és a Nógrád Tánc Együttesnek egy oszlopos tagja, fontos volt számára maga a néphagyomány, tudta, hogy ugye a felmenőim is ebben járatosak voltak, és ezért ő így megfogta a kezem is, és nem hagyta, hogy elereszem ezt a szárat, és vitt népdaléneklési versenyekre.
2: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról.
4: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. S évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
5: Nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészet. Táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti.
2: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
6: Odafent

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője. Pályájáról, az éneklésről és az iskoláról is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Simon Katalinnal, valamint stúdiónk vendége Remmann Zoltán civil referens.
2: Van egy apaképezgető, vagy apakényeztető, ki hogy hívja. Az apakényeztetőt egy kicsit átneveztük, mert az egy kicsit furcsa elnevezés volt, és sokaknak nem tetszett. Úgyhogy apaképezgető, van egy ilyen klub Miskolcon, apukák járnak oda, és mindig van, minden hónapban van egy meghívott vendég. És a legutóbb meghívott vendég Katalin volt, és énekeltünk népdalokat a Gondapincében. Vagyis hát nem is a pincében, a teraszán, úgyhogy, de ott az avason. És hát nagyon megtetszett az egész hangulat a rendezvénynek, és úgy gondoltam, hogy a miskolciaknak is ezt meg kell ismerniük, és hát Katalinhoz fordulhatnak nyugodtan, hogyha egy ilyen baráti összejövetelen tényleg értékesen akarják eltölteni az időt.
1: Azt mondta nekem Zoltán, hogy bármit kérdezhetek a népzenével, népdalokkal kapcsolatban. Honnan tulajdonképpen ez a sok tudás? Hogyan kezdődött az életedben ez a vonzalom a zene iránt?
3: Igazából a zenéhez való vonzalmam az, mióta az eszemet tudom, az jelen volt. Egy nógrádi kis faluból származom, Karancsva egyében helyezkedik el Egyházasgerge, és az édesapám életében is nagyon fontos volt a zene, mert bár nem ez volt a hivatása, ő kőműves és kőműves tagoktató volt, de emellett lagzik zenekarban dobolt, valamint az apai nagymamám is sokat énekelt. Pont most nemrég beszéltem édesapámmal, hogy voltak kint a 80-as években a tévéből is, és készítettek Egyházas Gergiekkel filmet, és hogy abban a nagymamám is énekelt népdalokat, sőt, mivel ő volt az egyik varrónő a faluba, ezért viseleteket is ő vart és készített. Úgyhogy ilyen szempontból már eleve volt egy hozott, hát nem tudatos, de mégis egy minta az életemben a népzene felé, bár kisgyermekkoromban nem úgy kifejezetten a népzene volt, ami vonzott, hanem maga csak az, hogy énekelhessek, és így állandóan énekeltem, tipikusan az a gyerek voltam, aki nem igazán volt csöndben. Ha bicikliztem, ha járkáltam a faluba, akkor is folyton dudoráztam. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen hozott, a jó Istentől hozott adottság volt, ez az éneklés szeretete. Amit én nagyon meghatározónak tartok, az a pedagógusok az életemben, akik folyamatosan tereltek mindig a zene, és azon belül a népzene felé. Már általános iskolában is az énekpedagógusom, ő meglátta bennem azt, hogy hiába, hogy egy kis hangú lány voltam, nem volt egy nagyon nagy erős hangom, tisztán énekeltem, de tényleg kifejezetten nem ez a nagy hangú, színpadra termett kislány voltam, emlékeim szerint, ő viszont meglátta bennem azt, hogy ott van a csíra. Természetesen, mivel falubali volt, és a Nógrád Tánc Együttesnek egy oszlopos tagja, fontos volt számára maga a néphagyomány, tudta, hogy ugye a felmenőim is ebben járatosak voltak, és ezért ő így megfogta a kezem is, és nem hagyta, hogy elereszem ezt a szárat, és vitt népdaléneklési versenyekre. Én mellette zenei iskolába jártam, 8 éves koromtól zongoráztam, középiskolában pedig a Pitti Katalin énekesnőnek a tanárnőjéhez felviteliztem, a Gut Éva tanárnőhöz magánének szakra, és fel is vett Éva néni, viszont ott megint egy pedagógus fogta meg a kezem, a gimnazista énektanárnőm, az akkori igazgatóhelyettesnek volt a felesége, és ő szépen így, amikor kijöttem a magánének felvételiről, megfogta a kezem, és átvitt a népdalénekes felvételére, hogy most indul a népdaléneklési szak is, hogy mi feltétlenül ott egy évet töltsök el, és ha még utána is szeretnénk magánénekléssel foglalkozni, akkor menjek. És tényleg ott is maradtam a népdaléneklésnél, és ott abban az egy évben dőlt el, tizedikes koromban, hogy én akkor népzenével szeretnék foglalkozni, és onnantól kezdve már célirányosan énekeltem, megtanultam tekerőlantozni, még ott a Salgó-Tarjáni Zeneiskolában Andrássy Ferenc tanár úrtól, aki a Dűvőnek volt nagyon sok évig a cimbalmosa és a bőgőse, aztán egy egészségügyi ok miatt már nem tudta vállalni, mivel a Dűvőnek ugyan minden évben sok külföldi és amerikai fellépése is van, ezért már egy idő után ő nem repülhetett sajnos. De a népének tanárnőm is egy rendkívül jó pedagógus volt, a Kubinyi Szabó Katalin, aki az országosan ismert Kubinyi Júliának az édesanyja. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó pedagógus gárdához kerültem, és tényleg végigvezettek az utamon, és úgy gondolom, hogy emiatt is lett számomra nagyon fontos a pedagógus pálya. Nagyon-nagyon szeretek színpadon lenni, de legalább ugyanolyan katartikus élményt ad számomra, amikor akár egy kisgyereknek, akár egy fiatal felnőttnek taníthatok énekeket, népdalokat. És ezen kívül, ami egy új dolog szerintem mostanában a népi énekes képzésben, hogy mi már nagyon odafigyelünk a hangegészségre is, hogy hát szerintem most egy olyan 8-10 éve kezdődött el ez a folyamat, hogy már csak nem csak az a fontos szám a népdalénekes tanárok számára, hogy népdalokat tanítsunk, hanem megtanítsuk azt a természetes hangképzést, ami által egy szép, erős hangot tudnak kiadni az énekesek, de nem fogják elfárasztani a hangszalagjaikat. Úgyhogy nekem igazából ez is egy hatalmas öröm, amikor bárkinek tudok egy kis útmutatást, egy kis segítséget adni ahhoz, hogy ő jól érezze magát a bőrében, amikor énekel.
4: Az apukákat dalra fakasztani mennyire volt nagy kihívás?
3: Szerintem nagyon-nagyon könnyedén beadták a derekukat. Igazából először megijedtek, hogy ezek nehezek lesznek, ezek a dalok, de az első dal végére már annyira szépen szóltak, hogy szerintem utána meg is jött mindenkinek a bátorsága, és az az igazság, hogy közösen énekelni mindig egyszerűbb. Szóval én azt gondolom, hogy ha valaki egy kicsikét bátortalan is abban, hogy énekeljen, de van benne egy vágy arra, hogy énekeljen, ez nagyon fontos az, hogy találjon egy közösséget, ahol meg tudja ennek az alapját kapni, kap egy biztonságérzetet, és akkor ott már utána tud egyéni úton is, hogyha valaki szeretne esetleg díszesebbeket tanulni, vagy hangképzést is kapni, utána már lehet fordulni külön-külön így énektanárhoz. De igazából most Miskolton számos olyan lehetőség van, ahol közösségben lehet énekelni. Egyrészt a kicsiknek, a gyerekkorosztálynak pont péntekenként van a Városház tér, nem tudom pontosan a számot, a Gofrim felett a Rápóti Mónika kért fel engem, hogy tartanék a gyerekeknek ilyen közösségi éneklést. Úgyhogy egyrészt ott van lehetőség, pénteken 16:30-kor tartjuk ezt a közös éneklést. Ez inkább mondom az általános iskolás, illetve a középiskolás korosztálynak szól. Azért érdemes mindig ránézni esetleg az én Facebook oldalamra, mert hogyha nincsen, akkor azt azért szoktam jelezni, ez a közösségi éneklés. De havonta az Ady Endre Művelődési Központban pedig a Miskolci Tambura Zenekar, akinek a vezetője Csiszár István kollégám, ők is tartanak közösségi éneklést, és ez bármilyen korosztály számára nyitott, úgyhogy oda is lehet becsatlakozni, ha valaki szeretne énekelni. Illetve, ha jól tudom, az Avasi Közösségi Házban is szokott lenni, az Avasi Kávézóban is szokott lenni minden hónapban egy ilyen közös éneklés. Az teljesen alulról is önkéntes szerveződés. Én úgy tudom, hogy ott nincs is tanár, hanem csak van egy kis csapat, ha jól tudom, Bájer Attila szervezésével, akik így összejárnak havonta is így énekelnek, mindig van egy megadott téma, de úgy gondolom, hogy ezek fel is lelhetőek egyrészt az Avasi Kávézó Közösségi oldalán, illetve a Miskolci Tambora Zenekar oldalán is fellelhető azt, hogy mikor tartják ők ezt az Ady Endre Művelődési Házban mindenhonnan. Úgyhogy hála Istennek amúgy lehetőség erre van Miskolcon.
4: Szóltán visszatérve az apaképezgetőre, milyen élmény volt a közös éneklés?
2: Nagyon jó volt, tényleg jó volt énekelni, meg hát az a kilátás arról a teraszról egyébként is annyira jó volt, meg hát volt egy jó énektanárunk, úgyhogy tényleg jó volt.
3: Hát igen, a férfi énekes az úgy általában kevesebb, de ez úgy látszódik a alapfokú oktatásban is, hogy a fiúcskák is, szóval az egy olyan, azért az éneklés az egy intim dolog, és általában a lányok nyitottabbak arra, hogy így kiadják magukat és az érzelmeiket, mint egy fiúnál. Azt vettem észre. Viszont aki pedig erre rágyja a fejét, az általában nagyon tehetséges és nagyon ügyesek. Nekem pont most találkoztam pár napja a közösségi médiában egy volt tanítványomnak a videójával, még negebben kezdtem a Farkas Ferenc zeneiskolában, és volt egy fiúcska népdalénekesünk volt, és Ovó bácsi lett belőle, és fantasztikus. És hogy most előadásokat tart arról, hogy mennyire fontos az, hogy ne csak bent legyenek a gyerekek, és ne csak az óvodaudvaron legyenek, hanem vigyék őket az erdőbe, mert hogy teljesen más, hogy tudnak helyzeteket kezelni, stressz helyzeteket, más a megismerésük a természetnek a formáival, az anyagaival szemben, úgyhogy igen. Szóval, hogy aki viszont általában énekel és fiú, az utána erőteljesen azért jelen van az életében, a zene azt vettem észre.
4: Hogyan vezetett az út a Miskolci Bartók szakgimnáziumig?
3: Ugye Negerben kezdtem, mint előzőleg mondtam. Az én időben egyedül még Nyíregyházán lehetett népzenetanári diplomát szerezni, és amikor végzős voltam, akkor hívták fel az ottani főtárgytanáromat, Juhász Erikát, hogy keresnek népdalének tanárt Egerbe, és úgy kerültem az Egri Farkas Ferenc zeneiskolába, ott pedig családot is alapítottam. Személyes okok miatt átköltöztünk Miskolcra a családommal, és amikor már itt a két gyermekemmel itt töltünk Görömbölyön, akkor keresett meg Ázs Gyula tanár úr, hogy keresnének egy népdalénekes tanárt a konziba, és hogy ezt vállalnám, és végül is nekem így vezetett ide az utam, és hát ez már 10 éve volt, úgyhogy 10 éve tanítok itt a zene, és most már táncművészeti szakgimnáziumban.
4: És népzene tanszak is van, ha jól tudom.
3: Igen, igen, persze, népzene tanszak is van. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a népzene tanszaknak a vezetését rám bízták, úgyhogy most jelenleg inkább a vonós tanszakunk az erősebb, most 2 vonós 9-es növendékünk van, ezen kívül a felnőtt oktatásban is részt vesz a népzene tanszak is, úgyhogy igazából, hogyha valakinek érettségi után jut el oda, hogy akár csak mondjuk pihenni akar 1-2 évet az egyetem előtt, és szeretne egy képesítővizsgát tenni bármilyen hangszerből, ami bármilyen is lehet, de én most ugye a népzenére gondoltam, hogy van nálunk lehetőség kobozból, vonós hangszerekből, fúvós hangszerekből, ugye énekesként is jöhet hozzánk, illetve hát tekerősöket is, de szeretettel várok, eddig egy tekerős volt a pályafutásom alatt itt a konziban, ő pont tavaly végzett, felvételt is nyert a Nyíregyházi Egyetemre, énekzene népzene szakra, és most végzi az első évet. És természetesen hát van az 5 éves képzésünk is, ahova szintén szeretettel várunk minden népzene iránt érdeklődőt.
4: Mennyire népszerű tulajdonképpen a fiatalok körében?
3: Úgy általában ugye most van az az időszak, amikor kevesebb gyermek van úgy országos szinten, úgyhogy azért ezt mi is érezzük ilyen szempontból. Meg a másik nehézségünk, hogy úgy, mint mondjuk Egerben vagy Salgótarjában, mert nagyon-nagyon régen évek óta kialakult, hogy az állami zene oktatásban benne van a népzene. Ugye itt valahogy itt úgy alakult Miskolcon, hogy az állami zeneiskolában alapfokon nincs népzene oktatás. Ugye Színva Völgyében van magánúton, illetve a Garabonciásban is van magánúton, de az államiban, ugye ami a közfutatban benne van, oda valahogy nem érkezett meg a népzene oktatás. Úgyhogy nekünk ilyen szempontból egy kicsikét nehezebb helyzetünk van, hiszen mi már egy középfokú intézmény vagyunk. Nálunk az az elvárás, hogy olyan növendék érkezzen hozzánk, aki már pár évet tanult előtte, és a mi feladatunk az, hogy felkészítsük őket a Zeneakadémiára, vagy a Nyíregyházi Egyetemre, nekünk ez a 2 kifutásunk van. Úgyhogy reméljük, hogy ebben lesz nem sokára változás, és akkor egy kicsit több népzenész növendékünk lesz. Most jellemzően felvidékről jönnek hozzánk, most is a 2 9-es növendékünk, ők határon túliak, felvidéki 2 fiatalember jár hozzánk.
4: Beszélgetés elején említetted, hogy szeretsz színpadon állni. Mit jelent ez pontosan? Milyen zenekarral, milyen lehetőségek vannak tulajdonképpen?
3: Most 2 zenekarban vagyok aktív énekes. Az egyik az közelebb áll a népzenéhez, a Debaba zenekarnak vagyok az énekes, ez egy nemrég alakult zenekar. Igazából a műhely munka az 3 éve kezdődött meg, de aktívan igazából most novembertől állunk színpadon. Ez egy elég nagy fős zenekar, az alaptagok is 9-en vagyunk, De például most volt május 2-án az Otthonkába koncertünk, oda még két vendégzenészt hívtunk, és ott még volt egy fagottosunk és egy hegedűsünk is. De alapvetően ez egy kicsikét ilyen, hát ilyen a Bobán Márkovics orkesztrához tudnám hangzásilag hasonlítani, hiszen szaxofonok vannak benne, klarinétok, tuba, gitár, szóval abszolút ezt a balkáni hangzást próbáljuk meg eleveníteni. Végülis a feladatnak azt tekintjük, hogy minél több fajta népnek a zenéjét megmutassuk, így török, tatár, görög, bolgár, macedón, cigány népzenét, román cigány népzenét, nagyon-nagyon sokféle népzenét játszunk, és mindegyiket az eredeti nyelven énekelem el a zeneszámokban, úgyhogy most ez az egyik nagy szerelem gyerekünk. Igazából Fáj Ádámmal vagyunk ennek így a megálmodói, és általában a hangszereléseket ő csinálja, valamikor ő hozzanéz, valamikor én találok valamelyik népnek a dalát, ami megtetszik, megmutatom neki, és akkor ő szépen megcsinálja a nagy munkát, és megcsinálja erre a 9 vagy 11 főzenekarra a hangszerelését ennek. Ez az egyik, a másik pedig a Róka Lánya nevű zenekar, amit sokan mondják azt, hogy úgy gondolják, hogy ez világzene, amit játszunk, de igazából ezek a zenekar vezetőnek, a Fehér Sándornak, aki a Kalamajka Bábszínháznak a Kalamajka Bábszínház Fehér Sándornak a dalai, ő írja a szövegeket és magát az alapdallamokat is, amit persze aztán a zenekartagok még felöltöztetnek. Van Sándor mellett egy másik gitárosunk is, aki a basszusgitáron is szokott játszani a zenekarban, van ütősünk, van egy fantasztikus hegedűsünk is, és tényleg Sándor csak az alapot hozza nekünk, és azt, hogy ki mit gondol hozzá még szóló részbe egy hegedűre, vagy hogy milyen harmónia kíséretet ad, az már mindig egy közös zenekari munka. Igazából nekem van a legkevesebb dolgom, mert a dal az mindig készen van, nekem azt csak azt kell érzelemmel megtölteni, vagy hangvétellel kell megtölteni. Viszont azért szokták azt gondolni, hogy világzene, amit játszunk, és népdalfeldolgozások, mert egyrészt a zenei gondolkodás módja Sándornak kicsit népzenei valami miatt, pedig tényleg nem népzenész, és nagyon egyszerű és letisztult dallamokat próbál inni, ugye, amilyen maga a népzene. Másrészt ugye én jó magam népzenénekes vagyok, és a hegedűsünk Juhász Gabi is számos évig a Csender zenekarnak volt a prímása, ő is népzenész, így óhatatlanul a mi saját ízünk által már népzenei lesz a hangzásunk.
4: Mik a célok, tervek a közeljövőben, vagy távolabbi jövőben?
3: Hát igazából a zenekarokkal igen dolgozunk, most a Dababával többet koncertezünk, a Róka Lányával most műhely munkában vagyunk, és szeretnénk, hogy legyenek felvételeink a zenéinkről, és reményeink szerint azért nyár vége felé, szeptember elején már aktívabban részt veszünk a koncertezésben is. És hát természetesen a népzenetanszakot pedig szeretné az ember, hogy minél jobban felvirágozzon. Örülünk, hogyha minél többen tudnak róla, hogy itt folyik a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumban népzeneképzés is, úgyhogy itt is próbálunk azért megjelenni a városban. Nekünk minden évben két kötelező tanszaki koncertünk van. Most például azzal a célral, hogy minél többen tudjanak a létezésünkről, a tavaszi tanszaki koncertünket a Mesekocsma keretében tartottuk április 20-án, és hála az égnek nagyon sokan ott voltak, úgyhogy egy teltházas Mesekocsma keretén belül mutatkozhattak be a növendékeink a Grizzlyben. És valószínűleg az évvégi Viska koncertünk is nyilvános lesz. Ez már hagyomány nálunk évek óta, hogy a Diósgyőri Kézműves Házban tartjuk az évvégi koncertünket, ugye akkor már általában jó meleg van, ez egy szabadtéri koncert, próbáljuk azért ilyen 5-6 körülre tenni, hogy ne legyen annyira meleg, ugye szemben el lehet menni nyugodtan fagyizni, sütizni, úgyhogy majd, ha lesz pontos időpont, akkor természetesen arról is beszámolunk, illetve, ha már a Bartók Béla gimnázium tanáraként is itt vagyok, ott is készülünk egy nagy eseményre, ahol természetesen a népzenetanszak is képviseltetni fogja magát. Idén a harmadik Bartók Gálát fogjuk tartani május 27-én a Művészetek Házában, ahol a nagy együtteseink fognak játszani. Ugye a népzenetanszak bemutatkozik, a jazz és könnyűzenei tanszak is, ugyanis most indult idén a könnyűzenei tanszak az iskolánkban, és második felében a műsornak pedig a táncosaink fognak bemutatkozni, mind a néptáncosaink, mind a modern táncosaink. Úgyhogy oda is nagy szeretettel várunk mindenkit a Művészetek Házába, május 27-én 18 órakor.
1: Közös éneklésre ösztönzi a miskolci kicsiket és nagyokat, férfiakat és nőket egyaránt Simon Katalin, aki maga is két zenekarban énekel, sokat tud a népzenéről, szeret tanítani, és a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium népzene tanszakának vezetője. Pályájáról, az éneklésről és az iskoláról is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Simon Katalinnal, és stúdiónk vendége volt Reiman Zoltán civil referens is.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A folyóirat régióban élő költők, írók köré egyfajta erőteret kíván képezni, alkotásaikra, pályaívükre különös figyelemmel reflektálni, ugyanakkor földrajzilag nagyobb kitekintést tenni, átfogó képet felrajzolni a kortárs magyar irodalomról. A lap előzményeiről Serfőző Simon, Kossuth és József Attila díjas költőt, írót, a lap tiszteletbeli főszerkesztőjét hallják.
2: Én 1968-ban kerültem Miskolcra, és először a Napjaink szerkesztőségében dolgoztam, mint felsorolt vezető a megszűnéséig, a lap megszűnéséig, és utána 90-ben alakult a Napjainknak megszűnése, utána a Holnap című folyóirat, amelynek én lettem a főszerkesztője. Ez az én vezetésem alatt 3 évig működött, kuratóriumi vezénylet alatt, háttérrel, és utána anyagi megfontolásokból, szorításból, ott itt vittük át a székhelyünket a Korvin utcából, majd onnét is Kapdeból Lóránt hívására kivittük a lapot az egyetemre, ahol tulajdonképpen én nekem már kifelé állt a szemkerem rúdja, úgyhogy én a továbbiakban csak a Felső-Magyarország kiadót vezettem, mint mostanáig. Néhány év ezelőtt fejeztem be, mert hát Pestről nem lehet mindent csinálni, ahol olyan körülmények között lakom, lakótelepi lakásban, ahol nincs a raktár, ahol a feleségem elhaltak mellőlem, akik az apró munkát elvégezték addig, azután már nem. És tehát befejeztem azt is, úgyhogy amikor lehetőségem nyílt arra, hogy megtudva, hogy van lehetőség, anyagi lehetőség az, hogy Miskolcon lapot indítsak, vagy próbáljak indítatni, amiben én nem kívánok már részt venni, de támogatóként ott vagyok, meg ötletadóként, akkor próbáltam ezt az anyagi lehetőséget megszerezni, és a támogatásként odaadni a most induló lapnak, és azt remélem, hogy élni fognak a miskolci szerkesztők, meg azok a szerkesztői a lapnak, akik bedolgoznak határon túlról, meg határon belülről, tehát régiós lapot próbálnak csinálni, és természetesen országos kisugárzásút.
1: Miért fontos tulajdonképpen ön szerint a lap?
2: A Miskolcon lévő lap, ha csak erre koncentrálunk, azért fontos, mert én nagyon, nagy hiányt érzek abban, hogy a színház előadásokon sehol nem jelenik meg semmi olyan méltatás, olyan elismerés, amire rászolgál a színház. És évek óta nincs erre figyelem. Azután a képzőművészeti életre, tehát a társművészetre mindenképpen figyelni kell egy irodalmi lapnak, és természetesen nem árt a társadalmi kisugárzása is van, és onnét is próbálja megjeleníteni, hogy milyen mozgások vannak a társadalomban, és ezt eljuttatni az olvasóknak, azoknak, akik többet akarnak tudni, mint egy napilap hirdetéséből.
1: Hogyan telnek mostanában a napjai, a nemzetművészeként mivel foglalatoskodik?
2: Hát próbálok írni, megírni azt, amit még nem írtam meg. Most van előkészített készítés alatt 2 könyvem is, egy verses kötetem és egy próza kötetem, amely elbeszélésekből áll. És próbálom élni azt az életet, amit eddig is éltem, a kettős életet. hogy tehát a városit, meg a falusit, ugyanis én a szülői házat azt nem adtam tovább, hanem meghagytam menedékként, meg ahol, amire gondot kell fordítani, és az anyagi áldozatot is kíván az embertől természetesen, amit én szívesen teszek, mert olyan helyen jó lakni, ahol, amely gondozott.
1: Mit jelent az, hogy azt írja, amit még nem írt meg?
2: Hát ez az, ami nehezebb, a legnehezebb erre válaszolni, mert lenne természetesen. A kis ujjamba ott van, meg a fejemben is, hogy ez is hiányzik még a munkáim közül, meg amaz is hiányzik. Kell hozzá türelem. Az elhivatottságból, ami még van bennem, azt kihasználni. Ezt amennyiben ezt tudom érvényre juttatni magamban, akkor ezek azok az háttéranyagok, amiket mozgósítani kell, hogy dolgozni tudjak.
1: Filip Kégül, Ildikó alapító főszerkesztő a bemutatkozó sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, szerkesztőségi elképzelésük meg lehet merész, de hittel és cselekvő erővel teli, amolyan ad is indítatású, mert mégiscsak a legvalótlanabbnak tűnő helyzetekben van a leginkább szükség a teremtésre.
3: Miskolcnak komoly irodalmi hagyományai vannak, és ahogy a sajtótájékoztatón is említettük, hogy nekünk tulajdonképpen a napjaink és a holnap folyóiratok számítanak etalonnak, hiszen a napjaink is 62-ben indult, és csak nem negyed századig jelent meg és tartotta fent tekintélyét. Ezek nagyon komoly folyóiratok voltak, abból a szempontból is, hogy helyi miskolci kiadású folyóiratokként országos kisugárzásúvá tudták válni. Ez nagyon fontos dolog. És alapvetően, amikor mi elkezdtünk arról beszélgetni Serfőző Simon barátommal, József Attila díjas, Kossuth díjas író, költő, a nemzetművésze, hogy nagyon hiányzik Miskolcról ez a típusú folyóirat, ami alapvetően a kortársi irodalom szövegkorpuszait gyűjti egybe, verseket, novella részleteket, naplóbejegyzéseket, kritikát, tanulmányokat. Nagyon hiányzik Miskolcról, ugyanakkor érdemes lenne kiegészíteni egyéb társművészeti ágakkal, mert nagyon gazdag a régiónk művészetekben, táncművészet, zeneművészet, színházművészet, építészet, és még sorolhatnám. És volt egy olyan elképzelésünk 4-5 éve, amikor ez felmerült, hogy fontos lenne létrehozni egy ilyen lapot, ami ezeket az értékeket egybegyűjti. De egy ilyen lap, hogyha rendszeresen megjelenik, akár csak negyed évente, mint ahogy most ez az Észak fog megjelenni, annak költsége van. Szakmai szervezetek támogatásukról biztattak bennünket, de ezek inkább elvi támogatások voltak. Mondták, hogy jó az irány, valóban fontos lenne egy ilyen lapot alapítani, de hosszú évekig forrást nem találtunk ennek a kiadványnak a megszületéséhez, és a tavalyi esztendő végén lett egy sikeres pályázatunk az Artisiusnál, és tulajdonképpen az Artisiusnak köszönhetően sikerült elindítani ezt a lapot. Gyakorlatilag a lap alapításról annyit szeretnék mondani, hogy olyan december végén kezdtük a munkálatokat, akkor kértük fel a szerzőket, hogy versekkel, prózával, kritikákkal jelenjenek meg ebben a lapban, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy József Attila díjas, Kossuth díjas alkotók szerepelnek már az első lapszámunkban. És amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy regionális kiadású alapunk, miskolci, egészen konkrétan a szerkesztő bizottság, szerkesztő kollégáim, tervező kollega, a lapkiadónk is mind-mind miskolci, de nagyon fontos számunkra, hogy országos kisugárzásúvá tudjunk válni. Picit felülreprezentált a helyi érték alapban, de nincsen arról szó, hogy csak a helyi értéket mutassuk be. Szeretnénk egy országos kisugárzású lappá válni, és azt gondolom, hogy az első lapszám már mutatja nagyjából azt a koncepciót, aminek mentén haladnánk.
1: Az előszó Szimbától az óceánik címmel szól. Mit rejt ez a cím, mit jelent tulajdonképpen?
3: Ugye ez a folyóirat Adihoz meg annyi módon kapcsolódik, hiszen maga a folyóirat cím is, amit az irodalmi rovatvezető Filip Tamás álmodott meg, konkrétabban Adi már megálmodta, de Filip Tamásnak jutott az eszébe, hogy ez a cím egyszerre utal az irodalmi törekvéseinkre, a tematikánkra, hiszen alapvetően azért 70-80% mégiscsak irodalmi szövegeket közöl az Északfok, és egyszerre utal a mi régiónkra, hiszen Észak-Magyarországon vagyunk, itt adjuk ki ezt a folyóiratot. Nagyon irigyeltük is, hogy ilyen klassz nevet talált ki, illetve címet ennek a folyóiratnak, és ez ugye Adihoz kapcsolódik, de valóban az én szerkesztői beköszöntőmben úgy szintén egy Adi vers van, az Értől az óceánik című. Én egy picit itt játszottam a helyszínekkel. Ez egy nagyon nagy verse Adinak, aki ugye Érmincszenten született, és én éppen tavaly jártam ott a férjemmel meglátogatni a szülőházát, és egy néhány vers, nem sok, az egész életműből 5 vagy 6 vers van nagy poszterre kinyomtatva a szülőház falán, és ez a vers ott van, azért is örültem neki, mert az egyik kedvencem, és amikor arra gondoltam, hogy tudnék szólni a szakmához, az olvasóközönséghez, mindazokhoz az emberekhez, akik kezükbe veszik majd remélhetőleg ezt a folyóiratot, akkor ez a gondolat jutott eszembe, hogy ha Adi mert ekkorát álmodni, hogy abból a csöpp érmincenti faluból eljut a szent egységbe az óceánig, ugye áthallásosan, metaforikusan, akkor nekünk egy ilyen remek csapattal, amit sikerült felépítenem, miért ne sikerülne eljutni? De mi ugye nem Érmincenten vagyunk, hanem Miskolcon, nekünk itt nem az Ér folyik, hanem a Szinva, így lett aztán a Szinvától az óceánig.
1: Mik a tervek, célok?
3: Most, hogy az első lapszám kijött, most egy pici ünnep lesz, de nem sokáig, hiszen sajtótájékoztatókat tartunk, lapszámbemutatókat fogunk tartani. Tehát alapvetően szusszanunk egy picit, és azt követően a lap terjesztésén fogunk dolgozni, és ennek a lapszámbemutatók, illetve tulajdonképpen elkezdjük a következő lapszámnak az összeállítását. Szóval ad munkát bőséggel, de hála Istennek, örömmel vagyunk fáradtak.
1: Északfok címmel összművészeti folyóirat jelent meg. A kiadvány az Észak-Magyarországi régió kortárs irodalmi és művészeti értékeit gyűjti egybe, és áramoltatja szét az országban, valamint a határon túli magyar nyelvterületeken. A negyedévente megjelenő Északfok irodalmi művészeti kritikai folyóirat piacra vezetése megkezdődött, ennek részleteiről, valamint a lapszám tartalmáról és a szerkesztőbizottság tagjairól sajtótájékoztatón adtak információt, az itt készült összeállításunkat hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71-féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békéscsabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
0: Az időjárásról.
1: Esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Kojsza Péter van a mikrofonnál. Mai adásunk vendége a református egyházzene elkötelezett szolgálója. Már óvodás korában megmutatkozott a dallamok iránti oldhatatlan szeretete. Olyannyira, hogy 5,5 éves korában már nem csak a betűket, hanem a kottát is olvasta. Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens, aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Szabad idejében szeret olvasni, rejtvényt fejteni, barkácsolni és futni, mert, mint mondja, kitartásra tanítja. Hogy melyik a kedvenc zsoltára, ezt is elárulta Sípas Brigittának.
2: Tekintve, hogy engem a gólya Budapesten pottyantott le, egy budapesti zenei általános iskolában tanultam 8 esztendeig, ami azért fontos megjegyzés, mert hosszú ideig a zenei általános iskolák egy nagyon izgalmas iskola típust képviseltek Magyarországon, Kodály Zoltán zenei nevelési elveinek gyakorlati megvalósításában nagyon nagy szerepet játszottak ezek az iskolák, és én egy ilyen iskolába jártam, ahol azt jelenti, hogy minden nap volt énekóra, és mindenki kötelezően járt énekkarba. És egy óriási feltöltődési lehetőséget adott, és a zenei gyakorlatban pedig rengeteg gyereknek szerzett életre szóló tapasztalást. A zenei általános iskola után gimnáziumba kerültem, és nem akármelyikbe, hanem a Debreceni Református Kollégium gimnáziumába. Azután pedig elvégeztem a Zeneakadémiának a karvezető és középiskolai énektanárképző tanszakát. Akadémia befejezése után, sőt már a akadémia utolsó 2 évében elkezdtem tanítani egy budapesti gimnáziumban, a Verespálné gimnáziumban, ahol aztán miután a diplomámat megszereztem, további 11 esztendeig tanítottam. 1989-ben egy évre bekerültem a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanári karába, de már akkor, amikor ott elkezdtem ezt az évet, akkor már tudomásomra jutott, hogy a következő esztendőben elindul újra, ez már 1990 volt, a következő évben elindul újra Budapesten a református gimnázium, a Bármadas. Úgyhogy én oda jelentkeztem a tanári karba, felvettek, és ott 3 évig tanárként dolgoztam, 2 évre elcsábítottak Sopronba, magánéleti oka is volt ennek, és amikor visszatértem Budapestre, akkor azért hívtak vissza, hogy ne csak énektanár, sőt elsősorban ne énektanár legyek, hanem igazgató. 10 esztendeig voltam a Bármadas gimnázium igazgatója, 1995-től 2005-ig, és akkor már nagyon elegem volt az igazgatásból. Nem akartam ugyanakkor ott maradni, hiszen az igazgatónak nincsen elegendő ideje, hogy énekórákat tartson. Volt egy énektanár kolléga, azt túrtam volna ki a helyéből, hogyha visszamegyek közönséges énektanárnak, úgyhogy onnan kerestem egy állást, és csodák csodája Nyíregyházán kaptam a főiskolán a zenei tanszéken állást, zenetörténetet tanítottam ott, és 5 évvel később, 2010-ben átkerültem a Debreceni Egyetem zeneművészeti karára, ott is zenetörténetet tanítottam egyéb zenei tárgyak mellett, és 2015-től pedig a Debreceni Kollégium, illetve a Református Kollégiumban azon belül a teológián egyházi éneket tanítottam, és átvettem a zeneigazgatói feladatokat Berkesi Sándor tanár úrtól. Ebben a feladatkörben az is beletartozott, hogy a kántusba is bekerültem, a kántus irányításába, és ezt most fejeztem be 10 évnyi debreceni tartózkodás után, tavaly mentem nyugdíjba.
3: Mi volt tanár úrnak az első meghatározó zenei élménye?
2: Ezt nagyon pontosan tudom. Annak idején utólag tudtam meg, hogy az óvodákban ez egyfajta teszt. A gyerekeket a mi óvodákban is zene hallgatás közben egyenletes járásra tanítottak. Kellett körbe menni, és közben ment egy szép zene. Csajkovszkijnak a Hattyúk tava című balett zenéjéből játszották az a híres melódiát, az a nagyon szép dallam, és én elsírtam magam kis óvisként, teljesen a szívem behatolt ez a muzsika, megállapították az óvodénik, hogy hát itt valami gyanúsan érzékeny személyiségről van szó. Szüleimnek is felhívták a figyelmét, akiknek ez nem volt különösebben megrázó újdonság, úgyhogy ez volt az első élmény, de az bizonyos, hogy őket is megerősítette abban, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy zenei általános iskolába kerüljek, hiszen már 5,5 esztendős koromban a Kottát is olvastam, nem csak a betűt. Jó, hogy inkább csak a dallamok járását figyeltem, ahogy a bogyók le vagy föl mentek azon az 5 vonalon, de az bizonyos, hogy már kis kölyök koromban énekeltem édesapám amatőr énekkarába, amelyik egy budapesti gyülekezetnek a templomában működött, és ezért párhuzamosan az általános iskolával egyre másra szereztem a hasonlóan megrendítő zenei élményeket, amilyen ez az első óvodabeli nóta volt. Rengeteg olyan élményem van, hogy énekórán megrendülten hallgattam, vagy megrendülten énekeltem, amit elővett a karvezető. Ugye ott volt énekkar, ahogy mondtam, ugye a naponkénti énekórák mellett volt énekkari szolgálat, kötelező énekkari szolgálat, rengeteget énekeltünk minden ünnepélyen, és tekintve, hogy zenei általános iskola volt, rengeteg Bartókot és Kodályt énekeltünk, meg a többi akkoriban már közismert zeneszerző műveit, úgyhogy mire én 8-os lettem, olyan élményeken és olyan kompozíciókon voltam túl, hogy az nagyon komolyan fölvértezett mindenféle lelki erőforrással, ami jól jön az embernek, hogyha bölcs és boldogan akar lenni az életében. Úgyhogy ezek az élmények egyszer s mindenkor elhatározták a helyemet, de hát persze rögös volt az út addig.
3: Kik voltak a meghatározó személyek, emberek az életében?
2: Hát mindenek előtt a szüleim. Nehéz erről meghatódás nélkül beszélni. Kifejezetten különös világ volt a miénk. Édesapám 26 esztendővel volt idősebb, mint édesanyám. Ő neki az első házasságából volt 2 fiú gyermeke, és a felesége 1944-ben meghalt a bombázásokkor, mert kórházban volt, még nem gyógyult meg teljesen a tüdőgyulladásból, ki kellett engedni, hogy a bombázásban megsérültek, bekerülhessenek a kórházba, ráfázott a tüdőgyulladásra és az elvitte. Úgyhogy 2 árva gyerekkel maradt egyedül, és rövidesen összetalálkoztak édesanyámmal, édesanyám hozzáment, szült neki másik 2 fiút, 4-en voltunk fiúk testvérek, és ez a környezet elképesztő szellemi gazdagsággal ajándékozta meg a családot. Édesapám remek előadókészséggel, kiváló beszélőkészséggel és jó kapcsolatteremtőkészséggel megáldott. Könyvelő volt, de amatőrzenész. És mint amatőrzenész, aki amatőr karvezető egész pontosan, ő rengeteg zenei élménnyel látta el a családot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor karácsony volt, akkor együtt énekeltünk a fa alatt 4 szólamban. Egy Pretorius gyülekezett, a szép rózsabimbó nyílt ki, hajdan egy zsengetén. Ezt énekeltük. Édesapámtól ezt örököltem, ráadásul ő rettentően szerette a szavakat, játszott is velük, tehát sokat viccelt velük. Remekül kezelte a szavakat, ahogy mondtam, de nagyon szerette az etimológiát. Bármit kérdeztem tőle, akkor nem csak azt magyarázta meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt, hogy miért jelenti azt, tehát hogy miért mondjuk azt. Ha idegen eredetű volt, akkor gondosan megmagyarázta, hogy ez milyen latin szóból jön. Latinul tanult ő is a gimnáziumban, ő a Csurgói Református Kollégiumban járt. Édesanyám hasonlóképpen kiváló latinos volt, emellett németül és franciául is jól tudott, úgyhogy gyakorlatilag a család egy műveltségbomba volt a számomra, és bármit kérdeztem, nem kellett még lexikonhoz se nyúlni, hanem a szüleimnek a körében megtaláltam. Tehát az első példa mindenképpen ők voltak. Ráadásul édesanyám egyszerűen elkötelezett olvasó volt, tehát szenvedélyesen falta a könyveket, úgyhogy amikor nem dolgozott, pedig nagyon sokat dolgozott, akkor csak arra emlékszem, ült az ágynak a sarkán, és olvasott valami könyvet. Gyerekkorom volt ez a kép, hogy összezárt lábakkal ül az ágy sarkánál és olvas. Tehát amikor csak tehette, olvasott, rendkívül művelt is volt ennek köszönhetően, úgyhogy az otthon ilyen szempontból az első példaképeket kézenfekvő szolgáltatta számomra. De hát aztán természetesen az iskolában további példák kerültek elém. Egyrészt, ahogy mondtam, Debrecenben jártam, és ott a fiatal Berkesi Sándor akkor nem sokkal azelőtt kezdte a pályáját, tanári pályáját Debrecenben, hogy én odaérkeztem volna, ő 67-től volt ott tanár, én 70-ben érkeztem Debrecenbe, úgyhogy, és azért mentem oda, mert tudomásomra jutott, hogy a kántusban milyen jókat lehet énekelni, én nagyon szerettem énekelni, úgyhogy a gimnázium évei alatt végig kántustag voltam, és lelkes híve annak a muzsikának, ami a kántus énekel, tehát a református egyházzene elkötelezett gyakorlója és híve voltam. A gimnáziumi évek során Berkesi tanár úr még egy különleges versenyre is felkészített minket, az akkor a Magyar Rádió által szervezett Kodály Műveltségi Versenyre. Ez egy országos vetélkedő volt, gimnáziumi csapatok, három személyes csapatok vettek rajta részt, és ezeknek a csapatoknak a feladata az volt, hogy Kodály életével, műveivel és gondolataival, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre adjanak választ a versenyfordulóiban, illetve ismerjék meg a műveket úgy is, hogy hallás után, hogyha föltesznek egy részletet, akkor azt felismerjék, illetve tudjanak beszélni a művekről és azok tartalmáról, illetve zenetörténeti és irodalmi hátteréről. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas és összetett verseny volt, amelyre Berkesi tanár úr elképesztően koncepciózus munkájával készültünk fel, és meg is nyertük abban az évben nagy bosszúságára a rendező KISZ-nek és a Kulturális Minisztériumnak, mert óriási összeget és nagyon szép tárgyajándékokat nyertünk ezzel a győzelemmel, és mulatságos volt, hogy egyre másan jöttek a ünnepi győzelmet regisztráló, gratuláló táviratok a rádióba, és nem tudták felolvasni őket, vagy mindegyik valamilyen református gyülekezettől jött, és tele volt bibliai hivatkozásokkal. Az 1973 áprilisában nem volt kifejezetten, mondjam, csak nyilvánosságképes azoknak a drága üzeneteknek a tartalma. Nos, tehát Berkesi tanár úr óriási és elhatározó jelentőségű volt az egész életemben, ez később is kiderül majd. A következő nagy tanár egyéniség, akivel találkoztam, már Budapesten volt, Ugrin Gábornak hívták, egy fantasztikus, ihletett karvezető egyéniség volt és remek tanár, kiváló pedagógiai érzékkel, lenyűgöző határozottsággal, eltökéltséggel végezte a munkáját. Neki köszönhetem, hogy végül is nem egyházi intézménybe kívántam menni, amikor befejeztem a Zeneakadémiát, majd megcéloztam, hogy én a teológián szeretnék zenét tanítani. Akkoriban készült nyugdíjba menni Csomasztót Kálmán, és kézenfekvő lehetett volna, hogy én a teológiára menjek tanítani, de azt mondta nagyon bölcsen, egyébként katolikus volt, hogy úgy is lehet a hitet terjeszteni, hogy az ember hitetlenek közé megy. Az nagyobb feladat, mint azok körében képviselni az Úristen ügyét, akik ennek amúgy is el vannak kötelezve. Nagyon komoly mondat volt, és ezért egyáltalán nem bántam, hogy az ő nyomdokaiba lépve a Verespáni gimnáziumba kerültem tovább. Tehát ők ketten, mint tanáregyéniségek, mély nyomokat hagytak a fejlődésemben.

0: Miért lett tanár?
1: Nagyon izgalmas dolog. Valójában erre, ha reflexből válaszolik, azt nem tudom. De ez nem egészen igaz. De azt el kell mondanom, hogy miközben, vagy éppen azért, mert olyan volt a családi környezet, én elképesztően félszeg gyerek voltam gyakorlatilag egész életemben nem, de mondjuk a gimnázium végéig biztosan rettenetes nehézséget jelentett nekem. Az, hogy én kiálljak, megnyilatkozzam. Az általános iskolában kifejezetten nehéz beszédű voltam, ami azt jelentette, hogy volt olyan év, hogy 3-ast kaptam magyarból. Miközben 5-ször annyit olvastam, mint a legtöbb osztálytársam. És én egyszerűen nem, amikor megkérdeztek, akkor képtelen voltam felelni. Most persze ugyanakkor, és ebben ráadásul ugye ott volt a példa. Édesapám és édesanyám is remekül beszélt, jól forgatta a szót, ezért aztán ez persze nyilván egyfelől példa, másfelől viszont feszélyező minta, amit ha az ember nem tud elérni, akkor inkább nem próbálkozik. Tehát mindig veszély tehetséges szülőnek lenni, de hát persze hála Istennek az Úristen is segít. Úgyhogy végül is az első lépést azzal tettem meg, ugye borzasztó tudatos gyerek voltam, hogy amikor hazaértem az iskolából, és még senki nem volt otthon, mindenki dolgozott, a bátyám meg többnyire csavargott, mert ő egész más bordába szőtték, mint engem. Én otthon fel alá jártam a lakásban, és beszámoltam a napomról, és úgy igyekeztem beszélni, hogy kerek mondatok legyenek, amiket mondok, és hogy belátható időben ne ismételődjön ugyanaz a kifejezés, ugyanaz a szófordulat, tehát igyekeztem szónoklattanilag fölkészíteni magam. Döbbenten olvastam később Demosztenésznek a történetét, aki ugye rángatta a vállát és dadogott, vállai fölé kardokat akasztatott, és nyelve alá kavicsokat tett, ezzel gyakorolja magát, mert szónok akart lenni, miközben dadogós volt és nehézkes ember. Nos, az első lépés tehát ez volt, de még így is nagyon komoly nehézséget jelentett számomra, hogy közösség előtt kinyissam a számot. Ez 8-ra már az iskolában működött, ahol ismerősök voltak. Idegenek előtt még nagyon sokáig nem. Nagyon gondosan és nagyon alaposan kellett megtanulnom azt, amiről számot kellett adnom, hogy meg elismerjem mondani, amire képes voltam. De volt egy nagyon nagy áttörés. 1973. január 17-én, szerdán délután előadást tartottam a gimnázium zenei klubjában. Ezt Berkesi tanár úr alapította, és az volt a feladata abban az évben elsősorban, nem csak az, hogy úgy általában zenei előadásokat hallgassanak az érdeklődők, hanem nekünk, akik készültünk a Kodály versenyen való szereplésre, nekünk az volt a feladatunk, hogy minden zenei klubra, ami 2 hetenként volt, 6 rövid és 6 hosszú előadást állítsunk össze Berkesi tanár úr címeivel, Kodállyal kapcsolatban. És ezeket vagy 5 perces, vagy 10 perces előadás formában nekünk rögtön el kell mondani, hogy fölkészüljünk majd a rádióban, már felkészülten tudjunk beszélni folyamatosan Kodályról. Berkesi elképesztően koncepciózusan állította össze a felkészítésünknek a programját, és iszonyúan megdolgoztatott minket, és ez a bizonyos szerda délután, én éppen arról beszéltem, hogy milyen izgalmas Kodály Zoltán Isten csodája című Petőfi verse írt férfi karának az a szakasza, ahol azt mondja a szöveg, a tatárokról beszél, hogy holtesteinket fölfalá a láng, és hogy a Kodály férfi kar szólamai, mint a lángnyelvek úgy mutatják föl-lefel, holtesteinket fölfalá a láng, mint hogyha lángnyelveknek a rajzolata lenne a kottába leírva, és hogy véletlenül ez nem véletlen, hanem a zeneszerző ezt egy rendkívül izgalmas zenei illusztrációs eszközként használja a kórus szólamoknak a vezetését. És döbbenten láttam, hogy micsoda élmény az, amikor én valamire rájövök, más még azt nem tudja, és én elmondom neki. Hát ez valami mennyei gyönyörűség, és ezért még a félszegség gyötrelmeivel is érdemes szembenézni. Tehát én nem akarom, nem szívesen nyilatkozok meg, de ez olyan fontos, hogy fontosabb, mint az én kényelmetlenségem. És ez az az élmény, ami miatt én végül is mertem tanári szakra menni, pedig előtte, hát, hogyha valaki azt mondja, hogy mennyi tanárnak, azt mondta volna, hogy hát oda aztán semmiképpen nem. De hát így lett végül is, ezért lettem tanár.
0: És ez részben válasz arra a kérdésre, amit még szeretnék feltenni, hogy volt-e célkitűzése, amit szeretett volna elérni a pályája elején?
1: Erre megint azt kell mondani, hogy eredetileg nem. És ez az én személyiségemnek talán egy hibája is. Én nem alkotó vagyok, nem kreatív személy vagyok, én nagyon szeretek végrehajtani. Tehát én nagyon szeretem, hogyha kapok egy feladatot, azt átgondolhatom, és megvalósítom. Tehát valakinek a kedvére teszek vele. Ez a valaki lehet egy mondjuk nem egy létező személy, hanem mondjuk egy tekintély, már régen meghalt, de írt egy művet, ami igen izgalmas és nehéz, akkor én addig nem nyugszom, amíg meg nem próbálok megfelelni neki, anélkül, hogy személyesen valaha módom lenne találkozni vele. Tehát nem volt elképzelésem. Én mindig arra vártam, hogy nekem adjon a munkát, és akkor a legjobb tudásom szerint elvégzem. De persze ez az egyik fele a válasznak, a másik fele az, hogy az ember mindig egy-két elképzelést dédelget magában. Amikor a Zeneakadémiára kerültem, ugye túl voltam már néhány esztendőnyi egyházzenei élményen, a kántusnak a körében énekel csodálatos Kodály Zsoltárok élmény, és így tovább. És persze, amikor a Zeneakadémián ugyanarra a tanszakra kerültem, amelyre tanárok, Berkesi tanár úr is járt, egy 10 esztendővel hamarabb, akkor elgondoltam magam, hogy amikor a diplomakoncertre sor kerül, mindenképpen szeretném a Berkesi tanár úr vezetésével megismert 50. Genfi Zsoltárt, Kodálynak egy nagyszabású feldolgozása, egy hatalmas vegyeskari mű, az 50. Genfi Zsoltárra szeretnék diplomázni. Ez például megvalósult, hála Istennek, ami nem kis dolog, mert abban az időben azért nem nagyon szívesen vették, hogyha valaki egyházi műveket akart vezényelni, vagy akkoriban már mondjuk általában két művet kellett diplomára választani, akkor az egyik lehet egyházi, de a másik feltétlen világi legyen. Nos, sikerült tehát megvalósítanom például ezt. De ugyanakkor nem volt egy olyan életcél előtte, hogy ide és ide akarok eljutni. E tekintetben rábíztam a döntést a sorsom magasabb irányítóira.

0: Mi a hobbi a tanárhúrnak?
1: Több is van, illetve van, amelyik már csak volt. Az első, ez nyilván eddig is kiderült, az olvasás. Szenvedélyes olvasó voltam édesanyámnak köszönhetően, és a gyerekkönyvtár, ahol tag voltam, csinált egy felmérést is, aminek kapcsán aztán valami oklevelet kaptam. Volt olyan két esztendő, hatodikos-hetedikes koromban, amikor egy esztendő alatt 680 könyvet olvastam ki. Tehát gyakorlatilag naponta kettőt. Iszonyú nagy olvasó voltam, gyorsan is olvasok, és elég hatékonyan is, mert ezt is lemérték valamilyen pszichológiai teszttel, amikor volt a pályaválasztás előtt egy általános pszichológiai vizsgálat, akkor hosszasan foglalkoztattak mindenféle tesztekkel, és többek között erre is rákérdeztek, hogy elolvastattak valamit, ott kérdéseket tettek föl belőle, és meglepően magas százalékban emlékeztem a gyorsan elolvasott dolgokra is. Nagyon szeretem a nyelvészkedést. Gyakorlatilag amatőr nyelvész vagyok, sőt, egy ideig azt gondoltam, hogy én valójában nyelvész szeretnék lenni. Volt egy ilyen időszak a gimnazista évek alatt. Igazából azt foglalkoztatott a magyar nyelv és annak rokonsága, gondolkodásmódja, etimológiai, hogy mondjam, csak izgalmai, hogy hogyan képződnek a szavak. Tehát ez nagyon szórakoztatott, nagyon izgatott. Először egyébként nem is zeneakadémiára jelentkeztem, hanem bölcsészkarra. De nem vettek föl, és ez végül is nem baj. Úgyhogy, de a mai napig amatőr nyelvész vagyok, rengeteget foglalkozom a nyelvvel, és hát rengeteg örömöt szerez nekem ez a foglalatosság, úgyhogy ez is egy, azt lehet mondani, egy hobbi.
0: És mivel foglalkozik most, tanár úr?
1: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt itt van a nyíregyházi városi gyülekezet énekkara. Azzal jöttem ide Nyíregyházára, amikor nyugdíjba vonultunk mind a ketten a feleségemmel, hogy a feleségemnek a kislánya itt lakik, a férjével és a két unokával együtt. Kézenfekvő volt, hogy ne Debrecenben maradjunk, hanem költözzünk át Nyíregyházára. Itt kaptunk lakást, és itt rendezkedtünk be. Rögtön eljöttem a gyülekezet énekkarába, hogy na, akkor jelentkezem basszusnak. Nagyon boldog lettem volna, hogyha basszusként segíthetem az éneklést, de pillanatokat kiderült, hogy az a kolléga, aki ezt a kórust Debrecen, Nyíregyházán vezeti, az kapta meg az állásomat Debrecenbe, elment innen, úgyhogy kényszerűen rám lőcsölték a vezetést, feladatát a kórusban. Így most aztán a nyíregyházi gyülekezet kórusának a vezetője vagyok, de annyit kikötöttem, tekintve, hogy a férfikar rendkívül csekély létszámú, hogy nem vezényelni fogom őket, hanem az énekkar férfi szólamába beállva oldalról fogok csak integetni, és ezt azóta is így csinálom. Ez az egyik feladatom. Van még egy budapesti kórusom, amit 2001-ben alapítottam. A volt növendékeimnek a köréből, és ez a Psaltémur Hungaricum vegyeskar, ami egy gyönyörű szép dokumentumnak, Szent Simonár Albert magyar zsoltáros könyvének a nevét viseli. A Psaltémur Hungaricum vegyeskarral a mai napig heti egyszer próbálunk, rengeteg csodálatos művet énekeltünk már. Ez a másik állandó feladatom, ami minden héten okot ad arra, hogy Budapestre utazzam. És egy harmadik nagy szerelmem, ami nem nincs messze a Psaltémur Hungaricumtól, de most már a dokumentumtól, ugye Szent Simonár Albert zsoltáros könyve, és az annak alapjául szolgáló Genfi zsoltáros könyv, rendkívül izgalmas búvárkodási terület. Én szeretem a Genfi zsoltárokat, ezt édesapámtól örököltem, aki lelkes rajongója volt a zsoltároknak gyerekkora óta, ő szintén nagyon szeretett énekelni, és azzal foglalkozom most nagyon sokat, hogy a Genfi zsoltáros könyvet összevetem a Szenciféle zsoltáros könyvvel, és megpróbálok egy olyan izgalmas áttekintést készíteni, egy kis atlaszfélét, amely pontosan megmutatja, hogy az egyes zsoltároknak mi volt az eredeti megjelenése 1562-ben a francia és 1607-ben a magyar kiadvány. Mennyit változott azóta a magyar, azonban nem foglalkozom, hogy a francia mennyit változott, mert az szinte követhetetlenül bonyolult lenne, tekintve, hogy azóta két új teljes zsoltár fordítás készült franciául, mert már nem értik a reneszánszkori francia nyelvet, miközben mi a Szenciét még elég jól értjük. Mondjuk ez nyelvfejlődési izgalmas jelenség, amivel érdemes lenne foglalkozni, de ez már nem az én asztalom, de az mindenképpen szórakoztat, és nagyon szívesen járok utána, hogy néznek ki tehát Szenci zsoltárai 1607-ben, mennyit változott a szöveg, mennyi szöveget hagytak el az időközben megjelent új és új magyar kiadványok. Ezzel napokat el tudok tölteni, és el is töltök vele.
0: Van-e kedvenc Zsoltár a tanár úrnak?
1: Hát igen. Az a baj, vagy nem baj, ugye én nagyon szeretek énekelni, és amikor egy Zsoltárt az ember énekel, akkor egyszerre gyönyörködik a dallamban, nem mindegyikben, mert a Zsoltárok zenei világa rendkívül fanyar a mai hallgató fülének. De számos olyan Zsoltár van, amelyeknek a dallamvilága végül is a mai fül számára is fogyasztható. Tehát a Zsoltárok egy jó része a zene által ma már kevésbé használatos régi egyházi hangnemeknek a skáláját őrzi, de vannak olyanok, amelyek a mai napig fennmaradt hangnemekkel jól harmonizálnak, az úgynevezett moll jellegű dallamok, illetve a dur jellegű dallamok a mai napig jól fogyaszthatóak. Tehát az ember, amikor Zsoltárt, kedvencet felsorol, akkor egyszerre kell odafigyelni arra, hogy milyen a dallam, és ilyen szempontból is vannak kedvenceim, és persze a szövegek. Nekem az méretetlen gyönyörűség a Szent Simonár szövegeit a számra venni. Hogyha ki kéne emelnem, talán a 130. Zsoltár az egyik, 6. bűnbánati Zsoltár, te hozzá teljes szívből, és így tovább boldogan végénekelném mind a 4 versszakát. Nagyon szeretem a 128. Zsoltárt, amelyik álom szép, gyönyörű jó kívánságot fogalmaz meg egy ifjú párnak, amelyik az életét összekötni készül egy esküvő keretében. Ez a boldog az ember nyilván ki az Istent féli. És szívemben nagyon közel nőtt, ami elsősorban a szövege miatt, az Úristen az én világosságom, a 27. Zsoltár. Gyönyörű szép.

0: Egy sikeres élet mögött egészen biztos van egy stabil háttér. Mi volt ez és mi ez tanár úr életében?
1: Hát eleinte is nagyon sokáig a szüleim. Hosszú ideig éltünk együtt, jó ideig már fiatal tanárként is folyamatosan együtt voltunk, és ezért aztán gyakorlatilag minden élethelyzetben először őket hallgattam meg velük, tehát tanácskoztam meg, és elég hamar eljutottam már fiatal gyerekkoromban is abba a státuszba, hogy a családi döntések meghozatalába bevontak. Ez nekem nagyon nagy becsület volt. Aztán pedig, mióta megismertük egymást a feleségemmel, természetesen, és ővel töltöttünk a legtöbb időt együtt, azóta pedig ő az, aki folyamatosan segít is, és ugyanakkor kritizál is, tehát gyakorlatilag állandóan kontrollálja a munkámat, hiszen, és ebben nagyon nagy könnyebbséget jelent, az egyrészt nagyon egyformán gondolkodunk, hát ezért is választottuk egymást, másfelől pedig, mert ő maga is ugyanazt a szakot végezte el, tehát ugyanúgy középiskolai ének tanár, karvezető, kiváló és nagyon tehetséges, szerintem tehetségesebb, mint én. Tehát egy karvezető is, úgyhogy szinte, és hát persze tanár, és ezért minden dologban tökéletesen egy húron pendülünk, vagy egy srófra jár az agyunk.
0: Milyen tulajdonságokat tart különösen fontosnak?
1: Hát a kitartást mindenek előtt talán. Egészen kis gyerekkoromban, én nem tudom, mi volt az a film, de valami ló volt benne, amit talán Silvernek hívtak, angol film volt természetesen, és ott valahogy hosszan kellett futnia. Nem az volt a lényeg, hogy gyors legyen, vagy ő győzzön, de hogy egy távot végig kellett futnia. És azóta is rengeteg olyan élményem volt, amikor például jó ízén ülje le Stanislav Lem egy könyvében, aminek az a címe, hogy Magellán felhő, ez egy science fiction könyv, egy nemzetközi űrutazásra készülő fiatal biológusról az a főszereplője, vagy orvos, és ő egy maratonfutáson vesz részt. És azt az élményt, ahogyan le kell győzni, hogy amikor már nagyon elege van a futásból, és akkor túl kell lendülnie a keserves érzésen, és mégis végig kell futnia, ezt nagyon meg tudtam érezni. Amikor a hobbikról volt szó, elfelejtettem volna, hogy nagyon szeretek futni. Illetve hát ez az, ami már csak szerettem, mert a lábizületeim már sokkal kevesebb rugalmas folyadékot tartalmaznak, és ezért keservesebb a futás, mint régebben volt. Régebben úgy is elmentem futni, amikor egy végig dolgozott nap végén szinte az vezetett le, hogy még egy nagyot futottam, és sosem gyors futó voltam gyerekkorom óta, viszont a nagy távok legyőzése az mindig egy komoly kihívást jelentett, és egy óriási lelki erőforrást, hogy az ember képes saját magát legyőzni. Édesapám volt, aki drága mindenre mondott valamit, ki önmagának ellenáll, nagyobb vitéz, mint Hajdan Handibál, mondta. És rengeteg ilyen bölcsessége volt, ilyen kedves verses bölcsességek. Nos, tehát a kitartás az, amit nagyon megtanultam tisztelni. Olvasmányélményeimben is, de a saját tapasztalásomban is. Ezt fontosnak érzem. Fontos a humorérzék. Tehát a legnehezebb tanítani valót, a legnehezebb élethelyzetet is fel lehet oldani, ha az ember talál egy fogantyút, amitől még a kényelmetlen helyzetben lévő ember is elmosolyodik. És abban a pillanatban, hogy ha mosolyogni képesek vagyunk, nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Ez manapság így mondják elegánsan, hogy a pozitív életszemlélet. De igazából emögött humornak kell lennie. Lám, ugye a humor azt jelenti nedvesség, és pont ez a humor hiányzik a boka ízületeimből, hogy jót fussak. Na, mindegy, ez már csak játék a szavakkal. Nos, tehát fontos, mindenképpen nagyon fontos ez a bizonyos kitartás. Hát mai napig, ha megnézek egy sportközvetítést, a befutók hát egyszer felzaklatnak. Vagy a Tűzszekerek című film. És azt mondjuk, ugye, az már csak, ahogy szokták mondani, habatortán, hogy a Tűzszekerek egyik főszereplője mögött ott áll az Úristennel való kapcsolat felelőssége, és hogy mennyi mindent lehet vállalni, ami az emberen túlmutat, vagy ami az embernél is fontosabb, az a kényelménél, a pillanatnyi jó érzésénél, akár az életénél. Tehát mindenképpen ezt tartom a legjelentősebbnek, de persze szép tulajdonság rengeteg van.
0: Így meg is érkeztünk az utolsó kérdéshez a tűzszekerek vezetett bennünket ide, hogy mennyiben meghatározó élete döntéseire nézve az Istennel való kapcsolata.
1: Hát azt kell mondanom, hogy állandó elszámolásban vagyok. Tehát méretetlen mennyiségű ajándékot, lehetőséget kaptam az Úristentől, és rengetegszer érzem úgy, hogy méltatlan vagyok erre. Pontosan úgy, ahogy Péter, miután Jézus visszaküldi, menjen vissza, és még egyszer próbálkozzunk meg a halakkal, és akkor azt szinte szakadozik a háló, hogy bevonja, és ezek után azt mondja, hogy menj el tőle, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Életre meghatározta, amikor ezt először olvastam, és ráismertem arra, hogy az ember, ha őszinte, akkor csak azt konstatálhatja, azt állapíthatja meg, hogy a gyarlóságával nagyon-nagyon kismértékben szolgált rá Krisztus áldozatára, és arra, hogy egyáltalán élhet. Úgyhogy ez állandóan feszélyez engem. Természetesen próbálom magam úgy használni ezt a feszélyezettséget, hogy sarkaljon és többre jussak általa, de hát ez újból és újból, amikor az ember szembesül a hibáival, szinte csak azok vannak, akkor ez újból és újból felmerül. Ugyanakkor ott a figyelem. Rengetegszer érzi az ember azt, hogy ismét egyszer csak egy kis pöccendést kapott az Úristentől, hogy előre tudjon lépni. Tehát újból és újból lehetőséget kap az ember, további türelmet, további haladékot az elszámolással. Amikor az előbb az volt a kérdés, hogy milyen kontroll, akkor az Úristen nem mondtam. De ez valójában a legfőbb kontroll. De erről nagyon nehéz beszélni. Sosem voltam könnyű helyzetben, amikor ilyesmiről beszélnem kellett. Az Isten tiszteletnek is, és a bizonyságtételnek is a legjobb módja a lehetőség szerint legjobban elvégzett munka. És ha ez sikerül, akkor az ember bizonyságot is tett, imádkozott is, ennél nem igen lehet többet tenni.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Arany János karnagy, zenetanár, egyetemi docens volt, aki aktív nyugdíjasként a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet kórusának karnagya. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon, ahol elérhetőségeinket is megtalálják. Sípos Brigitta nevében is köszönöm, ha velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztő, Kojsza Péter. További tartalmas rádiózást kívánok!
3: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békés Csabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
1: Az időjárásról.
0: Esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
2: Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
1: A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztőbizottsága.
3: 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán.
1: Mesekuckó, 10. születésnapja.
4: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
2: Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
3: Képesség vagy tudás?
2: Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelesség ez felmérni, hát első szempontból az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni, tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákba, és ő, hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy majd hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni a iskolába 6 évesen, akkor be.
3: Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről, hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10
4: nem.
3: Tud számolni, akartam mondani, igen, itt a koncentrációs képességekről. Tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett. Akkor igazából egy sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív, vitás, figyelem és motoros képesség.
2: Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat. Tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, kivon is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
4: És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
2: Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogyha az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fog ott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek, hogyha megfelelően ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
3: Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezét nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgok találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről, mi van akkor, amikor kérdésünk van, kihez forduljunk?
2: Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet a pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskolaérett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
4: Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz vagy
3: az
4: sem?
3: A november, mert decemberben született gyerek.
4: Igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberre iskola érett lesz.
2: Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már akár azt mondom 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. Úgyhogy ez ilyen 50-50%-ban. Ez az iskolába dől el.
3: Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola érett, még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola érettlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás, a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet.
2: Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
3: Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk ennek
2: én szerintem, igen. Én szerintem.
3: Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesómik is oda jártak egyébként a 6-os iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából médiafüggő, képernyőfüggő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni. Mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, az gondolom, hogy nagyon nagy kihívás.
2: Hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is. És természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak 1 óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
1: Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemleszerkesztő Bizottsága. A neves kutatók, felsőoktatási intézmények vezetői alkotta grémium tagjai találkoztak a házigazda egyetem oktatóival, valamint hallgatóival is, akikkel előremutató beszélgetést folytattak. Bóna Zoltán nyugalmazott református lelkész, aki mintegy 30 éve főszerkesztője, a 101 éves múlta a büszkélkedő szemlének elmondta, körülbelül 25 éve vezették be ezt a gyakorlatot, hogy olyan látogatásokat szervezzenek, amelyek keretében találkoznak szerzőikkel, potenciális olvasóikkal. Bódis Attila összeállítása Sárospatakról.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Bóna Zoltán, nyugalmazott református lelkész vagyok, és körülbelül 30 éve a Teológiai Szemlének a főszerkesztője, ami 100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán bátorodjanak neki, kapjanak indítatást, érdeklődjenek a szemle iránt, hát nyilván először olvasóként, másrészt pedig szerzőként is, és hát ennek érdekében vannak olyan rovataink, ahova komoly teológiai felkészültség kell, de van olyan populárisabb rovatunk is, vagy a könyvismertetés, ahol a diákok, nem csak teológiai hallgatók, de diákok, szociológiával, joggal, irodalommal, stb. Foglalkozók jó ismeretanyagot tudnak leadni egy-egy könyvnek az ismertetésével. Szóval mindenféleképpen a személyes találkozásra úgy tekintünk, mint ami életesíti, inspirálja a szerkesztői munkát, a szerzői munkát és az olvasói kört is.
3: Beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen egy ökumenikus folyóiratról van szó. Mi a szerepe a mostani egyházi környezetben egy ilyen lapnak?
2: Úgy gondoljuk, hogy a teológia nem csak örökké valóságot hirdet, hanem ameddig ember lesz a Földön, addig az Isten kérdés, a transzcendencia, az sokakat utolér, és ez nem egyformán éri utol az embert, akár az ember alkatát illetően, akár a történelmi kort illetően, X kultúrába ágyazottan jelenik meg leginkább, és aztán természetesen az egyes éráknak, egyes korszakoknak a technikai szintjén jelenik meg, és hát sorolhatnánk, a problémája szintjén jelenik meg. Például a béke kérdése, a hidegháború korában fontos teológiai kérdés volt, aztán úgy tűnt pár évtizedekig, hogy nem is annyira fontos, egész jól megvannak a népek, bár helyi háborúk ugye mindig voltak, de most megint úgy vagyunk, hogy emberek kimerik mondani a világháborúnak a lehetőségét is. Tehát most a béke kérdése, vagy békesség kérdése, az nagyon is fontos, és a 20.-21. században egy csomó olyan jelenség, társadalmi jelenség került a felszínre az ember életébe, amire úgy gondoljuk, hogy nem ott van a válasz, vagy nem csak ott van a válasz, vagy nem ott van a végső válasz, ahol a probléma keletkezik, hanem az ember kérdésére, hogy nagyon általános legyek, az ember kérdésére az Istennél van a válasz, és ez a maga megfogalmazásában, megjelenésében nyilván sokat változik, és különbözőképpen jelenik meg, és ez a különbözőség, ez megjelenik a felekezeti különbözőségekben is, tehát elhangzott, hogy ökumenikus folyóirat vagyunk, ezt én egy kicsit még hadd keményítsem azzal, hogy mind a mai napig 100 éve az egyetlen teológiai ökumenikus szakfolyóirat vagyunk. Mert vannak ökumenikus populáris lapok, vannak teológiai szakfolyóiratok felekezetenként, de az, hogy teológiai szaklap és ökumenikus, ez a Teológiai Szemle egyedül, ami mindenféleképpen azt sugallja, hogy abban a körben, amiben mi élünk, ahol egy katolikus érsek egyszer egy konferencián azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi így együtt, és ott volt minden nagyobb magyarországi felekezet, meg a kisebbek is, így együtt is kisebbségben vagyunk. Tehát a központi üzenet hitelesebben hangzik, hogyha közösen mondjuk, és a központi üzenet pedig Krisztus. Ugye Ady Endre mondta, hogy a textus ma is Jézus. Van egy ilyen szép vers, és ez egy nagyon mély református üzenet, hogy nem a cserebogár halhatatlanságáról beszélünk, hanem Jézusnak a kegyelméről beszélünk a konkrét kegyetlenség közepette, az aktuális kegyetlenség közepette. Na, hát akkor most azt mondanám, hogy Krisztus kegyelme egyetemes, és a problémák nagy része is egyetemes. Minden felekezetet érint. Én most nem akarok felsorolni semmit, de mondjuk maradjunk a békénél, hogy a gazdasági válság, vagy a különbözőségeknek az elfogadása, az együttélése, na mégiscsak mondtam, migráció, na helyben vagyunk. A kihívás mindenkit érint, és én úgy gondolom, hogy a felelősségteljes, teológiailag megalapozott válasz is egyetemes. A Biblián közös, a Krisztusunk közös.
3: Látszik, hogy a szerkesztőbizottságé rendkívül sokszínű, mind tudományban, mind felekezeti tekintetben is, hát akár a társadalmi szerepvállalásban is. Egy nagyon színes társaságról van szó. Amikor ilyen témakörök foglalkoztatják a világot, akkor ezekhez a témákhoz önök keresnek, fölkérnek-e szerzőket, kutatókat, akiknek tudnak róla, hogy hasonló témakörben teológiai ügyekkel foglalkoznak, vagy pedig a bejövő anyagokból válogatnak?
2: Hát nyilván is. Felkérni legritkább esetben, csak úgy zárójelben említem, hogy akkor illene tiszteletdíjat fizetni, amire nincsen lehetőségünk, ez egy nagyon földhöz ragadt probléma, de sokkal inkább érvényes az, hogy először is, ami foglalkoztatja az embereket, az előbb-utóbb ide bejut. Vagy én látogatok ilyen-olyan konferenciákat, kapok meghívást, és én megszólítom az előadót, hogy akkor, hogyha ezt záros határidőn belül szerkesztett vagy szerkeszthető formában, mondjuk egy prezentációval nem tudok mit kezdeni, de mondjuk egy szerkeszthető esszével már tudok, megkapom, akkor azt közlöm. Tehát ezért is tájolunk, bocsánat, ezért a színházias kifejezésért, hogy egy kicsit kapjunk ismeretet arról. Most például elhangzott, hogy szeptember 2-án egy nemzetközi ökumenikus dokumentumnak az új fordítását fogadják el ünnepélyes keretek között. Ott bizonyára ott leszek, bizonyára az előadásokat, még a prezentációk is, megpróbálok egy párat megszerezni, úgyhogy megkérem, hogy írja át esszé formájába, előadás formájába. És akkor azzal a reménnyel közöljük, nem csak a dokumentumot, hanem a dokumentumra a magyar reflexiókat, hogy arra majd akár ilyen intézmények, diákok egy professzor vezetésben, szeminármi dolgozatként, ők is reflektálnak vele. Vannak olyan kérdések, ami benne van a dokumentumban, mert nemzetközi, de Magyarországon még nagyon is furcsa érzéseket kelt, és nem olyan természetes, és akár tiltakozhatunk ellene. Na minden esetre őszintén beszéljük meg, és ha azt őszintén megbeszéljük, és ezt dokumentáljuk, akkor szemlébe meg fog jelenni. Tehát ilyen értelemben fel nem kérünk, de figyelünk az egyházi élet, és általában az élet, de konkrétan az egyházi szellemi életnek az eseményeire, és akkor azt tükrözni próbáljuk.
3: Azt sem kerülhetjük el, hogy volt egy választás ugye Magyarországon, ahol nagy fordulatot vett a politika is. Hát ugye most ezzel párhuzamosan több egyházban, elsősorban református és evangélikus egyházban fölmerültek, hogy átpozícionálni az egyház működését. Ezzel is együttműködésben tudna esetleg a teológiai szemle működni, mint tudományos háttér. Látnak-e ebben lehetőséget?
2: Én úgy gondolom, hogy az, amit fölmerült, az nem feltétlenül az elmúlt választással függ össze, hanem sokkal inkább a teológiai műhelyeknek a beilleszkedése az egyetemi életbe általában is, a rektori konferenciákon, a teológiai képzéseknek a helye a magyar felsőoktatásban. Talán ez merül föl egyrészt, másrészt pedig az, hogy a teológiai műhelyek, oktatási például, mint a Pataki is, elég tudatosan készíti-e fel a jövő lelkészeit abban a világban való szolgálatra, amiben majd ők belekerülnek, mert az nem az a világ, mint a nagypapájuk világa. Tehát egy lelkésznek ugye a Karl Barth, egy svájci református teológus mondta, hogy az egyik kezében a Biblia, a másikban az aznapi újság. Tehát azt nem lehet olyan kérdésekre válaszolni, ez meg egy másik teológusnak van nagy mondása, hogy az egyház templomok azért ürülnek ki, mert sokszor olyan kérdésekre válaszolunk, amit senki nem kérdez. Tehát oda kell figyelni, hogy az embereknek mi a kérdése, és megpróbálni arra teológiai választ adni. Na most én úgy gondolom, hogy nem kerülöm el a kérdését, hogy a szemlének nem primér feladata, ez a teológusoknak a feladata, akár oktatási intézmény, akár szerző, akár magányos tudós, tehát teljesen mindegy, aki gondolkodik, aki ír, aki eszmélődik, aki eszméltet, ez annak a dolga. A mi dolgunk sokkal inkább az, hogy ezt esetleg elősegítsük, vagy ezt inspiráljuk, a problémát fölvessük, de nem feltétlenül mi fogjuk megválaszolni, és azokban a műhelyekben fölkínáljuk a magunk továbbadó, vagy éppen vitafórumot lehetővé tevő szolgálatát, hogy bejön egy anyag, három előadást közlünk, és azt reméljük, hogy majd erre akár műhelyek, akár gyülekezeti lelkészek, akár tudós teológusok majd reflektálnak, egyébként bevallom férfiasan, hogy ez a reflexió a leggyengébb pontunk, ami megint fakad abból, hogy valaki elolvassa a szemlét, elolvas egy cikket, egyetért vele, de ezen a három ponton nem ért vele egyet. Azt el is mondja a feleségének, vagy a kollégájának, vagy a diákjainak, de már nem veszi esetleg a fáradtságot arra, hogy ezt jól artikulálva megfogalmazza, mert boldogan közölnénk nyilvánvalóan, és hát ezt most azért mondom el, hogy inspiráljam is az embereket, hogy aki a szemlét olvassa, és lát benne valamit, amivel kapcsolatban van sajátos gondolata, ne spóroljon a papírral, meg a tintával, küldje be, közölni fogjuk.
3: Összefoglalva, hogyan tudná összegezni ezt a megbeszélést, ezt a beszélgetést? Ezt várják-e ezektől a találkozóktól, hogy milyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket
2: itt? Én azt hiszem, hogy egy rövid határozott igent kell mondanom, tehát mindenféleképpen nagyon pozitíven értékelem, ami talán elősegített az, hogy pont a Pataki Teológiával, Hittudományi Egyetemmel meglehetősen, nem azt mondom, hogy intenzív, de valós a személyes kapcsolat. Tehát csak mondok egy példát, a rektor úr együtt jártam gimnáziumba 55 évvel ezelőtt. Tehát a Fodor tanár úrral együtt jártam teológiára 45 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Szóval a pataki tanárok egész jól írogattak a szemlébe, tehát a Füsti Molnár Szilveszter tanár úr, Fodor Ferenc is, a felesége is, a Nagy Sarolta, a Nagy Károly Zsolt tanár úr, bevallott, hogy a szemlébe írta az első írását, hát biztos régen volt. Volt már kapcsolatunk, tehát tudtuk ott folytatni, ahol abba hagytuk sokukkal, nagyon örültünk a diákoknak, nagyon hűségesen, az összlétszámhoz képest nagyon szép létszámmal, érdeklődéssel jelen voltak. Egyáltalán jó volt a személyi megjelenés is, tehát sokszor mi többen vagyunk, mint a hallgatóság, tehát most itt azért többen megtiszteltek bennünket, és óráikat elhagyták. Szóval mindenféleképpen azt érezzük, hogy nyitottsággal fogadtak, és a beszélgetésből nagyon sok minden, nem csak mi adtunk információt, hanem jó értelmében, szóval provokációt kaptunk a másikból, hogy mi mindenrel kéne még foglalkozni, esetleg közösen. Tehát egy következő alkalmat egy szélesebb körbe meg lehetne szervezni, érdemes volna. Tehát ezek mindenféleképpen nagyon jó volt, és közben nagyot sétáltunk patakon, az is fontos volt, ellátogattunk az egyházközségekbe, aztán együtt vacsoráztunk, a görög katolikus, a római katolikus, az evangélikus, aki ugye Tokajról jár, elfogadta a vacsora meghívásunkat is, és egy fehér asztal mellett egy kellemes estét töltöttünk együtt, természetesen nem feledve, hogy miért is vagyunk itt, de mégis kötetlenebbül, tehát mindenféleképpen abszolút szuperlatívuszokba tudok nyilatkozni arról, hogy milyen jó, hogy eljöttünk. És hát azt remélem, hogy a házigazdáink is hasonlóképpen gondolnak erre a találkozóra.
3: Dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora megköszönte az érdeklődést az intézmény iránt, egyben hangsúlyozta azt is, hogy az egyetem vezetői, oktatói, valamint a teológiai szemle vezetői közül többen régi jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ráadásul megjelent oktatóik között voltak már szerzői is a rangos folyóiratnak.
4: Önmagában véve is egy egyházi felsőoktatási intézmény számára mindig megtiszteltetés, ha valaki odafigyel ránk, amikor valaki odafigyel, akkor azt érezzük, hogy valakik vagyunk, nem élünk hiába, valami jelentőséggel csak bírunk. Amikor egy testület jön, akkor ennek a testületnek a munkáját nyilván fémjelzi az a kultúra, az az irányvonal, amit képvisel. A teológiai szemle a maga ökumenicitásával, az, hogy különböző felekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt a tanulmányok szintjén is képviseli. Ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam, a bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektor, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák. Az, hogy egy hogy Fischer Vilmos ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára, az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk, örülünk, hogy a Teológiai Szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képviselt tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
3: Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a Teológiai Szemle további szerkesztésével, vagy pedig igen, munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a Teológiai Szemle egy a korábbi színvonal alatt megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
4: Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki Füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetelt tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a Teológiai Szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál, megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elége ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a Teológiai Szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi fölajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóiratoknak is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a Teológiai Szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben a folyóirat, és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
1: A Sárospataki Református Hittudomány Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztő Bizottsága. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 dobozkönyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját, a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
1: 2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
2: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk, van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten, ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni. Úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
1: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
2: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
1: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
2: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
1: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
2: Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a Mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a Mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
1: Hogyan működött a Mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is? Hogy működjön?
2: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet, a gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a Mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem 2, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a Romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk 2 napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
1: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, gazdát cserélnek a könyvek?
2: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket. és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
1: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
2: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználó barát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrés lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik, tehát hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek meg felelő.
1: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
2: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebben a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időnt szánni.
1: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult, és itt vagyunk?
2: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtár, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
0: Brem Ágnessel, a Mesekuckó alapítójával beszélgettünk a Mesekuckó alapításáról és a könyvek fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Éjfél.